0: Rádió.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkerés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaság.

0: Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hoppi Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hoppi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hoppi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk. Ez itt a Hoppi Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés és gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiség gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hőtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a
4: ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Tűdöt jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökével. Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedden délután 4-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsor ajánlót hallottak.
6: Szia, Banyusz!
7: Ahoj, Poplacek!
6: Guten Tag, faszikáim!
8: Dobr Damsel, Ljubos!
9: Mi? Hé, Pajtikáim, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
7: Ugyan, miről énekelhetnénk?
8: Na nézd már a kis kakukkot!
10: Hát nem teljesen tök mindegy.
7: A disznóvágásról.
6: Vagy az arról, jó, hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését.
9: Hát te ezt nem értem.
10: Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról.
11: Mindegy!

Itt kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
5: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. reklámot hallottak.
6: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
12: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
13: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
14: Megmondod, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
15: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
12: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
17: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 11. napján a Barnabásokat köszöntjük névnapjukon. Az Arameusz eredetű név a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adja, és az apostoloktól kapja eredeti József neve helyette a Barnabás elnevezést. Ennek a jelentése vigasztalás fia. Becézése a névnek Barna, Barnus, Barnucska, Barnuska, Barnácska, Barni és Barnika. Jeles viselője a névnek Péli Barnabás, énekes és önkedves Barnabás. Ezen a napon ünnepeljük még Amábel, Balló, Barabás, Barna, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 722. június 11-ével kezdünk, Szent Bonifác a sörfőzők és a szabok védőszentjének ünnepe. A szent angol származású német katolikus püspök vértanú, akit 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint halála helyén forrásfakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabok védőszentje. 1798-al folytatjuk, június 11-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Málta szigetét. A 19. századdal folytatjuk, 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerző. Maradunk még a 19. századnál, 1880. június 11-én megszületett Jeanette Rankin amerikai szüffragé, politikus, aki a nők jogaiért harcolt. Az első nő volt, aki a kongresszus alkalmazásában állt 1917-től 1919-ig, és az egyetlen tagja, aki ellenezte az első és a második világháborúba való belépést. A 20. század elejével folytatjuk, 1910. június 11-én megszületett New Yorkban Carmen Coppola Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, az Apokalipszis most 1-2, a Keresztapa 2, a Tucker az autóbolond és a Vörös vér. Továbbra is 1910. június 11-én járunk, ugyanis ekkor született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár is. Folytassuk 1925. június 11-ével, ekkor született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 1964-jel folytatjuk, június 15-én született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 11-én meghalt John Wayne, amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Legismertebb filmjei a Vonatrablók és a Leghosszabb nap. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: 2026. június 11-e csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 13. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se potot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszár rátok. Elmélkedés. A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését, és elindult Antiókiába, majd missziós útra, amelyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette. Missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére. Arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját. Uram, Istenem, köszönöm Szent Barnabás példáját, aki nem a maga dicsőségét kereste, hanem a te ügyedet szolgálta, szelíden, hűségesen, másokat bátorító lelkülettel. Taníts engem is észrevenni a jót másokban. Add, hogy ne legyek gyors az ítélkezésben, de készséges a bizalomra. Add, hogy szavaimmal és jelenlétemmel én is vigasztalást vihessek oda, ahol fáradtság van. Békét oda, ahol széthúzás uralkodik. Adj alázatot, hogy ne magamat akarjam érvényesíteni, hanem téged képviseljelek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Szingapúrban az új autók forgalmi engedélyért keveset kell fizetni, körülbelül 1500 forint körüli összeget? Azonban, ahogy az autó egyre üregebb lesz, a forgalmi engedélyért is egyre többet kell fizetni, míg 8 éves korában végleg kitiltják az autókat, így küzdve a légszennyezés ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles, hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített, megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertés húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinenggel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsíraval megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk, és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizs. Külön mártásos csészében saját pecsenyevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: hobbyradio.hu
2: A rádiót.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepool külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 11. napján a Barnabásokat köszöntjük névnapjukon. Az Arameusz eredetű név a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adja, és az apostoloktól kapja eredeti József neve helyette a Barnabás elnevezést. Ennek a jelentése vigasztalás fia. Becézése a névnek Barna, Barnus, Barnucska, Barnuska, Barnácska, Barni és Barnika. Jeles viselője a névnek Péli Barnabás, énekes, és ön, kedves Barnabás. Ezen a napon ünnepeljük még Amábel, Balló, Barabás, Barna, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 722. június 11-ével kezdünk, Szent Bonifác a sörfőzők és a szabok védőszentjének ünnepe. A szent angol származású német katolikus püspök vértanú, akit 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint halála helyén forrásfakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabok védőszentje. 1798-al folytatjuk, június 11-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Málta szigetét. A 19. századdal folytatjuk, 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerző. Maradunk még a 19. századnál, 1880. június 11-én megszületett Jeanette Rankin, amerikai szüffragé, politikus, aki a nők jogaiért harcolt. Az első nő volt, aki a kongresszus alkalmazásában állt 1917-től 1919-ig, és az egyetlen tagja, aki ellenezte az első és a második világháborúba való belépést. A 20. század elejével folytatjuk, 1910. június 11-én megszületett New Yorkban Carmine Coppola Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, az Apokalipszis most 1-2, a Keresztapa 2, a Tucker az autóbolond és a Vörös vér. Továbbra is 1910. június 11-én járunk, ugyanis ekkor született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár is. Folytassuk 1925. június 11-ével, ekkor született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 1964-jel folytatjuk, június 15-én született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 11-én meghalt John Wayne, amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Legismertebb filmjei a Vonatrablók és a Leghosszabb nap. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.

0: Addi Rádió, a világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 11-e csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 13. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se potot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Elmélkedés. A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését, és elindult Antiókiába, majd missziós útra, amelyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette. Missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére. Arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját. Uram, Istenem, köszönöm Szent Barnabás példáját, aki nem a maga dicsőségét kereste, hanem a te ügyedet szolgálta, szelíden, hűségesen, másokat bátorító lelkülettel. Taníts engem is észrevenni a jót másokban. Add, hogy ne legyek gyors az ítélkezésben, de készséges a bizalomra. Add, hogy szavaimmal és jelenlétemmel én is vigasztalást vihessek oda, ahol fáradtság van. Békét oda, ahol széthúzás uralkodik. Adj alázatot, hogy ne magamat akarjam érvényesíteni, hanem téged képviseljelek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Szingapúrban az új autók forgalmi engedélyért keveset kell fizetni, körülbelül 1500 forint körüli összeget? Azonban, ahogy az autó egyre üregebb lesz, a forgalmi engedélyért is egyre többet kell fizetni, míg 8 éves korában végleg kitiltják az autókat, így küzdve a légszennyezés ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak. Nem.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt! Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
3: Hírrádió. A mentőállomás.
4: Jó reggelt!
5: Megtetszett a rohamentő dolgozók munkája. Ezért folytatódik az itt dolgozók bemutatása egy-egy esetlen eseményen keresztül. És természetesen időnként kíváncsiak vagyunk emberi mélységekre is, már ami az ő személyüket illeti. Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én pedig Marosi Antal vagyok.
6: Ne tessék kiszállni, tessék visszajönni, Péter Fabi Norbert.
7: Nagy takarítást csinálunk most éppen. Az összes eszközt sokkal tüzetesebben átvizsgáljuk, meg átnézzük, leellenőrizzük működését, letakarítjuk, az autó tetőt a talpig kimossuk. Ugye a gépkocsinak magát a betegterét is, utasterét is. Én most egyébként gépkocsizetőként tinkerek rajta, a táskákat is átnézem.
6: Minden szereptévesztésben, jól értem.
7: Most épp igen, de egyébként nem, mert amúgy meg nyilván ezt szoktam csinálni, amikor ápoló vagyok. Én az esetek döntő többségében zövében ápolóként tevékenykedek, és néha gépkocsizetőként.
6: Menjünk vissza ezekhez a leltározási kérdésekhez. Az teljesen eszemben dolog, hogy lenne itt egy QR-kód, rámegyek, leolvasom, előjön egy dokumentum.
7: Azt tudni kell, hogy egy munkacsoport volt még annak idején, amit létrehoztak arra vonatkozóan, hogy a Közép-Magyarország régióban az összes mentőautó, összes állesettségben minden egyes eszköz meg felszerelés az ugyanott legyen.
6: Úgy érzem, hogy elkanyarodtunk a központi kérdéstől. Igen. Menjük Édre!
7: Visszakanyarodva az alap kérdéshez, igen, mert tényleg elkanyarodtunk ettől a QR-kódtól. Tervben van az is amúgy, hogy lesz egy ilyen QR-kód, ahol digitálisan érhetjük el a checklistát, de hogy jelenleg amúgy a checklistánk az abban segít minket, hogy az eljárásrendnek le van írva az, hogy a betegtérnek mely részén, mely eszközökből hány darabnak kell lenni, és hogyha itt meg is fordulunk, akkor látjuk például ezekben a behajtható kis fiókokban, hogy itt a kis tasakok. A tasok rá van írva egyébként, hogy miből mennyinek kell lenni, és amikor ezt ellenőrizzük, hogy kinyitjuk és megnézzük, akkor meg tudjuk számolni, hogy megvan az a darabszám.
6: Jó, a harmadik kör a QR-kódnál Érden, beszállok az autóba, leolvasom, kijön egy lista a mobilomon, hogy hány darab van, és mennyinek kéne lenni. És akkor azt mondom, hogy ebből hiányzik kettő, azt pótolja majd valaki.
7: Tehát így van most ott?
6: Igen.
7: Én nem tudom, hogy ott most hogy működik.
6: Praktikus, megkönnyíti a munkát.
7: Nem olyan Budapesten azért olyan a mentési helyzet, meg olyan esetszámmal dolgozunk, hogy sokszor nincsen idő arra, hogy ezt a checklistázás végigcsináljuk. Nagy vonalakban megnézi mindenki, hogy megvan az a darabszám, mert szükséges, és hát ilyenkor, amikor heti nagy takarítás van, nekünk ugye ez vasárnap van, mindkét kocsink vasárnap nagy takarít, akkor van rá időm, és akkor az egészet átnézzük, megszámoljuk. Hogyha minden jól megy, akkor a kollégák, amikor egyébként felhasználnak valamilyen eszközt egy-egy ellátás során, akkor azt visszapótolják a raktárból.
6: Péter Falvi ápoló úrnak van kedvence? Tehát lehet a mentőnek valami kedvence? Ez a zöld, nem tudom mi, már olyan a színe.
7: Nem tudom, nekem...
6: Amit szeret?
7: Hát nekem nincs kedvencem így. Mindig nyilvánvalóan minden eszközek megvan a saját funkcionatása, az, hogy mire használjuk föl. Én például inkább szeretem a traumás ellátásokat, akkor nyilvánvalóan azok az eszközök, amik a traumás ellátáshoz szükségesek, azokat jobban ismerem, szeretem. Tehát nem azt mondom, hogy kevésbé a többi, de hogy azt szeretettel használom.
6: A traumás az ilyen baleset is, törése, stb. Miért szimpatikusabb, ha lehet így mondani? Kicsit furcsa hangzik ez persze.
7: Ez így alakult ki. Kisebb voltam, azért a filmekben is korábban azt láttam. Volt egy ilyen kialakult képem a mentőzésről, és ez leginkább a traumás ellátásokra volt igaz, és hát én valamiért ezeket jobban szeretem.
6: Másik szakma, hogy a rendőrség, rendőr és mentőápoló nem kéne eldönteni.
7: Mármint mit, én már akkor, amikor tanultam rendőrnek, akkor már egyébként a mentőzés is volt már ugye kapcsolatom, láttam azt, hogy milyen a mentőzés, amikor elkezdtem felszereltem rendőrnek, a harmadik heti kapitányságon dolgoztam, és a csillaghegyi mentőállomáson szintén ugye a harmadik kerületben, ott vállaltam másodást a mentőknél, úgyhogy egyszer tudtam csinálni a kettőt, és a mai napig most már közel több mint 15 éve, a kettőt párhuzamosan megy egymás mellett. Jó, nyilván másabb azóta, én olyan 2015-ös évek óta hivatali munkadőben dolgozom a rendőrségnél. Ez azt jelenti, hogy általában hétvégénken tudok mentőzni, és hát nyilván az ugye leredukálja a szabadidőmet, úgyhogy leginkább hétvégén itt vagyok, és akkor hétközben meg a másik munkahelyen.
6: Mit szólnak a rendőrségnél ez az egészhez?
7: Munkámra nagyon szoktam mesélni, itt sem a rendőri munkámra, meg a rendőrségre az itteni munkámra, amit itt végzek, úgyhogy igazából így a kettő nem nagyon folyik össze.
6: Zaher főorvos közmunkás létével már foglalkoztunk korábban, hogy takarítja mentálmas környékét, de ez hogy jött annak idején valamikor? Annak idején
8: közmunkás koromban már ezt megszokta, nem, hanem engem roppantól bosszant az, hogy a csikek szét vannak dobálva.
6: Emlékszel az első alkalomra?
8: Rögtön
6: bejött az átestére egy csikken.
8: Az első szolgálat, ez már itt, kijöttem, láttam minden eldobva a csik, sőt ugye itt a fal baj is ugye, ahol kijött onnan a vakolat, abból oda szépen benyomkodták, hihetetlen bosszantó tud lenni. Úgyhogy úgy, akkor fogtam azért egy söprűt lapátot, aztán utána kaptam a fiúktól egy felszerelést, egy szettet hozzá, amit csak én használok, és aztán így gyakorlatilag minden szolgálat úgy kezdődik, hogy az ember ide kijön, mondjuk főleg már ilyen jó időben, szívesen, és akkor szépen itt összesöprögeti az utcát meg az udvart.
6: Amikor jön egy főnök a mentőszolgálattól, akkor nem szoktam, hogy Gabika, hagyd már be, ezt majd megoldjuk.
8: Köszönnek, és jót mosolyognak rajta, hogy én miért csinálom. Ezt is mondtam azért, mert zavarnak a csikkek, és utána kiki megy a dolgára.
9: Na jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy a mentőállomás környéke, az nem azt jelenti, hogy a mentősök dobálják szét a csikket. Nem. Ugye velünk szemben van egy iskola, ami miatt ott sem lehet dohányozni az iskola előtt, úgyhogy rendszeresen fordul az elő, hogy itt az ablakaink alatt állnak meg az iskolások, reggel mielőtt bemennek, még elszívják az utolsó cigit, és kiesik a kezükből a csik.
8: Igen. Aztán itt a bíróság. Ugye itt azért ebből a szempontból elég nagy forgalom van, szóval mi itt ülünk bent a rohamszobába, és akkor kompletül értesülünk egy-egy tárgyalással, amikor itt megállnak az ablak alatt, és amelyek, hogy az ügyvéd azt mondta, és látod milyen jó, hogy azt mondta az ügyvéd, meg nem ez kellett volna, meg fellebbezzé, szóval abszolút pontos értesüléseink vannak a bíróság ügyvenetéről is. És hát ők is ugye hát dohányoznak, és utána egy elegáns mozdulattal pak! Elhajítják a csikket.
6: Az nem fordult elő sohasem, hogy elgondolkoztál hideg téli estén, hogy főorvos vagyok, nekem nem kéne ezt csinálni.
8: De jó, nem hordok gyűrűt, de nem fog ettől leesni a gyűrű az ujjamról, hogy én összesöprök át a kórházba, és föl kell húzni a beteget, főhúzom, segíteni kell, pelenkázni, segítek. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért lenne fontos az, aki mondjuk bekerül valami egészségügyi felsőfokú intézménybe, mert jól tanul, jól szerepelt a felvételén, ez így klassz, hogy utána azt mondják neki, mint régen az előfelvételi, csak most nem arról szólna, hogy katonának kell menni, de menjen el 8 hónapra az egészségügybe dolgozni, segédápolóként. Beteget szállítson, szart hordjon, pelenkázzon, mosdasson, stb. És aztán majd kiderül, hogy ő alkalmas erre a dologra, vagy amikor az első beteg mondjuk lehánya, akkor izgatottan mondjuk kollabál, és akkor rájön arra, hogy nem biztos, hogy ez mégiscsak neki való. Attól, hogy ő elért, mit tudom én, 487 pontot a felvételén, attól még lehet egy okos, értelmes ember, de lehet, hogy akkor nem neki való ez a pálya.
6: Nem akad követőd a mentőknél? Tehát a másik rohamkocsi, másik orvosa, egy másik napon ugyanezt.
8: Nem látom az utánpótlást ebből a szempontból, szóval ez elég gyenge, hasonló, mint ugye a magyar futballban is, ahol az U16-osok, U18-osok, U21-esek folyamatosan vereséget szenvednek, és ők se jutnak ki az Európa-bajnokságra.
9: Megvárom, amíg nyugdíjba megy, majd aztán átveszem. Most nem tudom megcsinálni máskor, amikor ő nincsen.
6: Jó, te most kiemelt főápoló lettél, te egyre barátkozz meg ezzel a gondolattal.
9: Egy napon dolgozunk, tehát máskor én sem tudom megcsinálni.
6: Jó, de lehetne párba. Egyik sarokból.
8: Feleségem azt mondja, hogy ez a saját kis autisztikus dolgom, hogy ezt így kijövök, itt dohányozgatok, itt söprögetek, itt rakosgatok jobbra-balra, ide-oda-amoda. Ezzel én így itt, ilyenkor így tök jól el vagyok. Megmondom, otthon is ezt csinálom a kertbe, összeszedem kutyaszart, leveleket, söprök, stb.
6: Visszatérve az alkalmasság kérdésére, én sokszor gondolkoztam azon, hogy például a bíráknál milyen jó lenne egy alkalmasság, egy pszichológia, vagy nem tudom milyen alkalmassági vizsgálat előtte. Az orvosoknál nem kéne ilyen?
8: Hát én azt gondolom, az alkalmassági vizsgálat az nem feltétlenül csak abból áll, hogy ő egészségileg rendben van-e, a laborjai rendben vannak, hanem...
6: Nem, mentálisan egyáltalán tudja-e, hogy ő ki?
8: Hogy bírja-e egyáltalán azt a fajta terhelést, amiben neki valójában része lesz, és ez nem feltétlenül mindig egy fizikai terhelés, mert nem a Cooper-tesztet kell neki megcsinálnia, hanem igazán azt a mentális terhet, amivel azért lehet találkozni. Szóval azért, mikor egy-egy ilyen nagyobb tragédia történik, akkor mi is mindig megkapjuk az üzenetet föntről, ugye a pszichológiai csoporttól, hogyha bárki szeretne, nyugodtan mehet, beszélhet, stb. Van, aki ezt igénybe veszi, van, aki nem.
6: Nem kaptam már azt a kérdést, hogy nem kéne a felvételizők körében egy szűrés.
8: De ez biztosan jó lenne, csak hát ennek a körülményeit meg a módszertanát kidolgozni, ami persze nem egy rocket science, azt gondolom, mert lehet, hogy ezt máshol is már csinálják. Mint ahogy például ugye a kórházigazgatók is van Magyarországon, részt vesznek egy elég komoly felkészítő programon, ami először egy ilyen kétnapos kvázi szűrésből áll, és akik ott talpon maradnak, azok mennek az egy hónapos felkészítőre. Ez ugye a BM-ből indult el, úgyhogy ott is már a vezető beosztásokat a minisztériumba, a megyei városi kapitányoknak is részt kell venni egy ilyenfajta képzésen, és ott aztán kiderül, szóval ott ülnek a szakemberek velük szembe, figyelik, hogy hogyan cselekednek bizonyos skillek, ugye hát, amiket ugye nekünk is van a továbbképzéseinken, és ez ebből azért jó eredményeket lehet levonni.
6: Aki mágus képzőt végzett, az is volt ilyen felkészítésen?
8: Harry Potternél esetleg?
6: Nem, volt egy ilyen kórházigazgató, aki mágus képzőt végzett.
8: Így van. Azt nem tudom, hogy amikor őt kinevezték, akkor ez már volt-e, de ha most szeretne ő kórházigazgató lenni, akkor ez már varázslással nem oldható meg.
6: Laikus kérdés. Nem mindegy, hogy van a takaró ezen a hordágyon. Azt néztem, hogy műgonddal lett elhelyezve. A biztonsági öv darabok is szépen kilettek.
7: Hát előbb már mondtam, amikor beszélgettünk, hogy OCD-s vagyok. Tehát nem bírom elviselni, hogyha valami nem élére van hajtva, vagy a sarka rendesen kíván húzva, nem párhuzamosan van rakva, megbolondítok mindenkit magam körül. Gondold el, a gépészek milyen bolondnak néznek, amikor itt mindig rakosgatom össze-vissza, nem tudják kitörni a hordáját, az agyuk elszállt tőle. Én meg szépen ott elpokolásztok, az kész. Nem tudom elviselni, hogy szanaszét vannak csak.
9: Szerinted mi dolgozik a Norbi akkor az autón, amikor nagy takarítós a kocsi? Ezt is úgy hívják, hogy operatív munkaszervezés.
6: Norbi és otthon, és ugyanez megy ez a gyakorlat?
7: Ugyanez van. Figyelj, csak
6: a többiek hogy tudják ezt elviselni?
7: Hát otthon egyedül élek, tehát igazából senki nem látja.
6: Talán ez az oka.
7: Az oka, amit az előbb felvezettem, hogy állandóan dolgozom. Hát ez van, én megszoktam, hát 15 éve egyedül élek, úgyhogy annyira ez nem újdonság, úgyhogy otthonom kazaérek, akkor mindenek megvan. Hajjá, papucsom ott van, kipakolom. Nem vagyok egyébként teljesen kattan, de nem, hogy ez gondol, csak hogy ez egy normális, egészséges rendszeretés, amúgy inkább így fogalmazni. Tehát nem az a full problémás, hogy bekattanak, hogyha nem úgy van. Van én ismerősöm, aki ha esetleg nem tudott oda parkolni, ha szokott korábban parkolni, mert megvan a szokásos helye, akkor képes akár éjfélkor is felöltözni, amikor meglátja, szabad az ő parkolás, és lebenni és átállni. Na, nekem ilyen problémám nincsen, de ettől függetlenül, mint látod, minden rendszerezett itt az autóban.

0: Szorvosot tessék, de hova megyünk?
1: Egy fulladós beteghez.
2: Ha mélyet lélegez, akkor intenzívebb a fájdalom?
3: Igen.
2: És hol van ez a fájdalom?
3: Itt.
2: Le tetszik heverednéd ide az ágyikóra. Jó, tegye fel a lábát, kérem. Nagyon jó.
3: Itt vették ki a vesémet.
2: A bal oldal is. Miért kellett kivenni a koriokarcinoma miatt?
3: Igen.
2: És még mi szerelték ott a pucakban?
3: A belemet műtötték összenőtt.
2: Jó, itt ha megnyomom a mellkasát?
3: Nem.
2: Itt ha megnyomom?
3: Nem.
2: Most tessék szépen megmutatni a bal kezének a mutatójával, hogy hol fáj.
3: Itt
2: középen. Ott középen. És itt ha megnyomom?
3: Ott.
2: Itt erre?
3: Igen, ott.
2: És itt mellette?
3: Ott nem fáj.
2: Itt másik oldalon mellette?
3: De ott igen.
2: A mellkasában ez a csontáptét, ez pontosan hol volt? Mert ezt itt nem látom a leletei között.
0: Zaher Gábor hosszasan olvasgatta a kórházi zárójelentéseket a fiatal hölgy kapcsán.
2: Egy nagyon nagy segítség, hogy hozzáférünk a betegek kórelőzményéhez. Amikor egy betegtől kérdezel valamit, akkor nem biztos, hogy ő megfelelő információkat tud adni. Amióta van hozzáférésünk nekünk is ugye az EST-hez, ahol ugye a betegnek a teljes egészségügyi dokumentációja elolvasható, sokkal tud segíteni abba, hogy az ember szakmai döntéseket hozzon. Jelen esetben ugye itt egy fiatal 25 éves nőről volt szó, akinek volt nyomásérzékenysége a mellcsontnál, illetve attól egy kicsit balra, ami önmagába véve nem egy ilyen fenyegető történet. Ráadásul ugye minden vizsgálat, amit ott megcsináltunk a helyszínen, a fizikális vizsgálatnak a pici eltérésén kívül, az gyakorlatilag teljesen negatív volt. Ha nem lett volna ez a fajta kórelőzménye, ami 2019-ben kezdődött, nála egy császármetszést követően kialakult daganatos betegség, amelyik egy szisztémás, több szervet érintő betegség volt, amit végül sikerrel kezeltek, és most idézőjelben csak ugye a háti 8-as csigolyánál van egy áttéte, ami viszont lehet következménye annak, hogy ez a mellkasi fájdalom bekövetkezett, ott nyom egy bordaközi ideget esetleg, vagy az is lehet, hogy kialakult egy újabb csontáttét mondjuk ott a bordán, vagy a borda és a szedcsont közötti ízesülésen, és ilyenkor a szakszerű kórelőzmény felvétel az rávilágíthat, milyen döntést hozzon az ember. Ha nem lett volna ez a kórelőzmény, akkor én ezt a beteget tanáccsal ellátva a helyszínen hagytam volna. Így, ha bár nem volt a beteg rosszul, én úgy gondolom, hogy neki azért a sürgősségi osztályon van a helye, ahol csinálnak neki egy alaplaborvizsgálatot, csinálnak neki egy mellkasröntgent, vagy esetleg ha ott valamit látnak, akkor mondjuk egy mellkasi CT-t, és kiderül, hogy ennek a mellkasi fájdalomnak lehet-e oka esetleg az alapbetegség tova terjedése, vagy esetleg ez csak valami banális gyulladásos elváltozás a borda és a mellcsont közötti ízesülésnél. Szóval ez jó, hogy hozzáférhetünk a beteg kórelőzményéhez.
0: Az egységes egészségügyi számítástechnikai rendszer, egyszerűen rosszul mondom ennek a informatikai rendszernek a nevét, ennek a kialakítását megelőzően vakrepülésben volt a mentőorvos ilyen esetekben?
2: Hát ha otthon voltunk mondjuk a beteg lakásán, akkor csak elő tudta szedni a hozzátartozó, vagy ha a beteg elmondta, hogy hol vannak a dokumentáció, akkor ezt papír alapon meg tudtuk valójában nézni. De mondjuk, ha közterületen találtuk, vagy például, mint jelen esetben itt a munkahelyén, ahol az ember valószínűleg nem hordozza magával ugye a teljes egészségügyi dokumentációit, akkor azért egy csomó bizonytalanság benne van. Úgyhogy hogy azért a számítástechnika fejlődik, számunkra is nagyon-nagyon komoly segítséget tud jelenteni, sőt, jelent is.
0: Az jutott eszembe ennél az esetnél, hogy tulajdonképpen mesztelenek vagyunk. Ha valaki hozzáfér az én adataimhoz, mindent tud rólam. Tehát ez az informatikának a félelmetes oldala. Én ezt akartam nem orvosilag átbeszélni veled, hanem emberileg. Tehát, hogy gyakorlatilag a beteg oldaláról, hogyha valakinek olyan szerencséje vagy hozzáfér, vagy meg akarja ismerni, és valamiért sikerül, akkor én totál mesztelen vagyok.
2: Alapvetően igen, és ez tulajdonképpen benne van a pakliba. Például nagyon érdekes, hogy a Davoszi Világgazdasági Fórum, ugye ez minden évben januárban van ezen a gyönyörű svájci üdülőhelyen, minden évben az ott összegyűlő jó pár nagyon-nagyon okos ember megtervezik azt, hogy rövid távon 2 év, illetve hosszabb távon 10 év, mi az, ami vár tulajdonképpen az emberiségre, milyen változások, és ez itt általában negatív dolgok felsorolása történik. És most már évek óta ez a kiberbiztonsági bizonytalanság előkelő helyen szerepel, ugye a rövid és a hosszú távú előrejelzések kapcsán. És ha belegondolsz abba, hogy mondjuk ma már azért, ha megnézzük akár Putyin trolljait, ugye Jessica Áró könyvét, ugye a Szentpétervári irodaházról 500 baromi okos számítás technikában, nem az, hogy járatos, de professzionális fiatal azon dolgozik, hogy hogyan tudja megzavarni a világ működését, akkor ettől a pillanattól kezdve a mi egészségügyi adataink is idézőjelben hozzáférhetők, mint ahogy rendszeresen lehet olvasni, hogy bankkártyaadatok kerültek ki, és így tovább föltörték például a Sony-nak az oldalát, milyen károkat tudtak annál okozni, vagy esetleg zsaroló vírusokat pakolnak föl, és hogyha nem fizetsz, akkor mit tudom én, akár egy banknak a teljes adatállománya esetenként törlődik. Ez benne van a pakliba, és ezzel még akár vissza is lehet valakinél tulajdonképpen élni, mert hogy az egészségügyi adatod, az a te saját személyes, jogilag abszolút mértékig védett adatod, ami tartozik mondjuk rád, és hogyha mondjuk az egészségügyi ellátórendszerbe kerülsz, akkor tartozik mondjuk esetenként rám, de viszont rám megvonatkozik ugye az orvosi titoktartás, ami azt jelenti, hogy én valakiről elolvasom azt, hogy neki ilyen-olyan-olyan betegsége van, mit tudom én, HIV pozitív, nemi betegség, szóval nem olyan, mert most azt mondom, hogy most volt egy tüdőgyulladás a tavaly az XY-nak, hát jó, hát ettől nem fog a világ valójában összedőlni, de egy ilyen dologgal ugye valakit akár még tulajdonképpen zsarolni is lehet, és ebben a mai világban azért elég sok minden előfordulhat.
0: Na és akkor itt a kérdés, az utolsó, hogy mennyire biztonságos ez a magyar rendszer?
2: Ezt nem tudom megmondani, nem értek ilyen szinten a számítástechnikához, de hogyha mondjuk az oroszok besétáltak a magyar külügyminisztériumba, és mondjuk nem a Vemtéri főbejáraton keresztül, hanem a tűzfalakon keresztül, akkor az ezeket az egészségügyi adatokat is szerintem, habár mondom, abszolút nem értek hozzá, jó eséllyel ugyanígy föl tudnák törni, és ugyanígy el tudnák vinni. Hiszen gondolj bele itt például, itt a választási kampány során volt olyan politikus, akinek egészségügyi adatai pontosan innen ebből a házból valamilyen szinten kikerültek. Ami azt jelenti, hogy ez kikerülhetett úgy is, hogy mondjuk valaki olvasta azt az esetlapot és elmondta, ami ugyanolyan bűncselekmény kategóriába tartozik, de az is lehet, hogy kívülről történt egy olyan behatolás, ami után ennek az embernek az egészségügyi adataiba valaki belenyúlt, és idézőjelben csak elolvasta, aztán persze ki is szivárogtatta.

0: Mozó Gyula főápolóból nagyon mély gondolatok jöttek elő itt az előbb. Megáll az idő.
1: Igen. Megáll, nem áll meg, csak szeretnénk, hogy megállna, vagy úgy érezzük bizonyos körülmények miatt, hogy mintha megállt volna. Barátaimmal beszélgettem egyik este erről, hogy ki hogy érzi magát, nagyjából egykorúak vagyunk, ki hogy érzi magát, hogy hol állt meg szerinte az idő, a lelkében, a szívében, a gondolataiban. És nagyjából érdekes, hogy egykorúak vagyunk, és egy időt is határoztunk meg, hogy ez a körülbelül olyan 35 környéke, 35-40 éves korunk környékére érezzük most magunkat. Még azt a lendületet érezzük magunkba, hogy ugyanazt, úgy érezzük, hogy még ugyanazt a terhet bírjuk, még van bennünk lehetőség, még van bennünk energia, még ugyanúgy van bennünk tetvágy, mint akkor, amikor 35-40 évesen itt teljes, hogy úgy mondjam, erőbedobással csináltuk, amit csináltunk.
0: És akkor ezt nem tudjátok kiélni, azért érdekes így?
1: Igen, én még tudnék itt. Nagyon szép feladattal bízott meg a munkáltató, mert egy teljes régió belső továbbképzését szervezem. Napi kapcsolatban vagyok az állomásvezetőkkel, sőt a munkám révén magukkal, azokkal az emberekkel, akiknek a képzéséről kell gondoskodnom. Esetlegesen én magam is tartok ilyen képzéseket. És most nagyon élem ezt a feladatot, de úgy érzem azt, hogy ennyi év után, amióta itt vagyok ennél a cégnél, látok át úgy rendszereket vagy működéseket, hogy még mindig lenne bennem plusz, amit nem feltétlenül érzek kihasználtnak.
0: De miért nem keresel valami olyan területet emellett, kiegészítésképpen, ami segít felemlészteni azt az energiát, amiről most beszélünk. Ugye van a gépkocsi vezető úr, aki garázsmester is, meg nem tudom én, háromféle funkciója van, a múltkor volt a rohamon, meg mentőápoló is, vagy ilyen technikus is, az háromféle feladatkört lát el, és akkor mindig valamelyikben tovább tud teljesülni.
1: Jaj, hát így nekem is vannak ilyenek, persze, szárteágazó. Ugye a rohamkocsi az rohamkocsi marad, tehát a rohamkocsinak ilyen névleges gazdája 2000 óta vagyok. Tehát az, ha belegondolsz, 26 éve benne vagyok a srácoknak az életébe. Szervezem az életüket, a beosztásukat, a képzéseiket, a mindent. Mellette maga ez a kiteljesített funkció.
0: De miért nem írsz könyvet? Én most azt keresem, hogy neked hogy lenne optimális a belső ritmusod, egyensúlyod?
1: Nem érzem azt, hogy azért erre így kíváncsiak lennének az emberek, hogyha én írnék egy könyvet.
0: De mert nem azért írja meg kíváncsiak az emberek, hanem azért, mert van mondani valója.
1: De minek mondjam el a mondani valómat, ha senki nem hallgatja meg, nem olvassa
0: el? A Zahera szerinted miért írta a könyvet, hogy senki ne olvassa el?
1: A Zahera egy másik kategória. A Zahera már így, főleg így a harmadik könyvek kapcsán kíváncsiak az emberek. Kíváncsiak a véleményére, a gondolataira, az életére, annak a történetére. És akkor itt apropóként jegyezzem meg, hogy abban a könyvben van egy önálló fejezetem.
0: Akkor ez teszi kötelezővé, hogy a saját magam oldalát írjam meg. Hát azért néhány száz vagy ezer mentő ismer az országban, akik így úgy amúgy valahogy kapcsolatban kerültek az oktatással, a rohamentő, nem tudom mivel. Ezeknek az embereknek szólna a könyv.
1: Én ezekhez az emberekhez szeretek egyénileg szólni. Akár az oktatás révén, az új belépők oktatása révén, ahol nem csak azt oktatom, ami a könyvbe le van írva, idézőjelbe könyvbe, ugye az eljárásrendekbe, egyebekbe, hanem azt a szemléletet próbálom továbbadni nekik ott, face to face a képzéseken, amiket én kaptam a régiektől, és ami szerint az egész pályafutásomat végig vezettem és végig dolgoztam. Ezt szeretném továbbadni.
0: De hát erre miért nem jó egy könyv? Ahol a tanítómesterédre megemlékezel, a leírod azt, ami egyébként a tankönyvekben nincsen benne.
1: Nem érzem azt, hogy oda jutna, ahova kell.
0: Gyuszik a sokan mentő szolgálatnál. Hogyha most pszichológus lennék, akkor az, hogy ezt jobban el tudnám mondani, de én azt mondom, hogy sokan mentő szolgálat, nem tudom, mit kéne csinálni, sokkozni, vagy távolugrani, vagy nem tudom, valamit. Tehát sokan mentő szolgálat, agyadra megy a mentő szolgálat.
1: Soha nem ad vissza annyit, mint amennyit te adtál a mentő szolgálatnak. Nagyon sokat ad, de annyit soha nem ad vissza. Ezt én vállaltam, ezt én akarom, hogy így legyen.
0: Akkor mi a baj?
1: Az, hogy lehet, hogy még többet akarnék adni. Csak valahogy nincs rá lehetőség. Nem tudom most így neked ezt így konkrétan megfogalmazni. Még mindig tudnék tenni, ami kiaknázatlan.

0: nehéz vezetni ezt az autót.
1: Ja, mint hogy a saját autón, tehát nyilván egy kicsit másabb, mert a nagyobb kis terautó, de egyébként jó vezetni.
0: Azért kérdeztem, hogy mennyire nehéz vagy könnyű, mert ugye azért szlalomozni kellett.
1: Mocorgott a hátulja. Igen, egyébként éreztem én is, meg hát belekapott a szél néha, mert magas, azt nem tudom, érezte az autópályán, hogy jöttünk, azért néha belekapott. Csomó ember befékezett, előttünk, behúzt elénk az autót, aztán azért kell kicsit manőverezgetni.
0: Mi hajtja ilyenkor az embert?
1: Az, hogy hamar oda kell érni, és hát láttuk, hogy már a bejelentés is ugye korábban volt, mert itt volt már a mentőgépkocsik és segélykocsit kértek, úgyhogy fontos az, hogy mielőbb ide érkezünk, tudjunk segíteni a kollégáknak.
0: Mennyire veszik ki az erőt a sofőrből?
1: Nem tudom, mert belőlem egyébként nem. Tehát ugyanazzal a lendülettel szállok ki, mint amikor hátulápoló vagyok, aztán indulok neki a betegnek. Mert gondolom, ezt láttad is, hogy nem tudom lehet küzdeni azt, hogy most gépkocsizők, mert ugyanúgy kezdem úgy az intenzitás a beteg ellátás, mint hogyha én lennék az ápoló. Néha azért vannak ilyen összemozdulások, ugye, de tudjuk már nagyon régóta együtt dolgozunk, hogy kinek mi a dolga, hogy látja az egyik csinálja az egyik részét a vizsgálatoknak, akkor a másik csinálja a másik felét, és akkor így van az összhang.
0: Sajátos véget ért ez az eset. Péter Falvi Norbertnek mi marad meg ebből?
1: Ilyenkor látjuk azt, hogy mulandók vagyunk, tehát hogy van, amikor már nem tud az ember segíteni, mindig ez szokott a fejembe forogni, hogy mennyi idő van még vissza. Ez a kockásfülű nyúló, ami őriz minket.
0: Hát a szélvédő mögött.
1: Szerintem, hogy itt dolgozom, azóta ez már itt van. Tehát 2013 óta itt van, de szerintem just jobban el tudja mesélni a történetét, hogy a kockásfülű nyúllal kapcsolatos ellátás az, hogy indult, és hogy került hozzánk ez a nyuszi, meg hogy ennek mi a sztoria.
2: Ez egy eredeti nyuszi. A mese írójától kaptuk. Nála voltunk kint, nem mi, de a központi roham, és az ellátás megköszönéséért kaptunk tőle egy igazi kockásfülű nyulat, amit azóta is őrzünk. És akárhányszor kapunk új autót, ez a nyuszi, ez átköltözik.
1: Nem tudna elviselni, ha nem lenne itt, nem ülne nekünk. Ez megszokás, amikor például átpakoltunk, és véletlenül nem volt kirakva, el volt rakva föntre, mert az, aki átpakolt, éppen nem tudta oda, mert sietni kellett, akkor egyből már keresem, hogy hol van, azt rakom ki, vagy éppen mosáson van, ezért ki szoktuk mosni, akkor már keressük, hogy hol van.
2: Aki ismeri a mesét, az tudja, hogy a kockásfülő nyuszi megérkezik, és ő megoldja a problémát.
0: Zahár Gábort többféle helyzetben láttam már, de ilyenben még soha. Ültél egy ágyon, néztél magad elé. Miközben a nézőt kitolták a teraszra.
3: Ilyen szituációba csöppentünk bele, ahol egy idős nőbeteg, krónikus beteg, több éve ágyban fekvő, kíves elégtelenség, vérszegénység, súlyos mozgásszervi panaszok, mindkét alsó végtagja, tartós ágyban fekvéstől mind a csípő, mind a térdízülete is hajlított állapotban bemerevedett, súlyos a szív elégtelen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szívpumpa funkciója az minimális, már nem tudja biztosítani ugye a normál keringést a szervezetbe, tele volt ödémával, kötőszövetekben lévő folyadékkal, a mellüregébe folyadék volt, így erre a betegre ránézve sajnos azt kell mondani, hogy jelen tudásunk alapján ezt a beteget meggyógyítani nem lehet, különben is már egy éve nem adnak neki semmiféle gyógyszert. Segélykocsiként voltunk kint, ami azt jelenti, hogy egy mentőgépkocsikért segítséget, hiszen a betegnek volt egy krónikus légzési elégtelensége, a véroxigén telítettsége 70% körül volt, ami egyértelmű, hogy valamilyen terápiát igényelt volna. Jelen esetben azt mondom, hogy szorunk neki egy vénát, hiszen ezeknek a betegeknek ugye tágnyaki vénái vannak, amit relatíve nem egy bonyolult dolog megszúrni, perifériásra nem lehet, mert olyan teljesen ilyen tésztás szivacsos volt a karja. Esetenként nem invazív lélegeztetést indítunk nála, adunk neki egy kis morfiumot, ami csökkenti a légzési mechanikáját, talán adunk neki egy kis vízhajtót, de hát mondjuk a 70-es vérnyomásával a vízhajtóadás az alapvetően kontraindikált, és bevisszük a sürgősségi osztályra, és ettől a pillanattól kezdve ugye mi azt mondjuk, hogy kérem, mi megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. A beteg a sürgősségi osztályon készült volna róla egy labor, talán tovább folytatják ezt a nem invazív lélegeztetést, vagy leveszik róla ezt a speciális maszkot, és akkor kap egy 100-as maszkon keresztül oxigént, viszonylag nagy áramlással, talán még kap egy kis morfiumot, lehet, hogy készül nála még egy mellkasröntgen, és akkor a beteg fölkerül a belgyógyászati osztályra, ahol bekerül egy korterembe, 4-1-es vagy egy hatályos korteremben, rajta kívül még hasonló állapotban vannak betegek, a család limitált időben lehet csak mellette, és gyakorlatilag lehet, hogy holnap reggel halva megtalálják, és ennyi. Rögtön az ember előtt végigfut ez az egész történet, szakmailag ez lett volna valójában a helyes döntés, de úgy gondolom, hogy egy ilyen szituációban nem csak a szakmának kell az ember fejébe megfordulnia, hiszen be tudtuk volna vinni jó eséllyel a bajcsíg, és nem lett volna idézőjelbe semmi különösebb idézőjelbe probléma. Ezzel leírom az esetlapot, hello, és utána visszamegyünk az állomásra, vagy kapunk újabb feladatot. Ez egy abszolút rendezett körülmények között élő idősasszony volt, akit egy szerető család vett körbe, aki itt, ahogy az egyik lánya elmondta, aki ott lakik vele, hogy nagyon komoly logisztika volt itt az elmúlt egy-két évben, ugye magának az ápolásnak, a gondozásnak a megszervezése. És ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, hogy nem szabad elvenni sem a családtól, sem pedig a betegtől azt, hogy amikor lehunja a szemét, és ugye eltávozik innen a földről, akkor azt ne egy olyan környezetbe tegye meg, ahol őt szeretik, ahol ott ülnek mellette, ahol fogják a kezét, akár az utolsó pillanatig is. Én elmondtam a variációkat a családnak, amit az előbb is mondtam, és a B variáció pedig az, hogy velük való megegyezés követően nekik kell kimondani azt, hogy őt hagyjuk szépen itthon. Megbeszélték, ott egy picit összeültek ott a család jelenlévő tagjai, és végül is azt a döntést hozták, hogy akkor a beteg maradjon itthon. Olyan közegbe üljön föl Káromladikjára, ahol őt szeretik. Emberi szempontból talán ez volt itt a teljes döntés, amivel magam is emberi oldalról, és szakmailag is egyetértettem.
0: De még mindig nem tudom, hogy mi volt benned.
3: Én azt gondolom...
0: Ott ültél, én még ilyennek nem láttalak. Mint hogyha te is hozzátartozó lettél volna.
3: Alapvetően egyszer hoz az ember egy szakmai döntést, amit itt elmondtam, hogy ennek mi lett volna a sorsa, ami nem egy hihetetlen bonyolult történet, de az emberi döntés és annak az interpretálása a család felé az azért mindig egy kicsit nehezebb. A család abszolút jól döntött, magam is, ha ebbe a szituációba kerültem volna egy hozzátartozómmal, akkor én is ugyanezt a döntést hoztam volna. Csak ilyenkor az ember úgy elgondolkodik azon, hogy na most ezt a beteget tényleg itt itthon hagyom. Lehet, hogy ez még szegényként él egy fél napig, lehet, hogy másfél, lehet, hogy két napig még tulajdonképpen el fog tartani az ő haldoklása. Még talán az is megfordult bennem, hogy de az mondjuk nem érdekel, hogy itt a szolgálatnál esetleg lesz ennek valami következménye, hiszen segélykocsiként jöttünk ki, és majd most azt a visszajelzést fogjuk adni, hogy a helyszínen láttuk.
0: Hát a döntés felelőssége volt rajtad?
3: A döntés felelősség az mindig rajtam van, amikor kivonunk egy esetet. Ezt a döntést kórházba könnyebb meghozni, sokkal könnyebb. Ahol elmondom a hozzátartozónak egy röntgen, egy labor után, hogy nézze, hogyha hazaviszi a férjét, feleségét, anyját, szülőjét, bárkiét, akkor ez lesz, minthogyha fölkerülne, érted, a belgyógyászati osztályra. Így a helyszínen talán ez egy kicsit szokatlan, és nem gondolom, hogy ezt sokan megcsinálták volna.
0: Eddig tartott a mi világunk, amelyben a rohanmentők munkájának 2.0-ás fejezetét hallották. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
4: A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
5: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life, életmód magazin. Life is Life, kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák
1: gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva meg jegyezte. Most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhat.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le. inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
3: Szervusztok, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Juniort már nem használom.
2: Nem használod, köszönöm.
3: Mert ez azért kellett ez a Junior, annak ugye az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltban, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni? Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
2: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
3: Hát a gyerekkorom az egy nagyon, nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
2: Igen.
3: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
2: Minden. Igen, ez a kettősség.
3: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig. Uh-huh. És úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, mert a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, már nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
2: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
3: A válasz, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
2: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
3: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
2: szerintem voltam. A középpontban voltál.
3: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
2: Igen.
3: Tehát, hogy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
2: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
3: Hát ez jó kérdés.
2: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mind a ugye kettő. Minden éremnek két oldala van.
3: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogyha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
2: Igen.
3: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
2: Igen.
3: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel, amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. Igen. És akkor magával vitt hétvégén, de rengeteg, én kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
2: Igen.
3: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
2: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
7: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert már a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek vannak saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumban. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta akkor. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Bukti, mint tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, és hallottam-e énekelni?
0: Igen. Vagy?
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én miért nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit, minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem, és emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm, A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni. Az, mert az, abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk. Most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Éliás Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivételek.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
1: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkát. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített. Köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észveszélytő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valamit, valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolatai, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki ír így rád, érted? Ez borzasztó. Ír így a tehetségedre, ír így az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amiatt elváltam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg, nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámborsukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor meg nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, igen, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára is járok, meg önismeret, meg minden, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez az egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek. Tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak. Tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem, még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz
1: irányába. Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára. Mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, az a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm, hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

Kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok,

leszállt, de eltemetni nem tudom. Fillér és emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és számolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Na induljon a banzáj, és a banzáj ezúttal úgy indul, hogy hát a Sherry 8-assal gurulunk egyet.
1: Beültem a Digo 8-asba, bekötöttem magam fék, és akkor megnyomjuk ugye a start-stop gombot szépen. El is indulhatunk. Elfejtettem mondani, de jobb később, mint soha. Magas sebességváltó az ablaktörlő karnak a helyén van rajta, szépen, hogyha fölfelé húzzuk meg, ugye a kormánynak a jobb oldalán, akkor bekapcsol a tolatókamera, hiszen rükvercbe raktuk a tolatókamera, ezúttal is szétosztja ketté a középső érintőképernyős felületet, az egyiken mutatja, ezúttal a kormányhoz közelebbi része mutatja fölülről az autót 360 fokban, illetve egy elég széles kamera néz hátrafelé, segédvonalakkal elindulunk, azonnal felengedi a kéziféket, a segédvonal az szépen bekanyolódik abba az ívbe, mint amerre az autó megy, közben amit lehetett hallani, az már be is húzta a külső kilincset, és hogyha lehúzzuk ezt a gombot, illetve ezt a kart, akkor pedig D-be leszünk, és azonnal az első kamerát fogja mutatni, és ezúttal is a segédvonal az azonnal mutatja, hogy te merre mész, ráadásul egy kicsit így oldalazva is mutatja az autót, hogy te éppen merre mész. De ez nekem tetszik, az tetszik, hogy a kilincseket szépen behozza egyébként, hogy tolatásnál szinte azonnal, amikor előre gurulunk, akkor kb. 10-15 között valahol. Irányjelzésnél jó hangja van, és a középső érintőképernyős felületen egy kis kockában megjelenik az autó egy oldalról, és arról az oldalról, amerre te indexelsz, így hátulról mutatja, hogy ne zúzzál le semmit, ne menjél neki a járdaszigetnek, nehogy valami gyalogos ott legyen. Ez biztonság szempontjából nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon jó. Halljuk a belső égésű motort. Az autó most ugye eco üzemmódban van. Egy sípolást hallhattunk, vagy egy kis zenét, ez azt jelentette, hogy egy 30-as táblát ismert fel, és most elkezd majd ez miatt hisztizni, hiszen tovább egyszer többen gurulunk, mint 30. Eléggé tele van hordva egy sárral az út, ezen gurulunk most. Az úttartás egyébként nagyon jó, az autónak nagyon kényelmes, szerintem egyébként csendes, mondom, amit hallhatunk, ez a sebességre figyelmeztető, hiszen a 30-as táblát ismerte fel, az már rég fel lett oldva, de ugye sajnos még ezt nem tudják az autók. Egy dolog van, ami nekem nem tetszik az autóban, így vezetés közben, az az, hogy amikor megnyomom a tempomatot, akkor nagyon idegesen rángatja a kormányt, tényleg szó szerint idegesen rángatja a kormányt, és erőszakosan, hogy ő bent akarja tartani a sávban. Ez nekem nem tetszik, de ez nyilván egy jó kis szoftver frissítésnél fog majd egy kicsit csiszolódni, hiszen a kínai márkák ezt még most tanulják, illetve nem csak a kínai, hanem az európai gyártók közül is sok van, amelyik még így viselkedik. Nyilván a legújabb frissítés, a legújabb szoftverrel ez ki lesz küszöbölve. Szépen kilátsz mindent, áhozlopunk elég markáns, de kezelhető. Ahogy mondtam, a belső visszapillantó tükör az egy kis keretet kapott. A külső visszapillantó tükröt nagyon jó beletáltani, mindent is látsz magad körül, és a sípolás vagy egy kis zenélés, csinéges, ez továbbra is a sebességre figyelmeztet, hogy ne menjek már 40-nel egy 30-as táblánál, miközben, ahogy említettem, már régen hagytuk a 30-as táblát, ráadásul azóta már kijöttünk a lakóterületen kívül, pontosabban már megint visszaértünk, tehát akár lehetne 50-es is az a bizonyos tábla.

tempomatra visszatérve, tehát az nagyon nem tetszik, viszont az adaptív tempomat az nagyon szépen működik, finoman fékez, ha kell, akkor hirtelen fékez, de alapvetően egyébként finoman fékez, az jó, és egyébként 5 féle távolságot tudsz beállítani, hogy mennyire kövesd az előtted levőt, mennyire legyél hozzá közel vagy ne közel, nyilván autópályán nagyobbat tartunk, de akkor tartani egy kicsit kisebbet. Az irányjelzőnek a hangja szerintem jó, az ülése nagyon kényelmes, a napfintetőt imádom, az, hogy itt fönt zongorla fekete kezelőszerveket kapott itt a tetőn középen, az is jó pofa, ilyen kis eleganciát sugároz az egész autónak, és maga az autónak a hangulata, erről nem is beszéltem még, ezzel a különböző színben beállítható belső világítással, tényleg olyan szinten tudod személyre szabni, hogy igazából teljesen otthonosan tudod magad érezni. Ugye említettük már, hogy 3 sor ülésünk hátulra, inkább bezavarjuk a gyerekeket, viszont ennek köszönhetően azért azt mondhatnánk, hogy elvileg 7-en kényelmesen elférünk benne, de szerintem inkább maradjunk annál, hogy akkor mondjuk 6-an, hiszen középre, a középső ülés sor mondjuk nem ültetünk be senkit, viszont azért 6-an így el tudom férni, tehát elfér a nagyobb gyerekek, meg a nagyszülők, egyik nagyszülő elfér benne, és hogyha a leghátsó ülésről lehajtjuk, akkor egy 4 vagy 5 személyes családnak a csomagjai simán beleférnek, óriási hely van benne, és nagyon jó. A lengés csillapítása zseniális, nagyon szépen tompítja, nem pattog, nem hintázik, nem himbálózik, mint az amerikai autók. És a Tiggo 7-es után a Tiggo 8-as nyilván egy kicsit nagyobb, viszont nem lesz azért óriási a különbség, nyilván van a köztük különbség, hiszen itt azért már megvan a harmadik ülés soronnak kellett egy kis hely, viszont maga elől, ahogy érzed magad, az kb. Mint a Tiggo 7-es. És azért mondom a 7-es, mert nekem ideig a 4, 7, illetve a 8 közül, amiket próbáltam itt a Tiggo-ból, nekem a 7-es átlózzám legközelebb. Ott ugye a sávtartó automatika az nem hisztizett, illetve nem volt annyira ideges, mint akár 4-esben, vagy akár itt a 8-asban. Na most jött el az ideje annak, hogy akkor még nem búcsúzunk, viszont majd hamarosan következik valami kis információ mondjuk közlekedésről. Tehát jöjjön egy kis zene, viszont addig is keresetek rá nyugodtan a rádiónak a közösségi média felületeire, iratkozzatok fel mindenhova, kövessétek a rádiót, kövessetek meg bennünket itt a Begurulva podcastot, vagy Begurulva csatornát.

0: Nincs megállás, folytatjuk is az autókkal, és a második autó ezúttal nem lesz más, mint a Fiat 500H, azaz hibrid, és hát természetesen, ha a múlt héten körbejártok kívül, akkor most viszont megnézzük, hogy mit kell tudni belül.
1: A Fiat 500-as hibridbe beleülve azt fogjuk észrevenni, hogy a kormányunk az majdnem teljesen kör alakú, természetesen alul egy kicsit le van tompítva, alul egy kicsit le van csapva. A közepe az viszont teljesen kör alakú, ott, ahol a légzsák van, és ennek a kör alakú közepének a belsejében van egy kör, ami zongorlag fekete, és azon belül pedig ott van az 500-as felirat. Ez ugye az 500-as felirat az egyébként egész érdekes, mert hogy így össze vannak folyva maguk a számok, és olyanok, mintha középen egy ketté vágták volna, és ugye az 500-asnál sem az 5-ösnek az íve, sem a nulláknak az ívei, azok nem teljesen kerekek, hanem olyan, mintha itt kivágtak volna bele egy darabot, és így összenyomták volna az egészet, szerintem egyébként tök jó dizájnos. A két vízszintes küllő kapott krom keretet, a belső része az ugye egy kis krom keretet kapott, a belső része az zongorlag fekete, és a jobb oldalon ott a tempomatot fogod tudni állítani, míg a bal oldalon pedig azt fogod tudni kiválasztani, hogy egyrészt a menübe hova menjél, másrészt pedig, hogy telefon, illetve média. És nagyon érdekesség egyébként, illetve nagyon érdekes, nem érdekessége, hanem nagyon érdekes, hogy ennél az autónál úgy van megcsinálva, hogy a jobb oldali vízszintes küllőnek az alsó részén ott vannak olyan gombok, amivel fel tudod hangosítani, míg a bal oldalinak az alsó részén, ott pedig ugye ki tudod választani, hogy a médiában lépkedjél előre, akár a rádiót, hogyha a hallgatod, akkor a hullámsávokat ott tudod választani, vagy pedig, ha saját médiát hallgatsz, akkor ott tudod választani. Na figyeljetek, tök érdekes dolog. 500-as ugye kapott egy kör kialakítást maga a kormány, fölötte szintén majdnem, mint egy kör lenne, maga az a rész, ami természetesen ugye a műszerfalunk lesz. És ez az egész kis rész, illetve az anyósülés előtti részünk kapott egy óriási nagy ilyen műanyag betétet, ami ugyanolyan színű, mint az autó, ebben a sárgás, aranysárgás színben pompázik, ez szerintem jó pofa. A középső kijelzőnk nem óriási méretű, egy kicsit talán itt is lentebb van, mint amit így mostanában megszokhattunk, de egyébként tök jó, jól átlátható, és tényleg jól viselkedik.

na akkor adjunk rá gyújtást. A gyújtást azt a hűtő alatti szintén műanyag betéten fogod megtalálni, ez a műanyag betétel, ez viszont szürke lesz majd, illetve szürke nem lesz, hiszen már az. Adtam rá gyújtást, az előttünk levő műszerfal, a vezető előtti műszerfal az ilyen digitálisan jelez ki mindent, természetesen színes, mutatja, hogy éppen a fogyasztás mennyi, mutatja, hogy összesen mennyit tudsz még elmenni az autóval, mármint hogy mennyi az üzemanyag benne, mutatja ezúttal azt, hogy te éppen mit hallgatsz, megmutat egy csomó mindent, amit te akarsz, üzenetet be tudod állítani, magát a kijelzőt, magát az autót, ha akarod, akkor egy középső kör alakú, ilyen félkör, sőt nem teljesen kör alakú műszeretséget fogsz ide kirajzolni, ott mutatja a fordulatszámot, illetve a közepén mutatja digitálisan, hogy te éppen mennyivel mész. Megtett utat fogja mutatni, a fogyasztás, az időt, stb. Szóval itt egy csomó mindent ki tudsz választani, ez szerintem jó pofa, illetve szépen, tehát hogy nagyon jól átlátható, na, csak sikerült kivakognom azt, amit akartam. A középső képernyő az egyébként ilyen zongorlak fekete keretet kapott, és ahogy mondtam, nem óriási méretű, de egyébként szerintem viszonylag jó pofa, egyébként egészen jó pofa, be tud állítani akár még innen is a klímát, hogy hova fújja, hogy mennyit fújjon meg ilyesmi, de ami nagyon fontos, és ennél sokkal fontosabb az, hogy ha jövünk lefelé, akkor természetesen kapjuk a két középső légbömlőt, köztük az alkadás jelzőt, illetve a központi zárat, és alatta bizony fizikai gombokkal ott van a klíma, egyrészt, hogy hány fokot fújjon, másrészt, hogy mennyire fújja, harmadrészt, hogy hova fújjon, hogy AC, vagy autó, vagy első szélvedő, vagy hátsó szélvedő. Ezek alatt van egyetlen egy USB-C-s töltési lehetőségünk, sőt nem is USB-C-s, ha jól látom, hanem sima USB-s töltési lehetőségünk, igen, illetve van egy tálcánk, ahol természetesen fel tudod rakni a telefonodat, vezeték nélkül tölteni, és ennek a tálcának egyébként nagyon érdekes, amikor először ránézel, ez a tálca, ez előrefelé, kicsit lejtős, tehát hogy ne csúszson ki belőle a telefon. És egy gumi betétet kapott természetesen. És amikor először ránéztem, azt hittem, hogy ez a gumibetét ez így elszakadt, már kopik meg ilyesmi, de nem, hanem Torino városának ugye a kis profilja van ott kiharapva a kis gumibetétből, jó pofa. És ahogy említettem, ez alatt van egy műanyag betét, ami szintén az anyósülés előtt is szépen végfut a hűtő alatt, és nem mellesleg, itt ez a műanyag betét, ahogy említettem, ez bizony szürke lesz. Az autónak a műszerfalának a felső része az nem ilyen rossz csillogó műanyag, hanem egy kicsit ilyen bordázott, azért nem tükröződik feleslegesen.

A belső visszapillantott tükrünk egy nagyon vékony keretet kapott, a külső visszapillantott tükrünket pedig tök jó be tudod állítani, és mindent is látsz belőle, ahogy te szeretnél. Az autó fölül, ugye már talán említettem, világos szürke és színű, nem teljesen a fején, inkább világos szürke színű, ez jó pofa. Az ülésünk elől is ugyanúgy, mint ahogy hátul, a két szél a szürke, egy kicsit kiemelkedik, derékban sokkal jobban tart oldalra, mint mondjuk combnál, és itt is megvan ez a szürkés kis hálós betétje, a háttámlánál is, és a háttámlának a felétől fölfelé ilyen újrahasznosított bőr lesz, amiben ott van bizony az 500-as kis feliratunk, ugye ez a Torino felszereltséget ott is szépen fölírtak rá, a fejtámlánk az szintén ilyen vegán, vagy újrahasznosított bőr, vagy ilyesmi. Az ajtó. Az ajtóban hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, semmi több. Szinte semmi több. És ami érdekessége, hogy egy gombbal fog nyílni az ajtónk, tehát egy elektromos gombbal tudod kinyitni az ajtót. És akkor most jössz majd te, és hozzászólsz, hogy Úristen Jézusom, elektromosan nyílik, jaj, mi lesz velem, hogyha nem erőlt az akkumulátor? Hát figyeljetek ide legalúra, a pohártartóhoz, oda raktak egy vízlítót, tehát simán kinincsel is ki fogod tudni nyitni. Nem hülyék ezek. Na visszajövünk középre, manuális sebességváltót kapunk, ilyenben mostanában régen ültem, és érdekesség egyébként, hogy hibrid és manuális sebességváltó, ugye általában szoktuk meg a hibridtől, hogy automata. Itt egy manuális sebességváltó, ami mondhatnánk azt is, hogy 8 sebességes, hiszen 6 megy előre, 1 megy hátra, illetve van egy 0 sebességünk is. Itt hátul, pontosan a sebességváltónak a kis konzolja között van egy áttörés, hát itt azért nem fogsz átmenni, mert ahhoz vékony, de itt nincsen teljesen összekötve, hanem a középső könyöklő az hiányzik, viszont van itt egy ilyen kis dobozunk, aminek az elején ott van ilyen start-stopot ki tudod kapcsolni, valamint bele tudsz menni, hogy igen, a start-stopot ki tudod kapcsolni, vagy be tudod kapcsolni. Aztán van egy elektromos kézifékünk, illetve van itt is egy hangerő gombunk, tehát fizikailag is fel tudod hangosítani a gombot, akár innen is, nem csak a kormányról, vagy az érintőképernyőről. Jövünk hátrafelé, akkor van ilyen kis dobozunk, amiben csomó mindent el tudsz helyezni, és ide bizony kapott azért még egy USB-s, illetve egy USB-c-s töltési lehetőséget, valamint egy szivargyújtós töltési lehetőséget, és van egy darab pohártartó, nem sok, de legalább a miénk.

0: kedves szíved.
1: És a harmadik autó a héten, ő pedig legyen mondjuk, mi, nem is tudom, talán legyen a Kia K4. Legyen. Üdvözlet, kedves emberek! Hát ismételten begurulva autó és kütyümustra, és mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Kia-nak a K4-es kóddal vagy névvel ellátott gépjárműve. Érdekesek ezek a kódoktól, de EV, meg K, meg B, meg szóval értitek. Mivel, hogy nem EV, hanem csak simán K, ezért már egyből látszik, hogy illetve hallani is talán, hogy nem elektromos autóról beszélgetünk most a Kia-nál, hanem belsőgési motorra van szerelve a K4-es. És amikor ránézel a K4-es, akkor azt mondod, hogy hát nem is tudod elsőre talán, hogy ő micsoda, hiszen egy elég lapos autót látunk, illetve egy elég lapos autóval találkozol, de ez a lapos autó, ez mégis, hát majdhogy nem, egyébként nem kombi, de mégis ilyen hosszított, hát nem, tehát nem szedán, hanem ilyen csapott, hát nem is annyira csapott egyébként, szóval érdekes az autó. De előről, amikor ránézel, mit fogsz észrevenni? Van hűtője a rendszámtábla fölött is, illetve természetesen a rendszámtábla alatt is. A rendszámtábla fölötti hűtőrész az a Kiától megszokott, hát én csak úgy hívom, ilyen kis csontos megoldás, olyan az egésznek a kialakítása, mint hogy ilyen kis csontot odaraktak volna egy keresztbe. Ráadásul a motorháztetőnek az elején van egy krómcsík, ami összeköti ugye a két első lámpát. A két első lámpánk az úgy néz ki, hogy van vízszintesen egy vonalunk, ami ugye a nappali menetfény, illetve természetesen ugyanez lesz az irányjelző is, igen, az irányjelző is, illetve van még olyanunk, hogy lefelé is elindul, de itt nem egy vonalban vannak ezek, mármint, hogy nem egy LED csík, hanem a vízszintesen elhelyezett nappali menetfény, illetve irányjelző alatt van egy kis megszakítás, és utána, hogyha előről nézed az autót, akkor teljesen függőlegesnek tűnik az a két vonal, ami van, viszont hogyha eljössz az autónak a széléhez, mondjuk így oldalról nézed már, akkor pedig ugye természetesen ilyen kis, hát a Kiától megszokott majd, hogy nem csillagképre hajazó vonal vezetése van ennek az egésznek. A LED lámpa alatt, mellett, befelé középen, illetve befelé középre irányba, ott van a világításunk, és alatta van 6 darab ledes kockánk, ez a 6 darab ledes kocka természetesen függőlegesen 3-3 oszlopban helyezkedik el, és az lesz a reflektorunk, tehát ledes reflektort kapott. Na akkor vissza a hűtőhöz, hiszen a rendszámtábla alatti részen ugye itt is megvan az a hűtő, természetesen ott van alatta a különböző radarok, meg ilyesmik, viszont itt ez a hűtőrész, ez nem olyan, mint amit az elektromos autótól megszokhatunk, hogy így kinyílik, meg becsukódik, meg ilyesmi, hanem itt folyamatosan nyitva van az a rész, ahol ömlik be a levegő. És legalul a műanyag betét az nem matt fekete, hanem egy ilyen ezüstös betétet kapott, nem is króm, hanem ezüstös betétet kapott. És ugyanez az ezüstös betét, ez megtalálható egyébként a visszapillantó, külső visszapillantó tükröknek az aljánál is, azon a részen, ahol ugye csatlakozik a karosszériához a külső visszapillantó tükör. Egyébként maga az autó az egy nagyon szép kis kék színben, sötétebb kék színben szerepel, de nem az a legsötétebb, hanem, hát szóval értitek, na.

elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy az első lökhárító aljánál az a, amit említettem, hogy ezüstös színű, az szépen matt fekete lesz, a kerékjárat íveken szépen végfut elől is, meg hátul is, ezúttal a kerékjárati ív az teljesen leköveti az autónak, a kerekének a vonalát, az ívét, mind a közelebbi részen, mind a külső részen, és a lemezen sem elől, sem hátul nincsen semmilyen kitüremkedés plusz kerékjárati ív lekövetés. Alul végigfut a küszöbben ez a matt fekete, majd a hátsó kerékjárati íven is szépen átfut, és majd hátulra a hátsó lökhárítóhoz is oda fog érni. De miért elindulnánk hátulra, az ajtók, mind a kettő alulra kapott egy ilyen kis befelé hullámzó, befelé vonalvezetett ilyen kis ívet, ilyen kis hullámot. Az első ajtónak kilincsünk az egy normál kilincs, nem rejtett semmi ilyesmi, ugyanolyan színűre van fújva, mint maga az autó, és egyébként a visszapillantó tükörnek a felső része is ugyanolyan színűre van fújva, valamint a cápaúszony antenna is. Míg a hátsó ajtónál, ott viszont az ablak mögé, az ablak vonala fölé, oda kapott egy függőlegesen elhelyezett rejtett kilincset, ez ugye légellenállás miatt lesz nagyon fontos. Az A oszlopunk az kék színű, a C oszlopunk az kék színű, csak meg van itt szakítva. Nem, bocsánat, a C oszlopunk az zongorlag fekete, mint a B oszlopunk is zongorlag fekete, és a C oszlopunk, mert ott hátul is van még egy kis ablak, ami lehet, hogy vakablak, majd megnézzük belülről, az pedig kék színű, kivéve azon a részen, ahol az ablak a legszűkebb része az ablaknak a keresztmetszete, ott kapott hátrafelé vízszintesen az angolak fekete csíkot, ami átfut egyébként a spoilerekbe, mármint nem a spoilerek, hanem a spoilerbe, és érdekesség az autónak, hogy ahhoz képest, hogy ilyen, hát majdhogy nem kombis kialakítású, a spoilere az egész markásra sikerült. És igazából ez a majdhogy nem kombis, ez annyiból nem kombis, hogy függőleges az ablak alatti része a hátsó csomagtérnek, viszont az ablak az ilyen eléggé csapottan, majdnem ugyanolyan szögben van elhelyezve, mint az első szélvédő, annyira talán nem, de egészen csapott. És még egy fontos dolog, amit elfelejtettem majdnem, de itt rápillantottam és észrevettem, az az, hogy ez az ezüstös betét, ez az ajtón, ugye említettem, hogy a külső visszapillantó tükörnek az alján ott van ilyen ezüstös betét, és ez az ajtón, az ablaknak az alsó vonalvezetése, ez az ezüstös betét lesz egész végig, így ilyen ezüst csík, és hátul, annál az utolsó ablaknál, egyébként az is ablak lesz, tehát a hátsó csomagtér ajtó, illetve az oldalsó hátsó ajtó közötti részen oda el van helyezve egy ablakocska, ami nem teljesen háromszög, nem is kocka, ilyen fura alakja van, de annak az alsó része, ott a kanyarodunk szépen fölfelé, oda jön az ezüstös rész. Van tetőablakunk, és a tető is egyébként kékszínű, mint ahogy említettem már, hogy a cápaúszony antenna is.

eljövünk hátulra, hiszen hátul még nem jártunk a Kia K4-esnél. Amikor eljövünk hátulra, akkor azt fogjuk látni, hogy hátul egészen szép vállat kapott, úgymond a kerékjárati ív ki van egy kicsit emelve, tehát itt a hátsó keréknél egész markánsan, nem is kicsit, egész markánsan ki van emelve, de nem a kerékjárati ív, hanem maga az egész lemez, az egész vonalvezetés az autónak, ez is a légellenállás miatt lesz fontos, hiszen úgy tekeri a levegőt, úgy tereli pontosabban a levegőt. És aztán amit észre fogunk venni, hát egyrészt ez a nagy spoiler, amit mondtam, ami egyébként függőlegesen is elindul a hátsó csomagtérnek az ablakainak, illetve az ablakának a szélén. Aztán van egy kis fém dolgunk, fém vagy lehet, a maga borítása, és nem is fém, hanem műanyag, meg kellett kopogtatnom, éreztem én, hogy hülyeséget mondok. Na mindegy, itt elindul, de nem érdekes, hogy nem függőlegesen teljesen, hanem így elindul szépen függőlegesen, aztán van egy, van a lámpának a vonala, és alatta van egy elég markáns vízszintes vonal, egy vízszintes vonalvezetés. A Kia felirat alatt, egyébként van egy zongorlag fekete kis csíkunk, ami a két hátsó lámpát köti össze, amikről majd mindjárt beszélünk a hátsó lámpákról. De ami fontosabb, az az, hogy a Kia felirat alatta a zongorlag fekete sáv, vagy inkább csík, vízszintesen, abban benne van a tolató kamera, a hátsó kamera, alatta van egy elég markáns, tényleg be tudsz nyúlni, ott fogod egyébként kinyitni magát a csomagtartót, tehát itt van egy ilyen 1-2-3-4-es vízszintes tagolásunk, nagyon jó pofa, aztán a hátsó csomagtér ajtó megint kijön, tehát hogy kiemelkedik, így hátulra, és aztán szépen lecsapódik, majd alul a lökhárító az megint egy kicsit kiemelkedik ebből az egész vonalvezetésből, illetve legalúra a lökhárítón alul ott is megvan ez a kromcsík, illetve ezüstcsík, bocsánat, nem is krom, hanem inkább ezüstcsík, vízszintes, és ez egész ilyen tényleg 1-2-3-4-5-6-szal sok ilyen vízszintes vonalat eredményez, és ezáltal még laposabbnak, még szélesebbnek tűnik az autó hátulról. A hátsó lámpánk természetesen itt is a maga, a világítás, a vörös fény. Ja nem, piros fény, igen, mert a vörös az csak a MÁV-nál van, tudjátok, ismeritek, jaj, a vasúton ott nincsen piros, ott csak vörös van, akkor az autónál meg nincsen vörös, ott csak piros van, na mindegy. Szóval a hátsó lámpa az ezúttal is ez a fura csillagkép alakú, elindul vízszintesen, aztán ott, ahol kiemelkedik az oldallemez, oldalra elmegy ugye az autónak a vonalvezetése, ott egy kicsit fölfelé kanyarodik, aztán elindul függőlegesen lefelé, majd szépen becsatlakozik belőle, ismételtem, visszakanyolódik az autó aljához közeledve, és alulra kapta ugye a prizmát, ami olyan, mintha össze lenne kötve az egész, de ott természetesen a lemez is, valamint a hátsó lökhárítónak a műanyag betétje, ami egész markánsra sikerült itt alul, és természetesen fekete, és az egészet ugye elrejti, hát nem elrejti, hanem tartja magát a rendszámtáblát. Alulra, középre itt is megkapta azt a bizonyos kis tolató lámpát, ami 5 darab függőlegesen elhelyezett, függőleges kis téglalap lesz, és a spoilerünk fölül az természetesen középre megkapta a pótféklámpát, és ezen a részen egy kicsit így le is hajlik a közepénél, az autó közepénél ez a spoiler kicsit lefittye, de tényleg nagyon piciket, én szerintem 1 centivel lesz lejjebb.

Ha beszéltünk a csomagtérről, hogy itt nyílik ez a vízszintes tagolás alatt, akkor kinyitjuk, nem elektromosan nyílik. Ez egy fontos meghatározás. Természetesen ez a kis merev kalaptartót kapott, ezúttal is a szalag az nem gumis, ami tartja, illetve a kis kötél, de jó pofa. Gumibetét ebben az autóban is van. Hátul nem látok világítást a csomagtérnek, ez egy kicsit furcsa, viszont vannak akasztók mindkét oldalon, és az autónak a jobb oldalán, bocsánat, a bal oldalán, már megint össze-vissza beszélek, az autónak a bal oldalán van 12 voltos gyújtási lehetőség. A műanyag tárcát fölemelve kapunk egy kis zsebet, ahol van a kerékjavító, elakadási jelző, láthatósági mellé, meg ilyesmi. És ahogy hallottátok, ez a kis gumibetét, ez így bepattan. Nem tudom, figyeltetek-e, hogy emelem föl. Akkor így, szóval értitek, így szépen bepasszol az egészbe. Egyharmad, kétharmad arányban tudjuk magát az üléseket, a hátsó üléseket lehajtani. Egyharmad ezúttal a... A vezető mögött van, a kettő harmad az pedig ugye az anyósülés mögött, és van síboxunk, tehát itt akár egy hosszabb dolgot is be tudsz rakni hátulra. És hogyha elektromosan nem nyílt, akkor nem is csukódik elektromosan, hanem te szépen becsukod, és akkor ez. És most sípolt, hiszen jár a motorra, a gyújtás rajta van, ugye, és ez miatt sípolt. Amiről még nem beszéltem, az a hátsó irányjelzőnk, az négy darab függőleges LED lesz, és nem teljesen vízszintesen vannak egymáshoz képest elhelyezve, tehát a függőleges vonalak azok befelé, az autónak a közepe felé, lefelé vannak így egymáshoz képest elcsúsztatva. Ez szerintem tényleg jó pofa, és maga a féklámpa, meg a ködlámpa, az pedig szintén befelé ilyen kis átlós vonalakból lesz kialakítva a lámpabúra alatt. Szép autó egyébként, nagyon lapos, és óriásit nyílik az első ajtaja, akkor hát nyílik, hogy így ki kell hajolnod az autóból, de erről majd mindjárt egy kicsit később, amikor beleülünk. Viszont ez a laposság, ez ilyen

Nem, és nem. Nem, megint nem azzal folytatjuk, amit ígértem, illetve ami a zen előtt volt, hanem mondjuk folytassuk ezúttal például a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro telefonnal, hiszen ezt már két hete ígérgettem, hogy jönnek. Hát figyeljetek, ugye itt van nálam a két telefon teszten, hamarosan viszem vissza, sajnos el kell tőlük búcsúznom. És hogy mi is a legnagyobb különbség a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro modellek között? Hát, ez egy kicsit érdekes dolog. Első ránézés egyébként azt mondanám, hogy nem sok különbséget fogsz észrevenni. Nyilván az optikájuk más lesz, az optika kialakítása más lesz, illetve talán az anyag használatban is lesz különbség. Természetesen a Pro lesz a profibb, a prémiumabb változat. Ha közelebbről megnézzük őket, már látszik azért egyébként, hogy a Honor Pro széle az egy kicsit ilyen íveltek, kicsit jobban le van kerekítve, de ezt tényleg így alaposan meg kell nézned, hiszen első ránézésre nem fogod észrevenni. Azonban, amikor a hátlapját nézed, akkor azért tényleg a kamera modulnál érződik a különbség, hiszen a Pro hátlapja az olyan, mintha folyamatosan azt mondaná, hogy hát én vagyok a család kedvence. A kijelzőnél mindkét kijelző egyébként nagyon jól működik, nagyon jól érzékeny, nagyon szépen be lehet állítani rajta mindent, ugye szín mélységet, szín hűséget, stb. És nem mellesleg egyébként mind a kettő AMOLED panelt kapott. A Pro egy kicsit mégis másabb lesz, magasabb a fénye, és ezt leginkább akkor vettem észre, amikor egymás mellé raktam a két telefont, ugye két kezemben, és autókról csináltam különböző videókat, és amikor ezeket a videókat készítettem, akkor azt láttam, hogy már így magán a kijelzőn is, a Pro-nál sokkal élénkebb, sokkal világosabb volt a kép, amit láttál, illetve amit én láttam ugye az autóról. Ez apróság, de mégis amikor videózol, akár napfényben, akár ellenfényben, akár egy kicsit félhomályban, akkor ez tök jól jön. Akkumulátorok azok nagyjából ugyanazok, mind a kettő nagyon gyorsan tölt, a Pro egy kicsit gyorsabban, hamarabb fel tudjuk ugye tölteni. Érdemes ilyenkor ez egy kicsit beszélgetni a teljesítményről, hát alapból ugye mindennapi használatban használsz te is egy csomó mindent, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, csetelés, böngészés, minden, stb. És mindkét telefonon ezek az alkalmazások nagyon jól pörögnek, nagyon jól futnak, ráadásul nem akadnak be egyébként a TikTok videók sem, abszolút sem a Facebookra, hogyha föltöltesz rá ezt videót,

0: azok sem, hát ez teljesen, tényleg teljesen jól csinálja a dolgát, mind a két telefon.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut el szedbe, akkor hallgass meg majd új.

Aztán a kamerákkal kapcsolatban, ugye azt el is felejtettem az előbb mondani, hogy hát a hátlapnál a két kamera között azért van különbség, hiszen a Honor Pro modellnél ott egyel több optikánk lesz, ugyanis van valódi optikai zoomunk is. Ez azért egész jó előny lehet akár koncerteken, akár természetfotónál, vagy akár az autóknak a fotózásánál, videózásánál. Ráadásul a Pro modell éjszakai fotózásban is sokkal többet tud, kevesebb zaj, kevesebb ilyen kis szűrés, illetve több részletet megőriz majd. És videózásnál szintén ugyanez lesz, annyi a különbség, hogy a Pro-nál, ugye a 600 Pro-nál jobb a stabilizáció, nagyobb a stabilitása, mármint amikor fogod a kezedben, illetve a fókuszkövetés is sokkal finomabban, sokkal profiban, sokkal jobban működik, mint a sima 600-asnál. Most nem fogom itt felsorolni az összes izét, szoftvert, meg ilyesmit, hiszen fölösleges, mert ezt úgyis el tudjátok olvasni. Ez egy rövidke kis szösszenet volt most itt a két telefonnak, így a nagyon rövid összehasonlítása, itt a műsornak, a mai műsornak a végén. Azt kell mondanom egyébként, hogyha nekem kéne választanom, nagyon nehéz lenne a választás, hiszen a 600-as is már önmagában egy nagyon szép és nagyon profi telefon. Ráadásul ne felejtsük el, hogy az akkumulátor ideje az zseniális egyszerűen, tényleg ilyen másfél napokat simán kibírt, úgyhogy ezért nagyon sokat videóztam vele, nagyon sokat fotóztam vele, nagyon sokat ugye közösségi média oldalon lógtam velük, mind a két telefonnal, és ilyen másfél napokat simán kibírta ki, úgyhogy ilyen teljes intenzív napi 10-12 órát akár így pörgött a telefon. Mert tényleg így lehet élesben tesztelni. Az viszont biztos, hogy a 600-as az egy racionális választás, hogyha neked kellenek ezek az alap jó fényképezőgép, az alap jó akár hangfelvétel, egyébként nagyon jól szűrik a szélzajt is, ezt majd a videókban, amiket, illetve a hanganyagban, amiket majd most hallhattok a következő adásokban, ott már ti is fogjátok tapasztalni, de a 600 Pro az viszont annyival tud többet, hát majdnem amennyivel drágább, ezt így bártalan lehet mondani. A 600-as egy jó megbízható tényleg egy alaptelefon, a 600 Pro-val pedig egyszerűen nincs ellenfél. Te melyiket választanád? Írd meg nekünk, légy szíves, kommentben, Facebookon, hozzászólásban, Instán, TikTokon, bárhol is, de leginkább ne menjetek sehova, hiszen a rádió műsorok folytatódnak, jönnek zenék, remek zenék, nagyszerű zenék, stb. És hát egy hét múlva pedig találkozunk, addig pedig írjatok ránk bátran.

0: Szobdi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Verés közben jön, megy a székláb.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddemben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 11. napján a Barnabásokat köszöntjük névnapjukon. Az Arameusz eredetű név a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adja, és az apostoloktól kapja eredeti József neve helyette a Barnabás elnevezést. Ennek a jelentése vigasztalás fia. Becézése a névnek Barna, Barnus, Barnucska, Barnuska, Barnácska, Barni és Barnika. Jeles viselője a névnek Péli Barnabás, énekes és ön kedves Barnabás. Ezen a napon ünnepeljük még Amábel, Balló, Barabás, Barna, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: meg mar.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 722. június 11-ével kezdünk, Szent Bonifác a sörfőzők és a szabok védőszentjének ünnepe. A szent angol származású német katolikus püspök vértanú, akit 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabok védőszentje. 1798-al folytatjuk, június 11-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Málta szigetét. A 19. századdal folytatjuk, 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerző. Maradunk még a 19. századnál, 1880. június 11-én megszületett Jeanette Rankin amerikai szüfrazsé, politikus, aki a nők jogaiért harcolt. Az első nő volt, aki a kongresszus alkalmazásában állt 1917-től 1919-ig, és az egyetlen tagja, aki ellenezte az első és a második világháborúba való belépést. A 20. század elejével folytatjuk, 1910. június 11-én megszületett New Yorkban Carmen Coppola Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, az Apokalipszis most 1-2, a Keresztapa 2, a Tucker az autóbolond és a Vörös vér. Továbbra is 1910. június 11-én járunk, ugyanis ekkor született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár is. Folytassuk 1925. június 11-ével, ekkor született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 1964-jel folytatjuk, június 15-én született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 11-én meghalt John Wayne, amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Legismertebb filmjei a Vonatrablók és a Leghosszabb nap. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. június 11-e csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 13. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se potot. Méltó ugyanis a munkása kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Elmélkedés. A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését, és elindult Antiókhiába, majd missziós útra, amelyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette. Missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére. Arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját. Uram, Istenem, köszönöm Szent Barnabás példáját, aki nem a maga dicsőségét kereste, hanem a te ügyedet szolgálta, szeliden, hűségesen, másokat bátorító lelkülettel. Taníts engem is észrevenni a jót másokban. Add, hogy ne legyek gyors az ítélkezésben, de készséges a bizalomra. Add, hogy szavaimmal és jelenlétemmel én is vigasztalást vihessek oda, ahol fáradtság van. Békét oda, ahol széthúzás uralkodik. Adj alázatot, hogy ne magamat akarjam érvényesíteni, hanem téged képviseljelek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy Szingapúrban az új autók forgalmi engedélyért keveset kell fizetni, körülbelül 1500 forint körüli összeget? Azonban, ahogy az autó egyre üregebb lesz, a forgalmi engedélyért is egyre többet kell fizetni, míg 8 éves korában végleg kitiltják az autókat, így küzdve a légszennyezés ellen.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: pizza.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze,

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi
2: rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobbi rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm.

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok, mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánunk itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött. Én Geri vagyok, ez itt a Geri Show, itt van kedves feleségem, kincsem, mindenesen Fruzsi is.
2: Szia szívem, sziasztok, én is mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök.
1: Egy kicsit majd megy messzebb a mikrofontól, egyébként teljesen, teljesen jó, hogy itt vagy velünk.
2: Így már jó.
1: Úgy is tökéletes,
2: jó. Oké, akkor sziasztok még egyszer.
1: Na hát, örülünk nagyon, hogy itt vagy, illetve én örülök, nem vagyok sokan, csak egyedül, de egyébként mármint úgy, mert veled vagyok amúgy, na mindegy.
2: Na jó, oké.
1: Ebben már belevásztam, jó van. Egyébként nekem is időként kicsit hátrébb kell húzódnom, hogy elnézem itt a mikrofontól. Na hát, vajon sikerül ezt betartani. Egyébként azt vettem észre, és nem panaszkodom, hogy romlik így a szemem, nekem is máshogy kell így beállítanom magamat, hogy
2: hát,
1: hogy legyen.
2: Hát figyelj, sanszos egyébként, hogy így ugye a centik azok már nem ugyanúgy vannak, meg a szögek, hogy ugye hogy látsz, hogy nem látsz, ilyenek. Kicsit én azt mondom neked, hogy a vakság az mobilisabbá tesz abból a szempontból, hogy ugye billentyűzetet nyomogatunk, ugye vagy vezetékes, vagy vezeték nélküli füles van ugye általában az ember fején.
1: Így van. Fülén.
2: És ugye ezáltal sokkal mobilisabbá válik az ember, hogy hamarabb hátra dőlhet, meg ilyenek. Tehát én ezért is mondom mindig azt, így bocsánat a szó használatért, de hogy a gyengénlátás az egy ilyen eléggé gyötrelmes szitu, mert ugye se nem lát, ugye ahhoz már nem elég a szemet, hogy jól láss, viszont látsz is, ahhoz meg nem elég a szemet, hogy kényelmesen ülj sokszor.
1: Na hát igen, egyébként ez tényleg így van, és azt sem mindegy, hogy milyen erősen beszélek, mert tényleg azt látom, hogy nagyon jól működnek itt a dolgok, de tényleg egy kicsit hátrébb kellett húzódnom, viszont így már nem élesen látom a képernyőt. Na mindegy,
2: ez... Miért egyébként? Ez abszolút nem panaszkodás, hogy beszélgetünk erről is, hiszen pont ezért tök jó, hogy ez egy látássérültes rádió, és én úgy gondolom, hogy azért az ilyenekről is érdemes beszélgetni.
1: Hát mondjuk igen, tehát nem is szégyellem, tehát nem arról van szó, sőt, hát ugye most is én voltam így az első, aki azt mondtam, hogy na jó, akkor ezt most így kicsit elmondom, hogy hogy történnek a dolgok. Egyébként a mai műsorban is rengeteg témát fogunk előhozni, amennyit sikerül. Ugye a múltkor megpróbáltuk behatárolni, hogy na akkor hozzunk 8-at, de hát ugye az nem mindig jön össze, úgyhogy amennyi lesz, annyi lesz. Szerintem így úgy fogjuk majd behozni. Fontos információ egyébként, hogy geri@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok véleményt, ötletet, vagy akár javaslatot is.
2: Kettő után bibliai gondolatok. Bocsánat. Ja, bocs.
1: Így van. Hát én nem baj az. Én örülök neki, hogy szerez beszélni, és ez teljesen jó.
2: Bocs.
1: Ez teljesen jó, ez semmi gond nincs, csak hát éppen így benne voltam a lendületben. Na se baj, www.hobbyradio.hu, ez pedig a hivatalos weboldalunk, itt a rádióval kapcsolatban találtok információkat, illetve híreket is olvashattok, illetve a Facebookot is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig a hivatalos Facebook oldalunkat találjátok eseményekkel, programokkal és mindenféle más megosztással kapcsolatban, amire interaktívan tudtok reagálni. És hogyha valaki úton van, akkor lehet tudja tölteni, hogy akár nem kell, hogy úton legyen, de valamiért csak mobilt használ, akkor a Hobby Rádió alkalmazását, aminek a segítségével szintén lehet híreket olvasni, illetve a rádiót is lehet hallgatni szinte bárhol, ahol van internet. Úgyhogy ez nagyon jó, és valóban 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok, amelyre mindig érdemes odafigyelni.
2: És én szerintem kicsit, hogy változatosabb legyen az adás, mit szólnál hozzá, hogyha mesélnénk a múlt hetünkről, meg hogy miket csinálunk, meg hogy vagyunk zene után.
1: Jó, én is gondoltam erre egyébként, hogy egy kicsit így belemegyünk ezekbe a dolgokba is. Hogy elmeséljük, sőt, gondolkodtam azon is, hogy ez egy kisebb botlás volt is, már csak azért, hogy mások okulni tudjanak, hogyha mondjuk csatlakoznak így a katolikus hithez, tehát hogyha úgy gondolják, hogy...
2: Nem csak hithez, egyházhoz.
1: Vagyis egyházhoz. Igen. Na, hát, tehát van még itt kiigazítani való, de se baj, tehát ezek szerintem meg lesznek. Nem baj, inkább most legyenek ezek meg, mint hogy később, amikor már sokkal nagyobb súlya lesz azoknak a dolgoknak, hogyha netán véletlenül elszólom magam,
2: már én oda fogok figyelni. Én úgy gondolom, hogy már most is van.
1: Na, majd mindjárt elmesélem zene után, hogy mi volt, mert ez tényleg nagyon, ez még én is keménynek tartom, de hát kíváncsi voltam, csak rosszul fogalmaztam meg egy kérdést, aztán, de ezt azért is fogjuk elmondani, hogy ha más is ilyen helyzetbe kerül, akkor tudja azt, hogy konkrétan mi újság. Na, menjünk tovább, két felvétel következik, és utána akkor ezekről fogunk mesélni, és akkor utána fogjuk majd elővenni azokat a témákat, amiket már így a kincsem régóta összeszedett, azért folyamatosan a mai napig gyűjti.
2: Igen.
1: Azért, hogy tényleg ezekről tudjunk beszélgetni itt nektek. És akkor jobbnál jobb felvételekkel, mai és régebbi idők slágerével folytatjuk a műsorunkat, aztán pedig mesélünk érdekeset.

0: most egy kicsit erősebb felvételt hallottuk az elmúlt percekben, mert úgy értem az erősebbet, hogy jó kis techno felvétel forgott, ilyen is előfordul azért nálunk, hát azért minden dicsőítő daltól egészen a kőkemény felvételekig szinte minden megtalálható itt a Hobby Rádióban, úgyhogy ezért is bárki, szinte bárki megtalálhatja a kedvencét. Na de, akkor már is kezdjünk bele, kicsit, igen, egy kicsit állítgatnom kell még itt a dolgokat, de megvan. Na, szóval, mi történt velünk a múlt héten, illetve kezdjük ott, hogy miért is foglalkozunk mi igazából így a katolikus templommal?
1: Hát ugye azt tudjátok, hogy mi hívő emberek vagyunk, ugye vannak bibliai megosztásaink, gondolataink, ezek én nagyon szeretném, hogy megmaradjanak. Ezek a dolgok egyébként úgy indult a mi kis utazásunk, hogy tavaly húsvétkor beléptünk egy katolikus templomba, mondván, hogy ezt...
0: Csak megmutatod,
1: hogy milyen... nézni. Mondom, jó, oké, megmutatom, nem vagyok aktívan egyháztag, mert hát úgy alakult, hogy nem voltam. És kedves ismerőseink, szeretteink, jaj, gyertek már holnap is, nem tudtok jönni, vagy nincs kedvetek. Hát, de volt. És ez odáig zajlódott ez a történet, hogy hát ugye mi gondolkodtunk, hogy de jó lenne egy hívő közösség, de nem úgy alakult igazából az élet, hogy igen. És aztán hát úgy alakult így a helyzet, hogy ugye a templom 5 percre van. És hát mondtuk, hogy oké. És ugye mi szerettük volna összekötni már Isten előtt az életünket, és hát plébános atyánknak köszönhetően ez így megkezdődött ennek a leoktatása, de elég különlegesen. És akkor meséld, hogy hogy érezted magad először, hogy érzed magad most.
0: Nem, én utoljára egyébként templomban akkor voltam, mikor gyerek voltam még, legalábbis katolikus templomban, emlékszem, még a dédi mamám vitt el, talán 4 vagy 5 éves lehettem, és akkor még egész más, hogy nyilván egy 4-5 éves gyerek nem úgy fogja fel a Szent Mise jelentőségét, mint ahogy felnőttként, nem is értettem úgy, a dalok is olyan dalok, nem dalok, hanem az énekek is olyan szomorúak voltak akkor, vagyis úgy tűnt, mint hogy a szomorúak lettek volna, aztán lehet, hogy nem egyébként. Tehát ezt így most visszaemlékezem, mégis ilyen nagyon szomorúra gondoltam, pedig nem egy temetéshez kötődő szentmisén voltunk, azt tudom, hanem egy hétköznapi, hát vasárnapi, rendes vasárnapi mise volt. Azt tudom, hogy hány órakor kezdődött a terelém, mert nem emlékszek, tehát gondolom délelőtt volt. Valószínűleg ugye legtöbb helyen délelőtt van, talán a 90-es években is úgy volt. Na, aztán utána évekig nem mentem katolikus templom közelében, mert hogy egyrészt én református hittalra jártam, de aztán ez ott megállt, nem ment ebből, tehát ebből nem lett sok minden. És hát, hogy tavaly húsvétkor elmentünk ugye a templomba, tetszett a Szent Mise, meg azt tetszett az egész dologban, annak ellenére, hogy egyes körökben azt mondják, hogy nagyon kötött a katolikus hit, mármint a katolikus egyházban, tehát hogy a hívőként ott tényleg nagyon kötött dolgok vannak, illetve azt mondják, hogy hát ott fú, de megy a bálványimádás, pedig nem, hanem itt az történik, hogy igazából megfogható minden dolog, például a húsvét ünnepe is, tehát Jézus feltámadása, tehát az, hogy ott ahogy mennek...
1: Meg kereszt halála, ugye a kereszt
0: út. Igen, tehát, igen.
1: Útat, jó van, tanuljál meg beszélni, Fruzsika. Tehát, hogy a kereszt utat végigjárjuk.
0: Igen, és teljes egészében megfoghatóvá válik így ennek az egész lényege, és átélhető, és ez nagyon jó. És akkor arra gondoltam, hogy jó, hát akkor én szeretnék megkeresztelkedni, és az egyház közösségéhez tartozni. Hát na most ugye... Ez...
1: Hát kicsit hadd egészítselek ki, ugye tavaly rám még egy eléggé nagy dolog várt, mert hát én úgy toltam a gyónást, mint ahogy más a rétes tésztát húzza, hozzátenném. Tehát én abszolút nem gondoltam volna, hogy ebből bármi is lesz.
0: És aztán csak lett.
1: Mert várjál, állj. Ugye tavaly húsvétkor, és idén húsvét után kezdődött az oktatás.
0: Igen.
1: Tehát addig mi voltunk is, meg nem is. De most a nem isbe oda hozzátartozik az, hogy azért az EVTN-en követtük a dolgokat.
0: Vagy pedig, ha más nem, akkor online néztük, bár azt az mondom, nem olyan, mint hogyha ott lennénk. Igen. De online néztük.
1: És amit én észrevettem, hogy elég durván megváltozott így a felállás, mert csomó mobil applikációnk lett. 10 éve, 11 éve ez elképzelhetetlennek tűnt számomra.
0: Hát mert gondolom nem voltak még ilyen mobil applikációk, meg nem voltak ilyen lehetőségek. Ugye a Covid után változtak a dolgok nagyon erősen, mert akkor egyre több online közvetítés lett, és ez így is megmaradt, mármint az online közvetítés, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Bár nem mondom, nem helyettesíti az nem. Élő szentmisét, mármint, hogy ott vagy, de mégis jó, hogy ott is meg lehet nézni, hogyha úgy alakul a helyzet.
1: És akkor én mondjuk ezen meglepődtem, hogy az első tetszett neked a nagy csütörtök, mert azért meg a nagy péntek, meg a nagy szombat, mert azért az hát hosszú, ha lehet így fogalmazni, egy átlag ott létre. Azért ezek hosszúak.
0: Igen, de mégis egyrészt nagyon szép volt, másrészt pedig jó volt ott lenni, tehát hogy tényleg megfogható, tehát nem csak, hogy hallasz róla, hogy na, akkor ez így történt, hanem tulajdonképpen át is élheted.
1: Igen.
0: És ez mindenképpen nagyon jó. És akkor eljutottunk addig, hogy ugye tényleg volt, hogy jártunk, mentünk, volt, amelyik alkalommal nem mentünk, sőt, volt, hogy én mentem.
1: Sőt, még az idén húsvét is eléggé hektikus volt.
0: Igen. És akkor eljutottunk odáig, hogy szeretnék én is megkeresztelkedni.
1: Időközben ugye Rózsafüzér társulati tagok is lettünk.
0: Igen. És ugye a keresség felkészítése is folyamatban van, ami nagyon érdekes, mert egy olyan lehetőséget kaptam, akkora bizalmat, és mondjuk ezt nem tudom miért, vagy hogy, de biztos, hogy több tényező is van. Ugye úgy van általában, hogyha valaki katolikus szeretne lenni, úgymond csatlakozni az egyház közösséghez, akkor először ugye van a katekomenátus. Tehát, hogy gondolom, katolikus hit arra jár, és akkor ez egy-két év, de inkább két év maximum, amíg ugye megtanulja azokat az elemeket, hagyományokat, dolgokat, amik ugye szükségesek. És akkor utána még jön majd a bérmálás, de ahhoz megint egy idő kell, gondolom. Tehát, amíg valaki rendesen becsatlakozik a katolikus egyház közösségbe, hát most így nem akarok hasamra ütni, de ilyen 3-4 év, nem?
1: Hát szerintem 1-3, másfél, 2, 1-3.
0: De úgy maximum, tehát a maximumot nézd, akkor...
1: Igen.
0: Na, és
1: maximum
0: akkor...
1: olyan 4 ahhoz, hogy olajozottan menj, szerintem.
0: Tehát ugye beszélgetünk így nagyon röviden szentségekről, ugye a legfontosabb a keresztség, az első, tehát ugye az a legfontosabb, aztán jön ugye a bérmálás, majd utána jön a bűnbánat, a gyónás szentsége.
1: Az eukarisztia az első áldozás, ugye?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: De az a kettő, hát, ja.
0: Na, igen, és az a durva, hogy én ezt a hármat jövő héten vasárnap, amikor tudja a bérmálni, tehát te bérmálni fogsz.
1: Bérkozni.
0: Bérmálkozni, igen.
1: Mert az atya, aki bérmál.
0: Igen. Azért ilyen jó, hogy így azért így kiegészítik egymást.
1: Nem, a negyediket, a gyónást, azt majd utána következően.
0: Ja, az után, igen. De azt szeretem mondani, hogy ezt a hármat egyszerre vettem föl. Tehát ilyen nincs is szinte az egyházban, nagyon ritka.
1: És azért számomra az is különleges, hogy nem nekünk kellett kimozdulnunk.
0: Hanem eljött hozzánk az atya, és ő készít fel, hát ugye ő készítene föl, de nem kellett csoportba mennünk, hanem eljön hozzánk hetente egy alkalommal, és akkor megtartja az oktatást. Na most ez tényleg egy nagy bizalomra ad okot, hogy tényleg ezt a hármat így egyszerre fölvetem, bár...
1: Ez felelősség is.
0: Az is, meg azért volt egy nagyon érdekes dolog. Ezt elmesélem még, aztán szerintem így ez így meg is van.
1: A végét nem is mondtuk, hogy aztán, és akkor utána pedig esküvő.
0: Esküvő, bizony, hát ez már így van.
1: Tehát, de, vagy bocs, ha igen.
0: Valamikor említettük már, hogy készülünk erre, de igen, készülünk, és ezért ez meg is lesz majd.
1: Pontosan 2 hét múlva.
0: 2 hét múlva, tényleg. Tényleg.
1: Azért kemény.
0: Kemény, bizony. Igen. Igen, mert előtte vasárnap lesz a keresztelkedésem, neked meg a bérmálás.
1: Meg a mindened.
0: Meg a mindenem, igen. És akkor utána a következő csütörtökön pedig.
1: Nem, utána még egy-egy gyónsz. Lehet, hogy én is. Majd ez még...
0: Kiderül.
1: Elválik, kiderül.
0: Így van.
1: Általában azt mondják, hogy jó így belemenni egy házasságban. Jó, oké.
0: De azt tudni, hogy mi már tényleg 6 éve házasok vagyunk, tehát polgárilag már június 30-án 6. év.
1: Ve volt. Várjál.
0: Miért? De hogy június 30 az még...
1: Oké, jó.
0: Hova sietsz? Hova sietsz? Akkor túl... Vigyázz, akkor már túl lennénk már minden.
1: Jó van, oké, gyerekek, kész. Tehát nem, egyébként Isten előtt ez más.
0: Hát,
1: igen. Azt tudni kell, hogyha katolikus egyházban a házasság szentség, tehát igen. Egyszer összeházasodsz, Isten szemében el nem válsz.
0: Pontosan, és hát nem egyszerű. Van olyan ismerősünk, akinek sikerült egy fél év alatt felbontania, illetve érvényteleníteni, mert felbontani nem lehet igazából. Érvénytelen, de akkor az egész, tehát ami ott volt, tulajdonképpen nagyon, nem azt mondom, hogy alpárian fogalmazva, de hogy mondjam, leköpte az egészet. Tehát amíg olyan szép volt, és örültek annak idején, gondolom.
1: Neki az emberek, igen.
0: Igen. Aztán most így azt ugye eldobta tulajdonképpen. Na, de nem is róla van szó, hanem hogy tehát itt azért nagyon fontos dolgok vannak. És én belefutottam egy nagyon durva dologba, igazából ezt elmesélem, aztán szerintem mehetünk egy kicsit zenélni.
1: De akkor már lényegét is, hogy miért?
0: Tudni kell azt, hogy a katolikus egyházban nagyon fontosak a hagyományok. Hoppá, közben elkezdődött egy háttérzene, na se baj, vagy majd meséljük el zene után?
1: Majd zene után.
0: Jó, akkor folytatjuk, mert ez nagyon érdekes. Zenélünk kettőt, és jövünk vissza.

0: És akkor már is folytatjuk tovább a műsorunkat itt a Hobby Rádióban, mégpedig ez a Geri Show egészen délután 3-ig minden csütörtökön, 1-től 3-ig, azt nem mondtam, hoppá, de hát a délután az déltől van, mert utána van, hogy délután.
1: No, és ugye az van a Bibliában, ugye, hogy azt mondja Jézus a testéről, hogy igazi étel és igazi ital, ugye ebből adódóan van az, hogy ugye az eucharisztia során, ugye
0: amikor Jézus odaadja önmagát nekünk,
1: akkor ugye a testét és vérét veszük magunkhoz. Na most én megmondom nektek az őszintét, hogy én amikor ebbe az egészbe így bele kerültem így az egyházba, akkor még így azért voltak így kérdések bennem, és hát ezek a kérdések így mostanra tisztázottak le, tehát itt igazából így ezzel a dologgal kapcsolatban, és akkor szépen ezt így mondd el nyugodtan, hogy mit gondolnak, miért gondolják, tudod, hogy ugye valódi átváltozott testvére ilyenek, tudod?
0: Hát mondjuk ezt így nagyon kifejteni, tehát igazából azt gondolják.
1: Hát a Bibliából nyilván.
0: Így van, igen. Tehát hogy azt gondolják, hogy amit magunkhoz veszünk áldozás során.
1: Hát én is hiszem.
0: Igen, tehát hisszük természetesen, az Jézus teste és vére. Mondja is egyébként a pap, amikor oda megyünk, és átnyújtja nekünk, hogy Krisztus teste és vére, hogyha, mert nem mindig, valamikor csak Krisztus teste.
1: Attól függ, egy kétszíni áldozás, vagy egy.
0: Azt hiszem, hogy nekünk most majd a jövő héten vasárnap kétszíni lesz.
1: Igen.
0: Na és akkor én egy olyan kérdést tettem föl, mert kíváncsi voltam, ugye még így nem láttam, tehát én így nem tudtam, hogy milyen. Tudom, megtapasztaltam volt, tehát meg fogom úgy is tapasztalni, csak kíváncsi voltam. És akkor, amikor nálunk volt az atya felkészítéssel kapcsolatban, tehát hogy felkészített bennünket, feltettem egy olyan kérdést, hogy és atyám, az a ostya, amit kapunk áldozáskor, az milyen formájú? És akkor így hirtelen egy-két másodperces csend, és akkor utána jött a következő mondat, körülbelül így, hogy hát az nem ostya, az Krisztus teste. A gyerekeknek szoktuk mondani, ha ostját kérnek, nem kapnak.
1: De ott a pont egyébként.
0: Egyébként igen, és akkor mondom, elnézést, bocsánat, tehát hogyha valaki kíváncsinak lenni lehet természetesen, meg lehet kérdezni, csak akkor tudja azt, hogy itt nagyon óvatosan, mert ez.
1: Nem az, hogy nagyon óvatosan, hanem tudni kell, hogy
0: igen, igen, azt, tehát, hogy igen.
1: Mert igazából a katolikus egyház az valójában egy sziklaszilárd egyház, de...
0: Pontosan, tehát már évezetek óta fennáll.
1: Igen, és én ezért is érzem azt, hogy jó helyen vagyunk, mert most gondolj bele, azért az egyházatják, ők olyan egyházatják, akik közvetlenül ugye Jézus után, tudod.
0: Igen.
1: Na most az, hogy egyes kérdésekben lehet gondolkodni, és használjuk a modern technológiát, tehát hála Istennek, innen is látszik, hogy igazából az egyház az nem egy álló dolog, hanem egy folyamatosan fejlődő.
0: Így van. Így van, csak én azért meséltem el ezt, hogyha valakinek netán így felmerülne egy ilyen kérdés, akkor tényleg tudja azt, hogy. Mert hogyha úgy kérdeztem volna meg, hogy Krisztus teste, amit magunkhoz veszünk, milyen formában, vagy hogy kíváncsi lettem volna, vagy a másik az, hogy hogyan, mert ugye nekünk, mint vakoknak fontos az, hogy tudjuk azt is, hogy milyen módon vesszük át.
1: Igen, tehát, mert hogy... azért ez kőkeményen azért egy aktív jelenlét egy szentmisén, tehát...
0: Igen. Meg nem az, hogy ne ejtsük le, meg ilyenek, mert az borzasztó.
1: Hát az... Azt mondtam, hogy az ugye sajnos, de való az szentelménynek.
0: Igen, és az nem lehet, hogy jaj, hagyjad, kapsz másikat, ez nem így működik, tehát az arra nagyon kell figyelni. Ezért is kérdeztem rá én is arra, hogy és akkor azt hogy?
1: Igen. Tehát az egy kicsit ez egy másabb, és engem az indított el igazán ezen az úton tavaly húsvétkor, amikor így láttunk egy szintén hívő embert, aki elmondta őszintén, hogy a hitet azt nem lehet egy magadba megélni.
0: Nem, mert könnyű, tehát magadba könnyű megélni a hitet, amikor otthon vagy, hiszek, szeretek mindenki, szeretem a fele barátomat, persze könnyű, úgyhogy nem is találkozol vele.
1: Ja.
0: Ami nagyon könnyű, hogy távolról szeretni bárkit, hogy nem kell vele kapcsolatba lépni, nem kell, hogyha mondjuk furán néz rád, vagy fura megjegyzést tesz, nem kell eltűrnöd, mert igazából a hit próbája az, hogyha elmész egy közösségbe, és ott, na hát, furán néz rám, vagy nem szól hozzám, vagy mit tudom én, és akkor...
1: Vagy az agyamra megy, vagy én megyek az agyára.
0: Igen. Na és akkor itt
1: miért
0: van.
1: Ez is egy bonyolult volt, amikor a persejbe bedobni.
0: Igen.
1: Először.
0: Egyébként a templomban jó, mert ott úgy észreveszem még így pont így a bal szemmel, akkor van más helyzet, amikor jobb felől jönnek, mert akkor azt viszont nem veszem észre.
1: Múlt héten például egy tök jó dicsőítő alkalmon voltunk, egy szentségi
0: megállással
1: és misével egybekötve, én akkor gyóntam például 11 év után.
0: Na hát, az se semmi igazából. Na és akkor ott például nem tudtam a persejbe betenni az adományt, mivel hogy nem láttam, hogy olyan gyorsan elsuhant mellettem, és nem...
1: De te azt hallott kellett, hogy dobnak bele.
0: Nem.
1: Akkor lehet, hogy nem is jöttek.
0: Mert azt nem hallom. Az, hogy valaki így készítgeti elő, igen, de hogy dobtak volna, azt nem. Vagy papírt tettek bele, papírpénzt, és az, annak nincs hangja úgy. Na, úgyhogy nagy események fognak történni velünk, és hát én ezt már várom is igazából, hogy ez meglegyen, mert ez egy nagyon jó lesz, és nem csak egy élmény lesz, hanem egy mind a mellett, hogy élmény is, mind a mellett egy nagyon nagy elhatározás.
1: Kérdés az, hogy mennyire fogod azt élvezni, hogy heti 3 szentmise, illetve ünnepi alkalmakor pedig plusz egyéb alkalmak.
0: Hát most...
1: Szemliség. Mert azért ez egy eléggé pörgős.
0: Az, tudom.
1: Ez egy elég pörgős.
0: Szerintem az a semmi gond nem lesz.
1: Hát figyelj, azért tavaly karácsonykor én láttam azt, hogy amikor hazértünk éjfélére, akkor másnap nem tudtál felébredni. Szó se róla.
0: De elkeszíts már valahogy te.
1: Hát most figyelj, lelkisítek, de látom azt, hogy nem ment a fölébredés. Hát most mit lelkesítsek ezen?
0: Hát bort. Az, hogy dehogy nem. Drágám, ügyes leszel, meg
1: drágám, nagyon jó. Drágám, tavaly sem ment.
0: Jó, na igen.
1: Meg amikor december 31-e után a este 6-os mise után, január 1-én ismét mise. Tehát itt már nincs az, hogy az ember bepeskőzik, bebulizik.
0: Mint hogyha mi annyit befeszgeznénk, meg bebuliznánk.
1: De nem, ezt így általánosságban mondom.
0: Na hát, ilyen egy igazi jó feleség, aki lelkesíti.
1: Gyerekek, ezek komoly dolgok, tehát ezek nem úgy vannak, hogy hetente egyszer, vagy két hetente egyszer beverődsz valahova. De nem.
0: De így
1: ebből
0: van.
1: A szempontból mondják azt, hogy igazából ja, kicsit a katolikus egyház az komolyabb.
0: Na jó, de hát nem. Én azt gondolom, hogy ezzel semmi baj nincsen.
1: Persze.
0: Tehát ez egy jó dolog lesz. Na, hát akkor szerintem ezt így elmeséltük nektek, úgyhogy...
1: Hát ebbe vagyunk most benne.
0: Így van. Teszem, azt adás után 2 órával most is megyünk majd.
1: És remélem, hogy nem csak most vagyunk ebbe benne, hanem benne is maradunk.
0: Hát benne is maradunk.
1: Miért nem egyébként nagyon sokan vannak, akik nagy lelkes nézésük után egy kiégnek, és akkor hagyja békén. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy ez egy jól átgondolt döntésnek kell, hogy legyen.
0: De hát ez a lelve egy jól átgondolt döntés. Tehát ezt én is átgondoltam.
1: Figyelj, ezt nem lehet elégszer átgondolni.
0: Ilyen az igazi jó feleség, aki segít mindenben. Na, és akkor...
1: Miért azért figyelj, azért, mert tavaly sem nyomtunk le akkor a nagy szentesti vacsorát, hogy tudtuk, hogy megyünk.
0: Persze.
1: Nem. Gyerekek, én kitaláltam, hogy idén mi lesz. Szenteste előtt egy nappal mindent megcsinálunk, és lefekszünk aludni.
0: Legyen úgy?
1: Lefekszünk aludni délután. Lehet, hogy ebből szentesti délutáni vacsora lesz, és szerintem ilyen este 9-kor felkelünk, és akkor könnyebb lesz, tudod, hogy 10-kor.
0: Legyen úgy.
1: Ja, amikor azt gondoltad, hogy a másik szemed is ott romlott el, mi?
0: Fú, az nagyon dura volt, amikor azt gondoltam.
1: Ez ugye tömjén.
0: Igen, De azt gondoltam tényleg, olyan sűrű tömjénfüst volt, hogy ugyanolyan szürkületet okozott az oltár felől, mint hogyha a jobb szememmel nézném, és mondom, mi történt? Már elfáradt a bal szemem is. Meg is törölgettem a szememet, hogy hát, ha jobb lesz tőle. Tudom, ez nem ez csak ilyen reakció, nyilván nem lesz attól jobb, de megtörölgettem, és még mindig szürke. Aztán, amikor oszlott a füst, jaj, hogy ez csak a tömjén jó van.

0: úgy estünk be.
1: Igen.
0: Egyébként.
1: És akkor pont kibontottad, hogy na megnyitod, és akkor szólalt meg a csengő.
0: Meg azért az sem mindegy, hogy hogy jutunk el áldozni, tudod, első pad, ötödik pad, harmadik pad.
1: Na persze, akkor az első pad nekünk, ugye?
0: Nem azért, mert mi vagyunk a nagy valaki.
1: Nem. Ez benne van a Bibliában is, hogy ne az első helyre üljél, mert hát akkor rátszólnak. Okay. És akkor mehetsz hátra, sokkal rosszabb itt, hogyha hátulról mondják, hogy na, gyere előre.
0: Jó, hát ugye ez...
1: Valaki azt mondta, hogy ez csak az esküvői ülésre vonatkozik, én nem úgy emlékszem.
0: Nem tudom.
1: Én nem így emlékszek erre, hanem én úgy emlékszek erre, hogy ez a magában, mert ugye van egy rész a Bibliában, amikor arról van szó, hogy a templomba, ki hova ül, a zsinagógába, és hogy abból is ügyet csináltak már akkor.
0: Jó, de figyelj, szerintem itt az akadályoztató tényezők is azért így benne vannak, hogy tudod, hogy hogy jutunk el, meg minden. Sőt, nem csak ma megyünk holnap, meg szombaton is, szombati az mindig. Jó, oké, holnap nem megyünk, bocs, mert holnap nem itt
1: holnap lesz. Holnap nem itt lesz.
0: Szombaton.
1: Igen.
0: Szombaton megyünk. De ki tudja, lehet, hogyha tudod, így beszélgetjük, akkor lehet, hogy nem tudni. És egyébként nagyon aranyos volt az egyik ismerősünk, hogy így mondta, hogy jaj, tök jó volt látni, hogy újra áldoztam. Szóval, igen.
1: Így van, viszont elkezdődött egy zene már megint, tehát ez azt jelenti, hogy 10 percet így végig beszéltünk, ami nem baj, mert mi erről most nagyon, tehát ebben most nagyon benne vagyunk, tehát azért is beszélünk.
0: Na, és egy kis gasztróról utána, tudod?
1: Na, igen, majd utána, viszont most az az érdekes helyzet áll elő, hogy nem sokára 2 óra lesz, nagyon gyorsan megy az idő, úgyhogy mindjárt jönnek a hírek után jönnek a bibliai gondolatok, ami után pedig érkezünk mi hozzátok. Úgyhogy tartsatok velük továbbra is.

0: Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: Hobby Rádió.
2: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Máté evangéliuma 5. fejezet 8. igevers. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Kedves hallgatóm, biztosan te is hallhattad már azt a kérdést, de az is lehet, hogy te tetted fel másnak, hogy lehetnek ilyen boldogtalanok,

megkeseredettek és negatívak az emberek, mert sokan azt tapasztalják, hogy csak átmennek egymáson a saját érdekeiket érvényesítve. És sokan úgy érzik, hogy felesleges kitenni a szívüket, lelküket másokért, ha ilyen világot élünk. Sajnos bár a szeretet meghidegült sokakban, mégis van a Szentírásban Jézusnak egy ígérete, hogy úgy lehetünk igazán boldogok és kiegyensúlyozottak, ha tiszta szívűek maradunk a környezetünk viselkedése ellenére is. Ha érdekel ez a rész, hogy mit is mond Jézus a valódi boldogságról, akkor bátorítalak, hogy nyisd ki a Bibliát telefonon, interneten vagy könyv formájában, és kezd el olvasni az evangéliumokat. Isten szavában minden kérdésedre választ kapsz. Ismerd meg őt, tégy meg hozzá, hogy gyermeke lehess. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megteremtettél minket embereket is, és hogy belénk teremtetted a boldogság iránti vágyat és a tökéletes boldogság keresését. Bár tudom, hogy az élet nem tökéletes, de segíts hallgatómnak, hogy megismerjen téged, és teted boldoggá az életét. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében és szívében is. Amen.

0: itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban. Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban.
1: És itt is vagyunk veletek, 2 óra után néhány perccel, ez már itt a Geri Show ismét, és benne pedig jönnek majd a jobbnál jobb témák, remek hangulatú zenékkel tűzdelve, vagy pedig mondhatnánk úgy is, hogy a remek hangulatú zenék vannak tűzdelve remek témákkal. Itt van kedves feleségem, Kicsen Fruzsi is, aki már nagyon várta, hogy megszólalhasson, mert hát miért ne?
2: Igen.
1: Úgyhogy igen, hát itt vagyunk veletek egész a végig 1 órán keresztül. Na, hát most kis technikai információ, hogy megpróbáltam olyat, amit eddig még nem sikerült megpróbálni. Sikeres volt a dolog, tehát hallhattátok a híreket itt a Geri Show-n belül. Na, ez egy nagy újítás.
2: Ja, én már 6 év után először.
1: Igen. Úgyhogy most végre így eleget tudtunk tenni annak a kötelezettségünknek, hogy híreket is hallhatatok tőlünk is. ez mindenképp jó így, tehát ennek örülök, hogy... És az a jó, hogy ezzel így bármilyen dolog van, akkor ezt be tudjuk játszani. Tehát ez egy nagyon jó. Na, hát tanul az ember. Amíg él, addig tanul. Na, hát a bibliai gondolatokat... pedig hallhatjátok majd jövő héten csütörtökön is, tehát minden alkalommal vannak bibliai gondolatok, ezekre mindig érdemes odafigyelni.
2: Ugye a maiban arról volt szó, hogy boldogok a tiszta szívűek.
1: Így van. És valóban. Igen, mert de ez magával hozza a dolgot tényleg, hogyha így végig gondoljuk, még abban az esetben is, hogyha csak úgy hirtelen halljuk először, na vajon miért boldogok a tiszta szívűek? Mert azért, mert nincs semmi olyan, ami nyomja a lelküket, vagy amit úgy elkövettek volna, és amiatt izgulnak. Tehát nincs semmilyen, hanem tényleg tisztán igen. állnak a dolgokhoz.
2: És azért ez a nem mindegy.
1: Hát ez a nem mindegy. Valahol a zsoltárokban is lehet olvasni arról, hogy talán Dávid zsoltára volt, hogy, vagyis még a mai napig az, hogy nyugodtan tud aludni, tehát nem riad föl, hogy az Úrban bízik, akkor nyugodtan alszik. Tehát
2: na,
1: nincs...
2: úgyhogy igen, tehát hogy nincsen semmi olyan, ami miatt így bűntudatának kéne, hogy legyen.
1: Igen.
2: Úgyhogy hajrá, legyetek ti is tiszta szívek.
1: Pontosan.
2: Na de hogy mik lesznek az esküvőre a kaják, ha már így a tiszta szívek.
1: Tényleg a kaszorovat.
2: Kezdjétek el, múlt héten nagyon finom süteményeket kóstoltunk a kedvenc áruházunkból, ilyen vaníliás habos szelet, az biztos, hogy lesz, a gesztenyepürét már elfogyasztottuk, illetve egy finom, mélyfagyasztott torta, és hát megajándékoznak minket egy vacsorával, amit én nagyon hálásan fogadok.
1: Természetesen én is, tehát én mondtam is.
2: Természetesen fogunk főzni azért másnapra magunknak petrezselymes krumplit, van hagymás rizsünk lefagyasztva, sült pirosaranyos csirkemell, és rántott karaj, illetve magyarókrémes piskóta.
1: Össze is futott a nyál a számba, tehát ezek mind nagyon finomak lesznek.
2: Úgyhogy ez lesz. Ugye az esküvő az úgy lesz, hogy csütörtökön este majd a szentmise után, úgyhogy ez eléggé szerintem hosszú lesz az este.
1: Lehetséges, nem tudom. Hát én arra számítok, hogy kb.
2: 1:20.
1: Igen. Pontosan. Meg talán lehet, hogy nem tudom, hogy úgy lesz, hogy na, vége van, sziasztok, puff, mindenki szétrepül, vagy nem tudom, hogy mi lesz.
2: Én nagyon remélem, hogy úgy.
1: Lehet egyébként, mert általában az van, hogy mikor megvan a Szent Mise, akkor utána egy-két ember marad és még ott beszélget néhány szót, és utána megy haza. A legtöbben pedig itt szétrebbennek a szélrúzsa minden irányába, és megy mindenki a dolgára.
2: Igen.
1: Itt lehet, hogy azért még nem az lesz, hanem ki tudja. Majd látjuk majd.
2: Úgyhogy érdekes. Érdekes lesz.
1: Igen, meg finomak lesznek tényleg. Ja, meg petrezselymes krumpli, vagy azt mondtad, lehet, hogy nem is.
2: Azt nem.
1: Az is lesz. Majd. Na, hát akkor menjünk tovább. Mindjárt jönnek azok a témák, amiket egyébként Kincsem összegyűjtött már. Nagyon jó lesz az első téma is. Igen, érdekes lesz. Úgyhogy mindjárt jövünk.
2: Te már tudod?
1: Hát már kicsit beleolvastam.
2: De jó neked.
1: Már tudom, miről lesz szó. De majd a két zene után jön, és akkor elmondjuk, hogy mi újság egyébként. Az a dolog, amit így olvastam, elég drága lehet. Érdekes elképzelés, meg megvalósítás, de nagyon drága
2: tök
1: lehet.
2: Tök jó, úgyhogy azt sem tudom, hogy miről van szó. Hát gyerekek, annyi téma, hogy már három olyan jegyzetömből van, amiben konkrétan témák.
1: Igen. Na és közben jönnek a másik kereskedelmi csatornáról a hírek, azért azt is hallani egy kicsit.
2: Bocsánat, hát figyelj, normális hírcsatornáról, főleg ebbe az elkorzsosult
1: igen, egyébként, bizony. Úgyhogy nem árt egy kis levegőt is venni. Na, zenélünk, aztán jövünk hozzátok vissza.
3: Hobby Rádió. Rádió.

0: És itt is vagyunk veletek, a Hombi Rádió mikrofonjai mögött Geri és Fruzsi, kedves feleségem, kincsem, mindenesem, 3 az 1-ben, de nem a Nescafé.
1: Köszi.
0: Ezt nem lehetett kihagyni. Na és akkor itt az első olyan téma, amit már te gyűjtöttél még annak idején. Hát nem egy olcsó dolog, gondolom, bár erről nem szól a téma, hogy vajon mennyibe kerülne, de így belegondolva a dolgokba igencsak drága lehet, viszont valakinek biztosan hasznos. Ugyanis van egy ukrán-német cég, ez a Lenki Robotics, amely úgy gondolta, hogy elkészít egy lakókocsi prototípusát, amely 8 méter hosszú, 3 méter széles és körülbelül 3 méter magas. Mindezt 3D nyomtatásban, tehát egy az egybe 3D nyomtatóval nyomtatták ki, működőképes lakókocsi prototípusról van szó, mégpedig 7000 műanyag palack, újrahasznosított műanyag palack felhasználásával, illetve üvegszállal készült.
1: Várjál,
0: el.
1: Számoljunk. Ugye 50 forint egy palacknak a visszaváltására itt Magyarországon.
0: Körülbelül, igen.
1: 1000 palack, 50 000, akkor 50 000 szer 7.
0: Hát akkor igen.
1: Bő 4 millió forint.
0: Körülbelül így van, viszont hogy nagyon, és ráadásul okos otthonként is használható ez a lakókocsi, mivel hogy a saját fejlesztésű szoftver van benne, hűtés, szabályozás, stb.
1: Szép.
0: Tehát akkumulátorszintmérés, tehát napelemek is tartoznak hozzá, tehát akár önálló, önellátó is lehet. Szóval ez egy teljesen egy érdekes megoldás.
1: Baráti.
0: Igen. Ilyen egyeket már láthatunk példát, korábban is voltak már különféle ilyen alkotások, tehát lakókocsik, de volt, amelyik fémből készült, volt, amelyikben ragasztót, meg semmiféle kemikáliát nem használtak, hanem egy-egyben úgy készült el valahogy, tehát nagyon érdekes. És úgy alkották meg egyébként a gyártósort, hogy ebből, amiről most beszéltünk, tömeggyártás is lehetne.
1: Wow!
0: Hát igen, lakókocsi, nem tudom, hogy én tudná, nem biztos. Én így nagyon helyhez kötött vagyok, tehát nem biztos, hogy tudnék lakókocsival lakni.
1: Figyelj, most egy olyan dolog, hogy szerintem most az ember örüljön neki, hogy valahol él.
0: Szóval... Mondjuk az is igaz. Az is igaz. Hát tudjuk azt, hogy Amerikában vannak például olyanok, akik a saját személyautójukban laknak például. Na hát ott csak aludni tudsz, különben annyira más mindent nem nagyon. Tehát, hogyha áll az autó, nem mész vele sehova ülni, meg aludni, kész.
1: Számítógépezni.
0: Hát végül is azt lehet. De azért nagyon kicsi egy autó. Na, egy lakókocsi, ez egy 8 méterben azért több minden elfér.
1: Annak milyen akusztikája lehet egy adáscsináláshoz?
0: Az jó. Hát van pár olyan YouTube videós, aki autóban ül, és úgy veszi fel a podcastját, vagy akármit. Lehet hallani, hogy egy kicsit úgy zárt tér, de egyébként most is, tehát azt kell mondani, hogy itt a szobában is teljesen jó az akusztika, tehát semmi baj nincsen így, hogy beállítottuk a mikrofonjainkat rendesen, úgyhogy jó szólnak, jó szólunk. Mi is. Na, úgyhogy hát ha valaki tervezi a lakókocsit venni, akkor az érdekes dolog lenne.
1: Igen.
0: Hát igen, ilyen, egyébként vannak ilyen érdekes próbálkozások műanyag palackokból. Mexikóban, azt hiszem, jól emlékszem, talán ott egy rendes házat építettek üvegből.
1: Igen.
0: De ott nem törték össze az üvegeket, hanem úgy egymásba illesztették, és úgy építették fel egy ilyen kis kocka alakú házat.
1: Tök jó.
0: De volt benne minden, tehát azt hiszem, nem csak egy helyiség, aztán kész, hanem ott rendesen. Érdekes próbálkozások ezek. Na, hát akkor ennyit a lakókocsiról. Mielőtt a következő témára térnénk, jön két felvétel itt a Hobby Rádióban. 3-ig itt vagyunk veletek, addig írhatok e-mailt, persze utána is, mert a következő adások valamelyikében akkor meg tudjuk beszélni ezt veletek, illetve válaszolni tudunk rájuk. gery.y@hobbyradio.hu, www.hobbyradio.hu a hivatalos oldalunk, illetve a Facebookon is megtaláltok bennünket, facebook.com/hobbyradio.hu az oldalunk címe. Itt eseményekről, programokról és mindenféle másról is tájékozódhattok, úgyhogy érdemes szerint ide is ellátogatni és megnézni. Applikációt is le tudjátok tölteni iOS-ra és Androidra egyaránt, itt híreket olvashatok, illetve bárhol magatokkal vihetitek a Hobby Rádiót. Na, milyen jó a 21. századnak a, hát mondhatni még a, már nem annyira a dereka, mondjuk már az első negyed eltelt. Úgyhogy igen. Na, haladunk a korral. Mi is tovább a zenével, aztán pedig jövünk vissza hozzátok.
2: Hobby Rádió.

0: Na és itt vagyunk, folytatjuk tovább a műsorunkat, egy kicsit hosszabb volt az a történet, illetve az a cikk, amit így gyorsan át tudtam nézni Váravegyire, egyébként lassultam ezzel kapcsolatban, se baj, ez ilyen mellékes info, mert hát röviden összefoglalva egy nagyon érdekes dologról van szó, mégpedig arról, hogy hát a neveket már pontosan nem fogom így elmondani, tehát volt... Van egy rezervátum valahol ott Amerikában, ahol 1200 ember él körülbelül, és ott egy nagyon érdekes dolog történt. Egy atya, aki érdekesen tért meg, és érdekes előélete volt, vitte az oltári szentséget házról házra ott a rezervátumban, még egy férfi valaki rákiabált, hogy hát takarodj el azzal, vidd el innen azt, mármint az oltári szentséget, de ő nem vitte, hanem ment föl egy ilyen domboldalra, és akkor az a férfi meg utána ment, aki rákiabált, és ki akarta tépni a pap kezéből az oltári szentséget, ám a pap ösztönösen maga elé tartotta, és fölemelte, majd a nap úgy világította meg, hogy az oltári szentség aranyozott része ragyogni kezdett, és az egész teret így beragyogta.
1: Wow.
0: És így mindenki térdre esett, hogy hát ez meg micsoda, ez hogy lehet? És hát, hogy ezzel a férfivel mi lett, őnek is döbbenet ült ki az arcán. Na és utána a kápolnába bement, altár atyának hívták ezt a papot, aki fogta az oltári szentséget, bement, és hát megkérdezte, Krisz altár egyébként, és megkérdezte, hogy uram, ez miért volt, vagy hogy? És akkor azt mondta neki a szívében az úr, hogy hát azért, mert kezdtek elfelejteni engem, holott én jelen vagyok. És hogy ezért történt ez. Egyébként ez a Krisz altár fiatalabb korában ő birkózó volt, sportolt, ugye meg is házasodott, egy gyönyörű mennyasszonya lett neki, akkor Detroitban egy autógyárban is dolgozott, ugye a detroiti autógyár az nagyon híres, utána saját vállalkozást indított, jachtja van, vagy 4 háza volt neki.
1: Aztán.
0: És hát nyilván, amikor így pap lett belőle, akkor hát a jegyességet azt fel kellett bontania.
1: Igen.
0: De a mennyasszonya a, hogy is mondják, mariánusoknak a közösségében, tehát sok emberért felelő is egyébként, tehát hogy ő is ugyanott dolgozik. Úgyhogy ez nem semmi egyébként, hogy egy ember élete hogy megváltozik. Meg igen. Milyen jele annak, hogy valóban, tehát, hogy ha valaki meglátja a templomban az oltári szentséget, vagy bárhol, akkor az nem csak ott egy ilyen tárgy, hanem valóban az Úr van jelen, mert ez is bizonyítja, ami történt. Azért ez nem semmi.
1: És az a legérdekesebb egyébként, hogy pont ma este van ugye szentségimádás, pont azt az oltári szentség elé ülünk le, és imádkozunk, és dicsőítjük, és hálát adunk érte, amit ugye ez az atya vitt magával a kezében, tudod?
0: Igen, igen, igen, és ez az, amivel megszokott minket áldani a pap, amikor kimegyünk, igen. Ugye, így a mondjuk hónap első csütörtökén, csak példa, és akkor ez az oltári szentség van a kezébe, és azt emeli föl, és azt tartja felénk, miközben megáld bennünket.
1: Igen.
0: Na, tehát ez, és akkor ez ragyogott föl a napban.
1: De jó.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon valaki sírt, képzeld el, tehát valakik sírtak, valaki, tehát egy döbbenet, hogy azért mik történnek ebben a világban. Ez azért is érdekes, mert most már nem, tehát most már eléggé kemény dolgok történnek, de mellette megtörténnek ilyen érdekes jó dolgok is. És ez a férfi is csöndben maradt egyébként, aki rákiabált.
1: Az a durva, hogy most már nagyon kemény dolgok történnek. Tehát...
0: Nagyon, nagyon. Hihetetlenül kemény.
1: Egy éve ilyenkor ennyire még talán nem.
0: Már akkor is egyre inkább, de ennyire nem. Most válik ez.
1: Ez most lett így szabadjára engedődve ennyire.
0: Igen. Eszem jutott egy rész, hogy a törvénytipró ugye már így munkálkodik, de még vissza volt tartva. De nem akarok konteózni. Na, majd meglátjuk úgyis, hogy mi lesz. Tényleg nem akarok itt konteóba vele bocsátkozni, de hogy ilyen csodák történnek, ez nagyon jó.
1: Én például már ezt el is felejtettem, ezt a sztorit. Ezt te tetted be?
0: Nem, ezt te.
1: Aztán.
0: Ezt te. Mondom, kicsit hosszas volt, tehát úgy kellett, hogy végigolvasom. Talán a háttérzene már ment egy ideje, de ismerjük még egy olyan rádiós kollégát, aki hosszú ideig játszik egy háttérzenét. De hát gondoltam, hogy ezt szeretném végigolvasni azért, hogy tudjam, hogy miről is van szó.
1: Igen.
0: Mert azért az nem állt, és ez olyan volt, amit nem úgy akartam, hogy félig elolvasom, aztán majd jó úgy, hanem így végig, hogy mi lett ennek a vége, mert ez nem semmi. Eleve, egyébként, megmondom őszintén, most te is nagyon furán fogsz rám nézni, meg nem tudom, tehát engem nem lepett meg, hogy pap lett abból az emberből, aki előtte sportoló volt, birkózó, boxoló, akármi, tehát egy olyan életet élt, mondhatni világi életet, és abból pap lett. Hiszen nagyon jó példa van előttünk, Pál, aki jó, nem világi ember volt, mert ő volt a leginkább tiszteletre méltóbb, ugye zsidóságban, a farizeusok között igen előkelő helyet foglalt el, és hát tanult ember volt. Krisztus egyházát üldözte az elején, aztán egyszer csak jött egy nagy fordulat. És az ember életében is van. Vannak olyan emberek, akiknek az életükben vannak ilyen nagy fordulatok. És ez elég nagy fordulat volt, és az, hogy még meg is történik egy ilyen, tehát, hogy nem elég, hogy pap lett belőle, de hogy átél egy ilyen csodát, hogy meg akarják támadni az oltári szentséget, de ugye nyilván Isten megvéd. Tehát ez kész. Úgyhogy emlékszek rá, itt is van nálunk, ugye van olyan alkalom, amikor ki van téve az oltári szentség, talán húsvétkor?
1: Hát meg ilyenkor szentségimádáskor is.
0: Nem úgy, hanem húsvétkor, hogy akkor be lehet, és akkor van, hogy vigyázni kell, tudod, ami volt, hogy vigyázni igen, kell rá éjfélig, vagy
1: igen.
0: Hogy?
1: Igen.
0: Vagy hajnali egyik, vagy nem tudom. És akkor hogy ott van? És nyilván arra vigyázni kell, mert az nem egy jó dolog, hogyha ott elvinnék, de az is Isten közreműködése, hogy mondjuk nem történik olyan dolog, aminek nem szabad. Szerintem. Na de... De ennél többet én nem tudok így hozzátenni tényleg, de ez egy csodálatos dolog, hogy ebben a renyhe világban még történnek ilyen nagyon érdekes jó dolgok. Tehát, hogy Isten azért megmutatja magát. Azért nem, olyan dolgok nem történnek, amik miatt egyik pillanatról a másikra szétesne az egész, tehát mindennek megvan a rendelt ideje, és ez jól látszódik, hogy ez így működik. Na, de tényleg nem akarok okoskodni. Úgyhogy zenélünk kettőt, és jön a következő téma.

0: És akkor folytatjuk tovább itt a műsorunkat, mégpedig a legjobb előadók legjobb felvételei között nagyon jó kis témákat hozunk nektek. Ezért a Móni Cica akkorát ordított, nem is értem, hogy miért. Itt a járkál közöttünk, aztán itt ordított egy hatalmasat, de most már úgy tűnik, hogy lenyugodott, úgyhogy oké, minden. Na ez remek. Na hát, skifibe illő történet történt egy kolorádói iskola körzetben, ugyanis legalább 400 arcfelismerő kamera figyeli az iskolában, mosdókban az, hogy ki cigizik, vagy egyéb olyan dolgot művel, amit nem kéne. Úgyhogy nagyon durva. Hát sokan vannak, akik kritikusok ezzel kapcsolatban, hogy miért kéne így megfigyelni a dolgokat. Régen se volt ilyen. Hát nem tudom, te mit szólsz ez?
1: Én azt gondolom, hogy bár soknak tűnik az arcfelismerő kamera, de mégis szükséges, mert én szerintem az oké, hogyha egy felnőtt ember vágja tönkre magának az egészségét, de az nem, hogyha fiatalok. Na most ezt, hogy oké, hogy egy felnőtt ember, ezt úgy értem, hogy mindenki a maga egészségéért felel.
0: Hát egyébként igen, és tényleg oda kell figyelni, tehát itt az iskola körzetek biztonságát is szolgálják ezek a kamerák egyébként. Meg nem csak arcfelismerő, hanem levegőérzékelők is vannak.
1: Nagyon helyes.
0: Tehát itt tulajdonképpen, hogyha megváltozik, mert ugye nem csak cigarettázni, hanem hogy is, mit is, THC, vagy bármi ilyesmi.
1: Vagy a THC?
0: A drogoznak, vagy bármi.
1: Aha.
0: Akkor azt is érzékeli ez a rendszer. Mondjuk ez nem rossz ötlet, hogy a technológiát felhasználják, csak hát azon gondolkodnak, hogy azért aggályokat is felvett, de azért, mert hogy hát mondjuk az arcfelismerő alapján különféle adatokat lehet ugye gyűjteni, meg felhasználni.
1: Igen.
0: Mert hogy egy harmadik féltől származó cég kezeli ezeket a kamerákat. Tehát egy harmadik fél. Minden esetre azért, mondjuk Colorado-ban nem csodálom egyébként.
1: Hát igen.
0: Mondjuk bármelyik ilyen államban, ahol így a fiatalok között elterjedt a cigarettától elkezdve minden más, ugye vannak ezek a nem a hagyományos cigik, hanem ezek a...
1: Véperek, tudod.
0: Igen.
1: Ezek a likvides bizék.
0: Amiről nem is érzed egyébként, hogy mennyit szívsz, hanem csak szívod, azt egyszer csak rosszul leszel. Még a gondolatától is.
1: Ja.
0: Na, nekem még a szék is összeesik alattam. Úgyhogy elég érdekes dolgok ezek. Hát minden esetre, úgyhogy vannak ilyen megfigyelő rendszerek egyébként, ez nem újdonság, hiszen Kínában már régóta működnek ilyenek, ott nem csak az iskolánkban, hanem ugye ott az utcákon is, meg mindenhol állítólag.
1: Hát figyelj, ez akkor jó, amikor konkrétan

Köszönjük a Hobby Rádióval, ahogy tehetitek, mert hogy a műsorok folytatódnak tovább, e-mail címünk gery.kukac@hobbyradio.hu, illetve www.hobbyradio.hu, itt pedig a rádió hivatalos oldalát találjátok információkkal, hírekkel, illetve letöltetitek a rádió alkalmazását iOS-ra, illetve Androidra, és akkor itt tudjátok hallgatni a rádiót, illetve híreket is tudtok olvasni, valamint a Facebookot is ajánlom a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig számos eseményt, programot találtok, amihez érdemben hozzá tudtok szólni, és a kollégák pedig készséggel válaszolnak ezekre az üzenetekre, amennyiben kérdés formájában szóltok hozzá. Nos, mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, és mivel hamarosan itt a hétvége, nagyon szép hétvégét, legközelebb csütörtökön, délután 1 és 3 óra között ismét találkozunk itt a Geri Show-ban. Addig is sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is elő fordulhatnak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Disco.
1: Non-stop music.
2: Kamu reklám.
3: Aki a villamos alatt fekszik, nem őszinte a mosolya.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
0: a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Művészarcok, László Margit, 5. rész. László Margit személyiségéhez hozzátartozott a fegyelmezettség és a szinte legendás munkabírás. Korábban már esett szó a sorozatos beúrásokról, a várandósan énekelt rendkívül balesetveszélyes fiú szereplőkről, akiket kötelekkel engedtek le a magasból. Mozart varázsfovalájában. De énekelte színpadi baleset miatt törött karral Paminát is. Egyszer Mesáros László mesélte egy Bajor Giziről szóló műsorban, hogy a nagy művésznő kezén soha nem érezte a házi munkanyomát. Hát ezt László Margitnál nem mondhatta volna el. A háztartás, a gyermek ellátása épp úgy hozzátartozott az életéhez, mint a művészi munka. A háború előtti nagy sztár primadonnák élete távol állt tőle, akik helyett otthon bejárónak dolgoztak. A rádióban több mint 500 felvétel készült vele. Vendég szerepelt a teljes német nyelvterületen és Franciaországban, valamint az összes volt szocialista országban is. A 2018-as riportban nagyon egyszerűen foglalta össze e nagy munkabírás okait, és összevetette saját korának és a jelen időszaknak a jellemzőit.
7: És akkor én szívesen beugrottam, tehát én, nekem ez az egész ez egy bűbájos játék volt tulajdonképpen.
8: Lehet,
7: ez
8: hogy mi ebből egész. Ma már nagyobb feneket kerítünk?
7: Abszolút.
8: Igen?
7: Igen. Hát nem, annyira más a világ, szóval olyan másféle életet élnek az emberek, az, hogy jönnek, mennek. Ugye akkor zárt körben éltünk, ugye, hogy nem nagyon lehetett külföldre menni, és tehát ez egy kicsit így összébb tartotta az együttest is.
6: A következő francia dalocska felidézi az anyaság érzését. A felvétel 1964-ben készült a zenei bemutatások általános iskolásoknak című sorozatban. A francia népdalt Csajkovszki is feldolgozta.

Következzék még két csodálatos dalfelvétel, Johann Sebastian Bach Nyugalmat ad, és Mendelssohn A dalnak lenge szárnyán című műve.

Ha nem László Margitról lenne szó, csodálkoznánk, ha a felvételek között táncdalra vagy sanzon felvételekre bukkannánk. Nála szinte természetesnek vesszük, hogy Bágya András és Hárs László dalát is elénekelte, egy kicsit más hangszerelésben. A címe A legszebb hosszú út. A dalt az 1963-as Tessék választani című rádiós és televíziós versenyen ismerte meg a közönség.

Igaz, hogy más műfaj, de nem tudom kihagyni a zenei válogatásból Liu áriáját Puccini Turandot című operájából. Kalaf herceg természetesen a ragyogó szépségű Turandot hercegnőbe szeret bele, érte akár a halált is vállalja. Liu, a kis rabszolga lány, feltűnik a tömegben a herceg számízott apjával. Liu hiába könyörög, hogy a herceg ne vállalja a Turandot kezéért a próbatételt. A herceg édesapja is egyedül marad, ő meg elveszít egy tűnt mosolyt, amellyel a herceg ajándékozta meg egykor. Következzék Liu áriája az első felvonásból.

László Margit 1996-ban búcsúzott el a közönségtől. Az Operaház tagja maradt, majd 1994-től örökös tagnak választották. 1998-ig fellépett. Bokoros teendői mellett már 1970-ben tanítást vállalt. Előbb a Szent István gimnáziumban, majd 1989-től az Operaház énekmestere, később a Zeneakadémia docense lett. 2019-ben férjével, Bajor Nagy Ernő újságíróval közös birtokán halt meg, 88 évesen. Következzék Bach Gúnó Ave Mariája.

0: Művész arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Kamureklám.
2: A Bajkáltó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Megtettem.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Reklámot hallottak.
7: Kérdő,
5: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
1: Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem felkészültek a nosztalgiázásra, hiszen a következő 60 percben régi jó és nagyon-nagyon kedvelt dalokat hallgatunk, a 80-as évek legjobbjaiból válogatunk a következő mintegy 60 percben. Köszöntöm Önöket itt a Nekem 80-ban, én Szomer Gábor vagyok, és ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt a 80-as évekből. Már is belevágunk méghozzá egy német pop együttessel, amit 1977-ben alapítottak, és megváltozott felállással ugyan, de az új évezredben is még mindig aktív a Zaragoza Band. Az 1980-as évek elején voltak pályájuk csúcsán, jó hangulatú, vidám dalaik, a Karibi-szigetvilág muzsikáját ötvözik az Eurodisco dallamosságával, vagyis ugyanazt a sikerreceptet követték, mint például a Bonnie M, a Gibson Brothers, vagy éppen a Gombay Dance Band. Repertoárjukban saját dalok, illetve feldolgozások is szerepelnek. 1981-ben nagy sikert aratt a Zazazza Bádok című albummal, amelyen a régebbi és újabb slágereket dolgoztak fel, sőt, többször felléptek Magyarországon is. A 80-as évek egyik legnagyobb Zaragoza bandal, a Kalimba de Luna, már is indítja a zenefolyamot a 80-as évekből, utána pedig a Soul Sister felejthetetlen dala is felcsendül nem sokára, a The Way to Your Heart, nem sokára itt a múlt idézésben.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Már is folytatjuk a mai multidézést minden idők talán egyik legnagyobb zenekarával, méghozzá egy olyan brit rock együttessel, amelyet 1970-ben alapított Freddie Mercury énekes, Brian May gitáros, illetve Roger Taylor dobos. 1971-ben csatlakozott John Deacon basszusgitáros, jelentős életművet hoztak létre a hard rock, a heavy metal, a progresszív rock keretein belül az 1970-es és 80-as években a világ egyik legsikeresebb együttesévé váltak. Világszerte több mint 150 millió albumot adtak el, csak az USA-ban 32,5 milliót, Greatest Hits válogatás lemezük pedig világszerte 25 millió példányban kelt el. 2001-ben beszavazták a csapatot az amerikai Rock and Roll Hall of Fame-be, 2004-ben pedig a UK Hall of Fame-be. Az 1980-as években ontották magukból a slágereket, mi most az I Want to Break Free-t hallgatjuk a Queen-től, utána pedig, hogy milyen örökké együtt lenni. Erről Rick Ashley írta meg örökérvényű dalát, hamarosan ezt is pörgetem, itt a Nekem 80-ban. I want-

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Egyetlen multidézésből sem hiányozhat az a pillanat, amikor a 80-as évek egyik meghatározó alakjától két dalt is meghallgatunk itt a Nekem 80-ban, úgyhogy a mai dupla 80 főszereplője egy 1962-es születésű hölgy, aki Saarbrückenben született Sandra Krétu néven. Egy német pop énekesnőről beszélünk, akit bizony a német Madonnának is szoktak nevezni. Az Arabesque trió vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, 1985-től pedig szólistaként dolgozik. Rövid időn belül ő lett az első számú német popdíva, és ezt a pozícióját évekig meg tudta őrizni. Szóló karrierjében férje a román származású Michael Cretu támogatja, Sandra pedig részt vett a férfi világhírű projektje, az Enigma munkájában is. Az 1980-as évek két legnagyobb sikerű Sandra dalát hallgatjuk, először a lírai hangvételű Hiroshimát, utána pedig a mindenki által jól ismert Maria Magdalena, itt a Dupla 80-ban. Yeah.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egyetlen 80-as éveket felidéző műsorból sem hiányozhatnak azért a hazai kedvencek, úgyhogy már is sort kerítünk a magyar kedvencekre is, méghozzá nem sokára hallgatjuk majd az egyik legnépszerűbb magyar popzenei együttest, akiknek angol nevük is van bizony, hiszen számtalan angol nyelvű lemezük is megjelent nagy sikerrel, méghozzá Newton Family néven, többek között Japánban, Nyugat-Németországban, Argentínában, sőt még Spanyolországban is. Természetesen, hogy a Newton Familiáról beszélek én, a Don Quixote előtt azonban a KFT-t hallgatjuk. A nyári időszak egyik manapság is legfelkapottabb slágere, mert ilyenkor mindenki a Balatonparton érzi magát. A napsütésben, lángosok fagyi közepette, meg hát ott a víz is. Szóval KFT, Balatoni nyár és Newton Familia Don Quixote a 80-as évek hazai kedvencei közül a mai múlt idézésben.

Hobby Rádió. Rádió. Hazai kedvencek után pedig újra a külföldi a főszerep, és jönnek az örök kedvencek a 80-as évekből, ez itt még mindig a Nekem 80. A folytatásban nem sokára majd Ausztriába fogunk elkalandozni, egészen 1973-ig kell, hogy visszautazzunk az időben, ugyanis Grazban ekkor alapították meg az Opuszt, ami még jó tudni egyébként, hogy mind a mai napig aktívan zenél. A banda legsikeresebb dalát az 1984-es esztendőben követte el, Live is Life-ot. Pillanatokon belül pörgetem én ezt a felvételt, előtte azonban Mike Oldfieldet hallgatjuk, akiről jó tudni, mert nagyon-nagyon sokan összetévesztik, nem a női énekesről beszélünk, hiszen Mike Oldfield elsősorban gitáros, no meg zeneszerző, de természetesen nem ő énekel a Moonlight Shadow-ban, ez természetesen nem volna lesz semmit a dal. Fantasztikus mi voltából. Mike Oldfield és a Moonlight Shadow és Opus Life is Life már is zenei folytatásunkban itt a Nekem 80-ban.

Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hölgyek és urak, a végéhez közeledünk a mai multidézésnek, van még azonban két felvételünk, amivel visszaidézzük a felejthetetlen 80-as éveket, méghozzá nem sokára majd Brenda Shannon Green-t hallgatjuk, 1958-as születési amerikai énekest, rövidebben csak Shannont, akit legjobban az 1983-as több millió példányszámban eladott Let the Music Play című slágeréről ismerhetünk. Később ezt a dalt egyébként újra gondolt egy elektrofunkos stílusban Arthur Baker, illetve John Rocca, a 80-as évek vége felé pedig Shannon muzsikáját már inkább a freestyle kategóriájába sorolták be. Shannon és a Let the Music Play zárja a sort majd, ha nekem 80-ban, előtte azonban a Silent Circle és a Touch in the Night, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, remélem, hogy újra együtt utazunk vissza az időben. Én garantáltan hozom akkor is a 80-as évek legnagyobb dalait. Én bízom benne, hogy velem tartanak, én biztosan, hogy itt leszek. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmüket, Sommer Gábort és a 80-as évek legsikeresebb dalait hallották. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáru raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 11. napján a Barnabásokat köszöntjük névnapjukon. Az Arameusz eredetű név a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adja, és az apostoloktól kapja eredeti József neve helyette a Barnabás elnevezést. Ennek a jelentése vigasztalás fia. Becézése a névnek Barna, Barnus, Barnucska, Barnuska, Barnácska, Barni és Barnika. Jeles viselője a névnek Péli Barnabás, énekes és önkedves Barnabás. Ezen a napon ünnepeljük még Amábel, Balló, Barabás, Barna, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 722. június 11-ével kezdünk, Szent Bonifác a sörfőzők és a szabok védőszentjének ünnepe. A szent angol származású német katolikus püspök vértanú, akit 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint halála helyén forrásfakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabok védőszentje. 1798-al folytatjuk, június 11-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Málta szigetét. A 19. századdal folytatjuk, 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerző. Maradunk még a 19. századnál, 1880. június 11-én megszületett Jeanette Rankin amerikai szüffragé, politikus, aki a nők jogaiért harcolt. Az első nő volt, aki a kongresszus alkalmazásában állt 1917-től 1919-ig, és az egyetlen tagja, aki ellenezte az első és a második világháborúba való belépést. A 20. század elejével folytatjuk, 1910. június 11-én megszületett New Yorkban Carmen Coppola Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, az Apokalipszis most 1-2, a Keresztapa 2, a Tucker az autóbolond és a Vörös vér. Továbbra is 1910. június 11-én járunk, ugyanis ekkor született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár is. Folytassuk 1925. június 11-ével, ekkor született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 1964-jel folytatjuk, június 15-én született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 11-én meghalt John Wayne, amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Legismertebb filmjei a Vonatrablók és a Leghosszabb nap. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Köszönjük szépen!
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
2: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
3: Hobbirádió.hu
4: A rádiót!
5: 2026. június 11-e csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 13. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se potot. Méltó ugyanis a munkása kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszár rátok. Elmélkedés. A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését, és elindult Antiókhiába, majd missziós útra, amelyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette. Missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére. Arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját. Uram, Istenem, köszönöm Szent Barnabás példáját, aki nem a maga dicsőségét kereste, hanem a te ügyedet szolgálta, szelíden, hűségesen, másokat bátorító lelkülettel. Taníts engem is észrevenni a jót másokban. Add, hogy ne legyek gyors az ítélkezésben, de készséges a bizalomra. Add, hogy szavaimmal és jelenlétemmel én is vigasztalást vihessek oda, ahol fáradtság van. Békét oda, ahol széthúzás uralkodik. Adj alázatot, hogy ne magamat akarjam érvényesíteni, hanem téged képviseljelek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Szingapúrban az új autók forgalmi engedélyért keveset kell fizetni, körülbelül 1500 forint körüli összeget? Azonban, ahogy az autó egyre üregebb lesz, a forgalmi engedélyért is egyre többet kell fizetni, míg 8 éves korában végleg kitiltják az autókat, így küzdve a légszennyezés ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról. Utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához. Tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Ígerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette, és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le. inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Na

0: Szívesen a zorral.
1: Hazafelé menj, gyere.
2: Bordáim rácsa közt. Bordáim rácsa közt, mint a vadállat négy puha talpon jár a szenvedély, s érted liheg. Csókoltalak, de számad bőrödbe vertem. Nincsen nap sem, éj, téged kutatlak, közénk bújt a tested, hol voltál, míg magamhoz húztalak? Hiába alszol, csak téged kereslek-e titkos lánggal égő húsfalak mögött, börtömlő nem neked könyörgök, a lelkeddel szerződtem, mint az ördög. S mit bánom, olcsó pőre testedet, farod két gömbjét, szeplős váladat, elfordulok, hogy megkeresselek. Szemet hunyok, hogy jobban lássalak. Málta, 1966.
3: Hobby Rádió.

Jó estét, gyerekek! Most megtudjátok, hogy nem mindig ünneprontó az a csúf eső. Sári és Feri gyönyörű homokvárat épített. Már majdnem elkészült. Szaladj gyorsan, hozz egy vödör vizet, Sári, szólt húgához Feri nagyon izgatottan. Látod ezt az árkot a várkastély körül? Ezt akarom megtölteni vízzel, olyan lesz, mint az igazi. Ebben a pillanatban édesanyja szólt le a házból. Ebédelni, gyerekek, siessetek! Várj egy kicsit, anya, kérlek, míg vizet viszünk az árokba, még sohasem láttam vár előtt vizes árkot, kérte a kislány. Nem, Sárikám, gyertek most mindjárt, már kitálaltam. Nem jó hidegen az étel. Majd visztek vizet ebéd után, mondta édesanyja. Az árkotok már kész, ez a fő dolog, és ha víz is lesz benne, bizonyára nem tud behatolni a várba az ellenség. Sári és Feri olyan gyorsan végzett az ebéddel, ahogy csak lehetett. De mire vissza akartak menni a kertbe, elerett az eső. Jó kiadós zápor. Most nem mehettek ki, szólt édesanyja. Várjatok, amíg eláll az eső. De a zápor csak úgy szakadt továbbra is. A gyerekeknek úgy tűnt, már órákig várnak. Kikidugták a kezüket, hogy lássák, eláll-e már. De hiába nem akart elállni, hullott bőségesen. A gyönyörű várunk biztosan egészen tönkreázik, mondta Feri búsan. Ez bizony nem szép az esőtől. Szörnyű eső, csúfeső, szitta Sárika is. De az esőt ez nem hatotta meg, csak szakadt továbbra is. Uzsonna tájt végre elunta. Most aztán kimehettek, mondta anya. Már nincs is kedvem, dörmögte Feri. A zápor úgy is elrontott mindent. Olyan szép, erős vár volt pedig, még sáncai is voltak. Sárika futott ki először. Ahogy a homokdombhoz ért, hová a várukat építették, meglepetten kiáltott fel. Édesanyja, Feri, gyertek, nézzétek! Mama és Feri oda sietett. Elámultak a látványra, mert az eső nem tett semmi kárt a várkastélyban. Az erős építmény változatlanul állt úgy, ahogy a gyerekek megcsinálták. Csupán az árkok teltek meg vízzel színültig. A két gyerek ugrált, tapsolt örömében. Éljen az eső, okos eső, ó te, tücsök lábuk kopogós. Éppen odaesett, ahová kellett.

0: Az a Csúf eső című francia mesét Lukács Margit mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy önök is itt vannak, és örülök, hogy önnek is ott vannak. Amikor múltkor magam láttam, pillanatot a TVR-nőn egy régi, nagyon régi szilveszter műsor volt, az Önök kérték című műsorban, otthon ültem, és azt mondtam a kis feleségemnek, tudod, hiába az ember belejön a korba. Először jön a kor, aztán a kor terem. Bizony, én is bent voltam, alaposan kivizsgálták, és azt mondták, maga túl van terhelve, maga agyon van strapálva, megtiltunk magának minden komoly szellemi munkát. Mondtam, azért a tévében még szabad, azt mondták, ott még lehet. Nincsen véletlenül egy rendőr önök között? Köszönöm, hogy van látomat, nagyszerű, kérem szépen, ne tessék félre érteni. Nem jöttem ide kifigurázni, sőt, fordítva. Védeni és dicsérni őket, bizony hiába mosolyognak, egyszer már legyen vége ezeknek a hülye rendőrvicceknek. Köszönöm, hogy egyet értedek velem. Én azt mondtam, a hülye rendőrvicceknek legyen vége, a szellemesek még maradhatnak. Sokkal mulatságosabb emberek vannak más foglalkozási ágokban, majd mindjárt elmondom. Saját tapasztalat, valódi történet. Nyáron a nyaralónkba betörtek. A Tihanyi és a Balatonfüredi rendőrség két nap alatt nagy fáradtsággal és rendkívül nagy ügyességgel elfogták őket. Hárman voltak, és mindjárt ott kiderült, hogy ezek tulajdonképpen ezelőtt itt Pesten ültek vizsgálati fogságban 13 rendbeli lopás miatt, amikor egy pesti bíró azt mondta neki, uraim, ítélet hirdetésig szíveskedjenek kint várakozni a fogházon kívül. Akkor utazták le a Balatonra, és elkövettek a következő balhékat. Hát ennek a pesti bírónak szeretnék azt mondani, ami sokszor hallottam a futballpályákon, fúj, bíró! Köszönöm az egyetértelmet velem! Aztán jött a tárgyalás a bíróságon. Tessék elképzelni, itt a hátam mögött ültek a három jó rossz madár, három fegyőr mellett. A bíró behívott engem, azt mondta, tessék ide állni, ide a középre. Rokonságban van a tettesekkel. Én szintiszte igazságot tessék mondani. Komolyan úgy éreztem magam, mintha én lennék a bűnöző. Aztán amikor szintiszte igazságot mondtam, azt kérdezte a bíró a betörőtől, hogy van-e neki hozzászólni valójuk. Tessék ezt elképzelni. Nem engem kérdezte, hogy én mit szólok hozzájuk, hanem fordítva. Hát remélem, hogy jó benyomást tettem rájuk. Aztán két ügyvéd a három manusért, két ügyvéd harcolt, könyörgött semmilyen, vagy nagyon enyhe ítéletért, mert azt mondták, nagyon rossz fejkoruk volt, több verést kaptak, mint kenyeret, szülők nélkül nőttek föl. Hát ezen gondolkodtam, ha nem voltak szülők, kitől kaptak a verést? Azt mondták, hogy állami nevelő intézetekben nevelkedtek, és ott tanultak lopni. Nem is tudtam, hogy az állami nevelő intézetekben ilyen szakmát is tanítanak. Aztán azt mondták, tulajdonképpen a kár minimális. Hát az egész lopott holmi visszakerült a tulajdonoshoz, a tulajdonos be volt biztosítva, úgyhogy minden rendben van. Hát én most kérdezem önök, ha valaki izgalomtól bekerül a kórházba, akkor is azt fogják mondani, hogy majd a társadalom biztosító kifizeti, hát akkor minden rendben van. És ha a pattak belehal, azt fogják majd a feleségétől kérdezni, azt mondja, hogy életbiztosítása van, hát akkor minden rendben van. Most kérdezem önöktől, kinek köszönhetjük azt, hogy visszakaptunk a lopott holmit? A rendőrségnek. És kinek köszönhetünk azt, hogy betörtek? A bíróságnak. Bizony. Múltkor beszéltem egy idősebb bíróval, kérdeztem tőle, mondja, lehet itt egyáltalán összehasonlítani a helyzetünket régen és most? Azt mondta, nézze, régen se szocializmus, se kommunizmus nem építették itt, azért lopni, ma akkor is lopták. Az igaz, az igazsághoz tartozik önöknek is elmondani, hogy sajnos nagyon sok gyerek nálunk rossz körülmények között nő föl. Nem szabad általánosítani, de azért van. Én múltkor beszéltem egy ilyen sráccal, kérdeztem tőle, hogy hívják az apádat? Azt mondta, nem tudom. Mondom, hány éves vagy? Azt mondta, 7. Mondom, 7 éves, és nem tudod, hogy hívnak az apádat. Azt mondta, miért? Az anyám 27 éves, és ő se tudja. Nem szabad általánosítani, de azért nekem az a véleményem, hogy ott mennek még jól a dolgok, ahol egy jó nagymama van a családban. De én azért múltkor beszéltem egy nagyon elkeseredett nagymamával, panaszkodott. Azt mondta, az unoka állandóan frottlizi engem azzal, hogy úgy nézek ki, mint egy öreg asszony. Erre a nagymama vett magának egy modern farmert, egy pulcsit, levágatta a haját, odaállt az unoka elé, és azt mondta, na mit szólsz, még mindig úgy nézek ki, mint egy öreg asszony. Erre az unoka végigmérte őt, és azt mondta, nem, most úgy nézek ki, mint egy öreg férfi. Hát ilyen őszintén nőnek fel a gyerekek, lesz belőlük egy őszinti ifjúság. Nekem tetszik az ifjúság. Figyeltem most nyáron a fesztivál alatt, a TV fesztivál alatt, a Metronóm 77-ben, hogyan énekelték ott ezeket az értetetlen dalokat. Úgy éreztem, hogy mindenkinek szívből jött a dal, csak az volt a kár, hogy egyeseknek az órán jött ki. De tetszik nekem az ifjúság, mert tavasszal figyeltem például az egyetem egy vizsgát, jogi káron. A tanár azt kérdezte az egyetemistát, hogy mondja már, mi a csalás? Azt mondta az egyetemista, csalás az, amikor ön most nem engedi át a vizsgán. Hogy, kérdezte a tanár. Azért, mert büntető törvénykönyv szerint büntetendő az az ember, aki a másik tudatlanságot kihasználva azt megkárosítja. Hát ilyen tudatlansággal egyesek nem szabad általánosítani, ilyen tudatlansággal szerzik meg a diplomát, meg a feleségét, meg egymást. És akkor mi csodálkozunk ezen, hogy a válóperek számát illetően harmadik helyen állunk a világranglistán. Én nem tudom, mi az oka annak. Múltkor beszéltem egy öreg aklegényel, kérdeztem tőle, mondd, miért nem nősültél meg? Azt mondta, elmesélem neked, egy régi történet, még a kis föld alattiban történt, valamikor léptem ott az nagy zsúfoltságban egy nőnek a lábára, aki ordított, nem látott, hova lépte állat. Aztán ilyeten rám nézett, és azt mondta, bocsánatot kérek, azt hittem a férjem. Persze a férfieket se kell félteni, mert én figyeltem járon a Duna Park mellett egy kempingtáborban éjjel egy nőt sikoltozni. Azt mondta, elegem van belőle, megyek a Dunának, és viszem magammal a kutyát is. A férfi utána kiabált, a kutya marad. Nekem az a véleményem, hogy ez mind azért van, mert nagy az idegesség, nagy a zsúfoltság, és azért mondanak egymásnak ilyen felületlen dolgokat, mint például múltkor hallottam, hogy valaki azt mondta valakinek, menj a pokolba. De ez visszaválaszolt, onnan jövök. És ott felszereztem két táblát, mondta, az egyik mutatott nyugatra, és a másik mutatott keletre. Először természetesen mentem errefele nyugat felé, és kérdeztem az odahaladókat, hogy mi van itt. Azt mondta, itt kérem vas. Szögöket vernek az emberi testbe, és utána beledobják az egész embert egy forró olajos üstákot. Gyorsan mentem a másik oldalra, a csorban álltak keleten. Azt is kérdeztem, hogy mi van itt? Azt mondja, itt kérem, vas szögöket vernek az emberi testbe, és utána beledobják az egész embert egy forró olajos üstbe. Jézus Mária, hát ez ugyanezt nem mondta valaki, mert itt vagy nincs szög, vagy nincs olaj, vagy egyáltalán nincs tű. Hát ezen gondolkodtam, mert hallottam az utolsó időben sokat beszélni az áróbőségről. Mondom, beszélni hallottam róla, aztán meg az életszínvonalról, és a boravaló. A boravalóról mennyit beszéltek a boravaló? Egy egész este betöltő műsor volt a tévében a boravalóról. Én nekem elfogadható lenne ezek között egy definíció a boravaló között. a hálapénz is az olyan formában, mint ahogyan ezt múltkor külföldön figyeltem, ilyesmit nálunk nem fordulhat elő. Tessék elképzelni, külföldön valaki az evés közben lengyelte egy szálka, és a szálka megakadt a torkába, ment az orvoshoz, az orvos kivette neki, és azt mondta az orvosnak, drága doktor, én olyan hálás vagyok magának, nem is tudom, hogy mennyivel tartozom. Azt mondta az orvos, tudja, adja annak az összegnek a harmadat, amit gondolt, amikor a szálka még a torkában volt. Hát azt hiszem, ez elfogadható lesz mindjájunknak az új évre, ugye, hogy mindig ennek az összegnek a harmadat, amit gondoltunk, mert az életszínvonal úgyis emelkedni fog, állandóan emelkedik, az új évben is fog megint emelkedni, amúgykor valaki gonosz összehasonlított az életszínvonalokat egy repülőgépet. Azt mondta, minél magasabb, annál kisebb. De én azt kívánom, hogy nem olyan... Én azt kívánom, hogy nem olyan magas legyen, hanem olyan elérhető legyen. Ezen gondolkodtam. Bújik!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ja.
1: Magasabban fönt.
0: Nem tudom.
1: Ti nem macska. Jaj, a kezem! Nagyon jó! Most jó! Mi-já! Jaj, de jó! Cuki macska vagy, jaj!
2: Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj!

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Ez itt a szép, itt a száz, itt a haj, azt hiszi, hogy megfogja az el.

tudom, mert a villantrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak!

0: Gyere fel a spejzba, egérfajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
1: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.
2: Ne város soha szkit éget szívből imád, egy macska mégsem mehet egér helyett libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat értem minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
3: Nehéz a nehézség

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: Hírrádió. A mentőállomás.
5: Hát. Jó reggel!
6: Megtetszett a rohamentően dolgozók munkája. Ezért folytatódik az itt dolgozók bemutatása egy-egy esetán, eseményen keresztül. És természetesen időnként kíváncsiak vagyunk emberi mélységekre is, már ami az ő személyüket illeti. Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én pedig Marosi Antal vagyok. Ne tessék kiszállni, tessék visszajönni, Péter Fabi Norbert.
7: Nagy takarítást csinálunk most éppen. Az összes eszközt sokkal tüzetesebben átvizsgáljuk, meg átnézzük, leellenőrizzük működését, letakarítjuk, az autó tetőt alapig kimossuk. Ugye a gépkocsinak a magát a betegterét is, utasterét is. Én most egyébként gépkocsizetőként tinkerek rajta, a táskákat is átnézem.
6: Minden szereptévesztésben, jól értem.
7: Most épp igen, de egyébként nem, mert amúgy meg nyilván ezt szoktam csinálni, amikor ápoló vagyok. Én az esetek döntő többsége zövében ápolóként tevékenykedek, és néha gépkocsizetőként.
6: Menjünk vissza ezekhez a leltározási kérdésekhez. Az teljesen eszemben dolog, hogy lenne itt egy QR kód, rámegyek, leolvasom, előjön egy dokumentum.
7: Azt tudni kell, hogy egy munkacsoport volt még annak idején, amit létrehoztak arra vonatkozóan, hogy a Közép-Magyarország régióban az összes mentőautó, összes állás egységben minden egyes eszköz meg felszerelés az ugyanott legyen.
6: Úgy érzem, hogy elkanyarodtunk a központi kérdéstől. Menjünk Édre!
7: Visszakanyarodva az alap kérdéshez, igen, mert tényleg elkanyarodtunk ettől a QR kódtól. Terben van az is amúgy, hogy lesz egy ilyen QR kód, ahol digitálisan érhetjük el a checklistát, de hogy jelenleg amúgy a checklistánk az abban segít minket, hogy az eljárásrendnek le van írva az, hogy a betegtérnek mely részén, mely eszközökből hány darabnak kell lenni, és hogyha itt meg is fordulunk, akkor látjuk például ezekben a jelenthető kis fiókban, hogy itt a kis tasakok. A tasok rá van írva egyébként, hogy miből mennyinek kell lenni, és amikor ezt ellenőrizzük, hogy kinyitjuk és megnézzük, akkor ugye akkor meg tudjuk számolni, hogy megvan az a darabszám.
6: Jó, a harmadik kör a QR kódnál érdem, beszállok az autóba, leolvasom, kijön egy lista a mobilomon, hogy hány darab van, és mennyinek kéne lenni. És akkor azt mondom, hogy ebből hiányzik kettő, azt pótolja majd valaki.
7: Tehát így van most ott?
6: Igen.
7: Én nem tudom, hogy ott most hogy működik.
6: Praktikus, megkönnyíti a munkát.
7: Nem olyan, Budapesten azért olyan a mentési helyzet, meg olyan esetszámban dolgozunk, hogy sokszor nincsen idő arra, hogy ezt a checklistázást végigcsináljuk. Nagy vonalakban megnézi mindenki, hogy megvan az a darabszám, mert szükséges. És hát ilyenkor, amikor a heti nagy takarítás van, nekünk ugye ez vasárnap van, mindkét kocsink vasárnap nagy takarít, akkor van rá időm, és akkor az egészet átnézzük, megszámoljuk. Hogyha minden jól megy, akkor a kollégák, amikor egyébként felhasználnak valamilyen eszközt egy-egy ellátás során, akkor azt visszapótolják a raktárból.
6: Péter Falvi ápoló úrnak van kedvence? Tehát lehet a mentőnek valami kedvence? Ez a zöld, nem tudom mi, már olyan a színe.
7: Nem tudom, nekem...
6: Amit szeret?
7: Hát nekem nincs kedvencem így. Mindig nyilvánvalóan minden eszközek megvan a saját funkcionatása, az, hogy mire használjuk föl. Én például inkább szeretem a traumás ellátásokat, akkor nyilvánvalóan azok az eszközök, amik a traumás ellátáshoz szükségesek, azokat jobban ismerem, szeretem. Tehát nem azt mondom, hogy kevésbé a többi, de hogy azt szeretettel használom.
6: A traumás az ilyen baleset is, törése, stb. Miért szimpatikusabb, ha lehet így mondani, egy kicsit furcsa hangzik ez persze.
7: Ez így alakult ki. Kisebb voltam, azért a filmekben is korábban azt láttam, volt egy ilyen kialakult képem a mentőzésről, és ez leginkább a traumás ellátásokra volt igaz, és hát én valamiért ezeket jobban szeretem.
6: Másik szakma, ugye a rendőrség. Rendőr és mentőápoló, nem kéne eldönteni.
7: Mármint, én már akkor, amikor tanultam rendőrnek, akkor már egyébként a mentőzés is volt már ugye kapcsolatom, láttam azt, hogy milyen a mentőzés, amikor elkezdtem felszereltem rendőrnek, a harmadik heti kapitányságon dolgoztam, és a Csillaghegyi mentőállomáson szinten ugye a harmadik helyben, ott vállaltam másodást a mentőknél, úgyhogy egyszer tudtam csinálni a kettőt, és a mai napig most már közel több mint 15 éve, a kettőt párhuzamosan megy egymás mellett. Jó, nyilván másabb azóta, én olyan 2015-ös évek óta hivatali munkadőben dolgozom a rendőrségnél. Ez azt jelenti, hogy általában hétvégénken tudok mentőzni, és hát nyilván az ugye leredukálja a szabadidőmet, úgyhogy leginkább hétvégén itt vagyok, és akkor hétközben meg a másik munkahelyem.
6: Mit szólnak a rendőrségnél ez az egészhez?
7: A munkámra nagyon szoktam mesélni, itt sem a rendőri munkámra, meg a rendőrségnél az itteni munkámra, amit itt végzek, úgyhogy igazából így a kettő nem nagyon folyik össze.
6: Zaher főorvos közmunkás létével már foglalkoztunk korábban, hogy takarítja mentálmas környékét, de ez hogy jött annak idején valamikor?
8: Annak idén közmunkás koromban már ezt megszoktam, nem, hanem engem roppantól bosszant az, hogy a csikek szét vannak dobálva.
6: Emléksz az első alkalomra? Rögtön bejött átestél egy csikken.
8: Az első szolgálat, ez már itt. Kijöttem, láttam minden, eldobva a csik, sőt, ugye itt a falba is, ugye, ahol kijött onnan a vakolat, abból oda szépen benyomkodták, hihetetlen bosszantó tud lenni. Úgyhogy úgy, akkor fogtam azért egy söprűt lapátot, aztán utána kaptam a fiúktól egy felszerelést, egy szettet hozzá, amit csak én használok, és aztán így gyakorlatilag minden szolgálat úgy kezdődik, hogy az ember ide kijön, mondjuk főleg már ilyen jó időben, szívesen, és akkor szépen itt összesöprögeti az utcát meg az udvart.
6: Amikor jön egy főnök a mentőszolgálattól, akkor nem szoktam, hogy Gabika, hagyd már be, ezt majd megoldjuk.
8: Köszönnek, és jót mosolyognak rajta, hogy én miért csinálom. Ezt is mondtam azért, mert zavarnak a csikkek, és utána kimegy a dolgára.
5: Na jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy a mentőállomás környéke, az nem azt jelenti, hogy a mentősök dobálják szét a csikket. Nem. Ugye velünk szemben van egy iskola, ami miatt ott sem lehet dohányozni az iskola előtt, úgyhogy rendszeresen fordul az elő, hogy itt az ablakaink alatt állnak meg az iskolások, reggel mielőtt bemennek, még elszívják az utolsó cigit, és kiesik a kezükből a csik.
8: Igen. Aztán itt a bíróság. Ugye itt azért ebből a szempontból elég nagy forgalom van, szóval mi itt ülünk bent a rohamszobába, és akkor kompletül értesülünk egy-egy tárgyalással, amikor itt megállnak az ablak alatt, és amelyek, hogy az ügyvéd azt mondta, és látod, milyen jó, hogy azt mondta az ügyvéd, meg nem ez kellett volna, meg fellebbezzé, szóval abszolút pontos értesüléseink vannak a bíróság ügyvenetéről is. És hát ők is ugye hát dohányoznak, és utána egy elegáns mozdulata, pak! Elhajtják a csikket.
6: Az nem fordult elő sohasa, hogy elgondolkoztál hideg téli estén, hogy főorvos vagyok, nekem nem kéne ezt csinálni.
8: De jó, nem hordok gyűrűt, de nem fog ettől leesni a gyűrű az ujjamról, hogy én összesöprök át a kórházba, és föl kell húzni a beteget, főhúzom, segíteni kell, pelenkázni, segítek. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért lenne fontos az, aki mondjuk bekerül a egészségügyi felsőfokú intézménybe, mert jól tanul, jól szerepelt a felvételén, ez így klassz, hogy utána azt mondják neki, mint régen az előfelvételi, csak most nem arról szólna, hogy katonának kell menni, de menjen el 8 hónapra az egészségügybe dolgozni, segédápolóként. Beteget szállítson, szart hordjon, pelenkázzon, mosdasson, stb. És aztán majd kiderül, hogy ő alkalmas erre a dologra, vagy amikor az első beteg mondjuk lehánya, akkor izgatottan mondjuk kollabál, és akkor rájön arra, hogy nem biztos, hogy ez mégiscsak neki való. Attól, hogy ő elért, mit tudom én, 487 pontot a felvételén, attól még lehet egy okos, értelmes ember, de lehet, hogy akkor nem neki való ez a pálya.
6: Nem akad követőd a mentőknél? Tehát a másik rohamkocsi, másik orvosa, egy másik napon ugyanezt.
8: Nem látom az utánpótlást ebből a szempontból, szóval ez elég gyenge, hasonló, mint ugye a magyar futballban is, ahol az U16-osok, U18-osok, U21-esek folyamatosan vereséget szenvednek, és ők se jutnak ki az Európa-bajnokságra.
5: Megvárom, amíg nyugdíjba megy, majd aztán átveszem. Most nem tudom megcsinálni máskor, amikor ő nincsen.
6: Jó, te most kiemelt főápoló lettél, te barátkozz meg ezzel a gondolattal.
5: Egy napon dolgozunk, tehát máskor én sem tudom megcsinálni.
6: Jó, de lehetne párba. Egyik sorokból.
8: Feleségem azt mondja, hogy ez a saját kis autisztikus dolgom, hogy ezt így kijövök, itt dohányozgatok, itt söprögetek, itt rakosgatok jobbra-balra, ide-oda-amoda. Ezzel én így itt, ilyenkor így tök jól el vagyok. Megmondom, hogy otthon is ezt csinálom a kertbe, összeszedem kutyaszart, leveleket, söprök, stb.
6: Visszatérve az alkalmasság kérdésére, én sokszor gondolkoztam azon, hogy például a bíráknál milyen jó lenne egy alkalmassági pszichológia, vagy nem tudom milyen alkalmassági vizsgálat előtte. Az orvosoknál nem kéne ilyen?
8: Hát én azt gondolom, az alkalmasági vizsgálat az nem feltétlenül csak abból áll, hogy ő egészségileg rendben van-e, a laborjai rendben vannak, hanem...
6: Nem, mentálisan nem, egyáltalán tudja-e, hogy ő ki?
8: Hogy bírja-e egyáltalán azt a fajta terhelést, amiben neki valójában része lesz, és ez nem feltétlenül mindig egy fizikai terhelés, mert nem a Cooper-tesztet kell neki megcsinálnia, hanem igazából azt a mentális terhet, amivel azért itt azért lehet találkozni. Szóval azért, mikor egy-egy ilyen nagyobb tragédia történik, akkor mi is mindig megkapjuk az üzenetet föntről, ugye a pszichológiai csoporttól, hogyha bárki szeretne, nyugodtan mehet, beszélhet, stb. Van, aki ezt igénybe veszi, van, aki nem.
6: Nem kaptam már azt a kérdést, hogy nem kéne a felvételizők körében egy szűrés.
8: De ez biztosan jó lenne, csak hát ennek a körülményeit meg kéne, meg a módszertanát kidolgozni, ami persze nem egy rocket science, azt gondolom, mert lehet, hogy ezt máshol is már csinálják. Mint ahogy például ugye a kórházigazgatók is van Magyarországon, részt vesznek egy elég komoly felkészítő programon, ami először egy ilyen kétnapos kvázi szűrésből áll, és akik ott talpon maradnak, azok mennek az egy hónapos felkészítőre. Ez ugye a BM-ből indult el, úgyhogy ott is már a vezető beosztásokat a minisztériumba, megyei városi kapitányoknak is részt kell venni egy ilyenfajta képzésen, és ott aztán kiderül, szóval ott ülnek a szakemberek velük szembe, figyelik, hogy hogyan cselekednek bizonyos skillek, ugye hát amiket ugye nekünk is van a továbbképzéseinken, és ez ebből azért jó eredményeket lehet levonni.
6: Aki mágus képzőt végzett, az is volt ilyen felkészítésen?
8: Harry Potternél esetleg?
6: Nem, volt egy ilyen kórházigazgató, aki igen, mágus képzőt végzett.
8: Így van. Azt nem tudom, hogy amikor őt kinevezték, akkor ez már volt-e, de ha most szeretne ő kórházigazgató lenni, akkor ez már varázslással nem oldható meg.
6: Laikus kérdés. Nem mindegy, hogy van a takaró ezen a hordágyon. Azt néztem, hogy műgonddal lett elhelyezve. A biztonsági öv darabok is szépen kilettek.
7: Hát előbb már mondtam, amikor beszélgettünk, hogy OCD-s vagyok. Tehát nem bírom megviselni, hogyha valami nem élére van hajtva, vagy a sarka rendesen kíván húzva, nem párhuzamosan van rakva, megbolondítok mindenkit magam körül. Gondold el, a gépészek milyen bolondnak néznek, amikor itt mindig rakosgatom össze-vissza, nem tudják kitűnni a hordáit, az agyuk elszállt tőle. Én meg szépen ott elpokolásztok, az kész. Nem tudom elviselni, hogy szanaszítanak csak.
5: Szerinted mi dolgozik a Norbi akkor az autón, amikor nagy takarítós a kocsi? Ezt is úgy hívják, hogy operatív munkaszervezés.
6: Norbi és otthon is ugyanez megy, ez a gyakorlat?
7: Van. Igen? Ugyanez van. Figyelj, csak
6: az egész... A többiek hogy tudják ezt elviselni?
7: Hát otthon egyedül élek, tehát igazából senki nem látja.
6: Talán ez az oka.
7: Az az oka, amit az előbb felvezettem, hogy állandóan dolgozom. Hát ez van, én megszoktam, a 15 éve egyedül élek, úgyhogy annyira ez nem újdonság, úgyhogy otthon, amikor az érek, akkor mindenek megvan. Hajja, papucsom otthon, kipakolom. Nem vagyok egyébként teljesen kattan, de nem, hogy ez gondol, csak hogy ez egy normális, egészséges rendszeretés, amúgy inkább így fogalmaznék. Tehát nem az a full problémás, hogy bekattanak, hogyha nem úgy van. Van egy ismerősöm, aki ha esetleg nem tud oda parkolni, szokott korábban parkolni, mert megvan a szokásos helye, akkor képes akár éjfélkor is felöltözni, amikor meglátja, hogy szabad az ő parkolója, és lebenni és átállni. Na, nekem ilyen problémám nincsen, de ettől függetlenül, mint látod, minden rendszerezett itt az autóba.

0: Szorvosot tessék, mindenhova megyünk.
1: Egy fulladós beteghez.
2: Ha mélyet lélegez, akkor intenzívebb a fájdalom?
3: Igen.
2: És hol van ez a fájdalom?
3: Itt.
2: Le tetszik heveredni az ágyikóra. Jó, tegye fel a lábát, kérem. Nagyon jó.
3: Itt vették ki a vesémet.
2: A bal oldal is. Miért kellett kivenni a koriokarcinoma miatt?
3: Igen.
2: És még mi szerelték ott a pocakban?
3: A belemet műtötték összenőtt.
2: Jó, itt ha megnyomom a mellkasát?
3: Nem.
2: Itt ha megnyomom?
3: Nem.
2: Most tessék szépen megmutatni a bal kezének a mutatójával, hogy hol fáj.
3: Itt
2: középen. Ott középen. És itt ha megnyomom?
3: Ott.
2: Itt erre?
3: Igen, ott.
2: És itt mellette?
3: Ott nem fáj.
2: Itt másik oldalon mellette?
3: De ott igen.
2: A mellkasában ez a csontáptét, ez pontosan hol volt? Mert ezt itt nem látom a leletei között.
0: Zaher Gábor hosszasan olvasgatta a kórházi zárójelentéseket a fiatal hölgy kapcsán.
2: Egy nagyon nagy segítség, hogy hozzáférünk a betegek kórelőzményéhez. Amikor egy betegtől kérdezel valamit, akkor nem biztos, hogy ő megfelelő információkat tud adni. Amióta van hozzáférésünk nekünk is ugye az EST-hez, ahol ugye a betegnek a teljes egészségügyi dokumentációja elolvasható, sokkal tud segíteni abba, hogy az ember szakmai döntéseket hozzon. Jelen esetben ugye itt egy fiatal 25 éves nőről volt szó, akinek volt nyomásérzékenysége a mellcsontnál, illetve attól egy kicsit balra, ami önmagába véve nem egy ilyen fenyegető történet. Ráadásul ugye minden vizsgálat, amit ott megcsináltunk a helyszínen, a fizikális vizsgálatnak a pici eltérésén kívül, az gyakorlatilag teljesen negatív volt. Ha nem lett volna ez a fajta kórelőzménye, ami 2019-ben kezdődött, nála egy császármetszést követően kialakult daganatos betegség, amelyik egy szisztémás, több szervet érintő betegség volt, amit végül sikerrel kezeltek, és most idézőjelben csak ugye a háti 8-as csigolyánál van egy áttéte, ami viszont lehet következménye annak, hogy ez a mellkasi fájdalom bekövetkezett, ott nyomva egy bordaközi ideget esetleg, vagy az is lehet, hogy kialakult egy újabb csontáttét mondjuk ott a bordán, vagy a borda és a szedcsont közötti ízesülésen, és ilyenkor a szakszerű kórelőzmény felvétel az rávilágíthat, milyen döntést hozzon az ember. Ha nem lett volna ez a kórelőzmény, akkor én ezt a beteget tanáccsal ellátva a helyszínen hagytam volna. Így, ha bár nem volt a beteg rosszul, én úgy gondolom, hogy neki azért a sürgősségi osztályon van a helye, ahol csinálnak neki egy alaplaborvizsgálatot, csinálnak neki egy mellkasröntgent, vagy esetleg ha ott valamit látnak, akkor mondjuk egy mellkasi CT-t, és kiderül, hogy ennek a mellkasi fájdalomnak lehet-e oka esetleg az alapbetegség tova terjedése, vagy esetleg ez csak valami banális gyulladásos elváltozás a borda és a mellcsont közötti ízesülésnél. Szóval ez jó, hogy hozzáférhetünk a beteg kórelőzményéhez.
0: Az egységes egészségügyi számítástechnikai rendszer, egyszerűen rosszul mondom ennek a informatikai rendszernek a nevét, ennek a kialakítását megelőzően vakrepülésben volt a mentőorvos ilyen esetekben?
2: Hát ha otthon voltunk mondjuk a beteg lakásán, akkor csak elő tudta szedni a hozzátartozó, vagy ha a beteg elmondta, hogy hol vannak a dokumentáció, akkor ezt papír alapon meg tudtuk valójában nézni. De mondjuk, ha közterületen találtuk, vagy például, mint jelen esetben itt a munkahelyén, ahol az ember valószínűleg nem hordozza magával ugye a teljes egészségügyi dokumentációit, akkor azért egy csomó bizonytalanság benne van. Úgyhogy hogy azért a számítástechnika fejlődik, számunkra is nagyon-nagyon komoly segítséget tud jelenteni, sőt, jelent is.
0: Az jutott eszembe ennél az esetnél, hogy tulajdonképpen mesztelenek vagyunk. Ha valaki hozzáfér az én adataimhoz, mindent tud rólam. Tehát ez az informatikának a félelmetes oldala. Én ezt akartam nem orvosilag átbeszélni veled, hanem emberileg. Tehát, hogy gyakorlatilag a beteg oldaláról, hogyha valakinek olyan szerencséje vagy hozzáfér, vagy meg akarja ismerni, és valamiért sikerül, akkor én totál mesztelen vagyok.
2: Alapvetően igen, és ez tulajdonképpen benne van a pakliba. Például nagyon érdekes, hogy a Davoszi Világgazdasági Fórum, ugye ez minden évben januárban van ezen a gyönyörű svájci üdülőhelyen, minden évben az ott összegyűlő jó pár nagyon-nagyon okos ember megtervezik azt, hogy rövid távon 2 év, illetve hosszabb távon 10 év, mi az, ami vár tulajdonképpen az emberiségre, milyen változások, és ez itt általában negatív dolgok felsorolása történik. És most már évek óta ez a kiberbiztonsági bizonytalanság előkelő helyen szerepel, ugye a rövid és a hosszú távú előrejelzések kapcsán. És ha belegondolsz abba, hogy mondjuk ma már azért, ha megnézzük akár Putyin trolljait, ugye Jessica Aro könyvét, ugye a Szentpétervári irodaházról 500 baromi okos számítás technikában, nem az, hogy járatos, de professzionális fiatal azon dolgozik, hogy hogyan tudja megzavarni a világ működését, akkor ettől a pillanattól kezdve a mi egészségügyi adataink is idézőjelben hozzáférhetők, mint ahogy rendszeresen lehet olvasni, hogy bankkártyaadatok kerültek ki, és így tovább föltörték például a Sony-nak az oldalát, milyen károkat tudtak annál okozni, vagy esetleg zsaroló vírusokat pakolnak föl, és hogyha nem fizetsz, akkor mit tudom én, akár egy banknak a teljes adatállománya esetenként törlődik. Ez benne van a pakliba, és ezzel még akár vissza is lehet valakinél tulajdonképpen élni, mert hogy az egészségügyi adatod, az a te saját személyes, jogilag abszolút mértékig védett adatod, ami tartozik mondjuk rád, és hogyha mondjuk az egészségügyi ellátórendszerbe kerülsz, akkor tartozik mondjuk esetenként rám, de viszont rám megvonatkozik ugye az orvosi titoktartás, ami azt jelenti, hogy én valakiről elolvasom azt, hogy neki ilyen-olyan-amolyan betegsége van, mit tudom én, HIV pozitív, nemi betegség, szóval nem olyan, mert most azt mondom, hogy most volt egy tüdőgyulladás a tavaly az XY-nak, hát jó, hát ettől nem fog a világ valójában összedőlni, de egy ilyen dologgal ugye valakit akár még tulajdonképpen zsarolni is lehet, és ebben a mai világban azért elég sok minden előfordulhat.
0: Na és akkor itt a kérdés, az utolsó, hogy mennyire biztonságos ez a magyar rendszer?
2: Ezt nem tudom megmondani, nem értek ilyen szinten a számítástechnikához, de hogyha mondjuk az oroszok besétáltak a magyar külügyminisztériumba, és mondjuk nem a Vemtéri főbejáraton keresztül, hanem a tűzfalakon keresztül, akkor az ezeket az egészségügyi adatokat is szerintem, habár mondom, abszolút nem értek hozzá, jó eséllyel ugyanígy föl tudnák törni, és ugyanígy el tudnák vinni. Hiszen gondolj bele itt például, itt a választási kampány során volt olyan politikus, akinek egészségügyi adatai pontosan innen ebből a házból valamilyen szinten kikerültek. Ami azt jelenti, hogy ez kikerülhetett úgy is, hogy mondjuk valaki olvasta azt az esetlapot és elmondta, ami ugyanolyan bűncselekmény kategóriába tartozik, de az is lehet, hogy kívülről történt egy olyan behatolás, ami után ennek az embernek az egészségügyi adataiba valaki belenyúlt, és idézőjelben csak elolvasta, aztán persze ki is szivárogtatta.

0: Mozó Gyula főápolóból nagyon mély gondolatok jöttek elő itt az előbb. Megáll az idő.
1: Igen. Megáll, nem áll meg, csak szeretnénk, hogy megállna, vagy úgy érezzük bizonyos körülmények miatt, hogy mintha megállt volna. Barátaimmal beszélgettem egyik este erről, hogy ki hogy érzi magát, nagyjából egykorúak vagyunk, ki hogy érzi magát, hogy hol állt meg szerinte az idő, a lelkében, a szívében, a gondolataiban. És nagyjából érdekes, hogy egykorúak vagyunk, és egy időt is határoztunk meg, hogy ez a körülbelül olyan 35 környéke, 35-40 éves korunk környékére érezzük most magunkat. Még azt a lendületet érezzük magunkba, hogy ugyanazt, úgy érezzük, hogy még ugyanazt a terhet bírjuk, még van bennünk lehetőség, még van bennünk energia, még ugyanúgy van bennünk tetvágy, mint akkor, amikor 35-40 évesen itt teljes, hogy úgy mondjam, erőbedobással csináltuk, amit csináltunk.
0: És akkor ezt nem tudjátok kiélni, azért érdekes így?
1: Igen, én még tudnék itt. Nagyon szép feladattal bízott meg a munkáltató, mert egy teljes régió belső továbbképzését szervezem. Napi kapcsolatban vagyok az állomásvezetőkkel, sőt a munkám révén magukkal, azokkal az emberekkel, akiknek a képzéséről kell gondoskodnom. Esetlegesen én magam is tartok ilyen képzéseket. És most nagyon élem ezt a feladatot, de úgy érzem azt, hogy ennyi év után, amióta itt vagyok ennél a cégnél, látok át úgy rendszereket vagy működéseket, hogy még mindig lenne bennem plusz, amit nem feltétlenül érzek kihasználtnak.
0: De miért nem keresel valami olyan területet emellett, kiegészítésképpen, ami segít felemlészteni azt az energiát, amiről most beszélünk. Ugye van a gépkocsi vezető úr, aki garázsmester is, meg nem tudom én, háromféle funkciója van, a múltkor volt a rohamon, meg mentőápoló is, vagy ilyen technikus is, az háromféle feladatkört lát el, és akkor mindig valamelyikben tovább tud teljesülni.
1: Jaj, hát így nekem is vannak ilyenek, persze, szártágazó. Ugye a rohamkocsi az rohamkocsi marad, tehát a rohamkocsinak ilyen névleges gazdája 2000 óta vagyok. Tehát az, ha belegondolsz, 26 éve benne vagyok a srácoknak az életébe. Szervezem az életüket, a beosztásukat, a képzéseiket, a mindent. Mellette maga ez a kiteljesített funkció.
0: De miért nem írsz könyvet? Én most azt keresem, hogy neked hogy lenne optimális a belső ritmusod, egyensúlyod?
1: Nem érzem azt, hogy azért erre így kíváncsiak lennének az emberek, hogyha én írnék egy könyvet.
0: De mert nem azért írja, mert kíváncsiak az emberek, hanem azért, mert van mondani valója.
1: De minek mondjam el a mondani valómat, ha senki nem hallgatja meg, nem olvassa
0: el? A Zahera szerinted miért írta a könyvet, hogy senki ne olvassa el?
1: A Zahera egy másik kategória. A Zahera már így, főleg így a harmadik könyvek kapcsán kíváncsiak az emberek. Kíváncsiak a véleményére, a gondolataira, az életére, annak a történetére. És akkor itt apropóként jegyezzem meg, hogy abban a könyvben van egy önálló fejezetem.
0: Akkor ez teszi kötelezővé, hogy a saját magam oldalát írjam meg. Hát azért néhány száz vagy ezer mentő ismer az országban, akik így ugyanúgy valahogy kapcsolatba kerültek az oktatással, a rohamentő, nem tudom mivel. Ezeknek az embereknek szólna a könyv.
1: Én ezekhez az emberekhez szeretek egyénileg szólni. Akár az oktatás révén, az új belépők oktatása révén, ahol nem csak azt oktatom, ami a könyvbe le van írva, idézőjelbe könyvbe, ugye az eljárásrendekbe, egyebekbe, hanem azt a szemléletet próbálom továbbadni nekik ott, face to face a képzéseken, amiket én kaptam a régiektől, és ami szerint az egész pályafutásomat végig vezettem és végig dolgoztam. Ezt szeretném továbbadni.
0: De hát erre miért nem jó egy könyv? Ahol a tanítómesterédre megemlékezel, ahol leírod azt, ami egyébként a tankönyvekben nincsen benne.
1: Nem érzem azt, hogy oda jutna, ahova kell.
0: Gyuszik a sokan mentő szolgálatnál. Hogyha most pszichológus lennék, akkor az, hogy ezt jobban el tudnám mondani, de én azt hiszem, hogy sokan mentő szolgálat, nem tudom, mit kéne csinálni, sakkozni, vagy távolugrani, vagy nem tudom, valamit. Tehát sokan mentő szolgálat, agyadra megy a mentő szolgálat.
1: Soha nem ad vissza annyit, mint amennyit te adtál a mentő szolgálatnak. Nagyon sokat ad, de annyit soha nem ad vissza. Ezt én vállaltam, ezt én akarom, hogy így legyen.
0: Akkor mi a baj?
1: Az, hogy lehet, hogy még többet akarnék adni. Csak valahogy nincs rá lehetőség. Nem tudom most így neked ezt így konkrétan megfogalmazni. Még mindig tudnék tenni, ami kiaknázatlan.

0: nehéz vezetni ezt az autót.
1: Ja, mint hogy a saját autón, tehát nyilván kicsit másabb, mert a nagyobb kis terautó, de egyébként jó vezetni.
0: Azért kérdeztem, hogy mennyire nehéz vagy könnyű, mert hogy azért szalamozni kellett.
1: Szorgott a hátulja. Igen, egyébként éreztem én is, meg hát belekapott a szél néha, mert magasra, azt nem tudom, érez az autópályán, hogy jöttünk, azért néha belekapott. Csuma ember befékezett, előttünk, behúztelénk az autót, aztán azért kell kicsit már őrezgetni.
0: Mi hajtja ilyenkor az embert?
1: Az, hogy hamar oda kell érni, és hát láttuk, hogy már a bejelentés is ugye korábban volt, mert itt volt már a mentőgépkocsik és segélykocsit kértek, úgyhogy fontos az, hogy mielőbb ide érkezünk, tudjunk segíteni a kollégáknak.
0: Mennyire veszik ki az erőt a sofőrből?
1: Nem tudom, mert belőlem egyébként nem. Tehát ugyanazzal a lendülettel szállok ki, mint amikor hátulápoló vagyok, aztán indulok neki a betegnek. Mert gondolom, ezt láttad is, hogy nem tudom lehet küzdeni azt, hogy most gépkocsizők, mert ugyanúgy kezdem úgy az intenzitás a beteg ellátás, mint hogyha én lennék az ápoló. Néha azért vannak ilyen összemozdulások, ugye, de tudjuk már nagyon régóta együtt dolgozunk, hogy kinek mi a dolga, hogy látja az egyik csinálja az egyik részét a vizsgálatoknak, akkor a másik csinálja a másik felét, és akkor így van az összhang.
0: Sajátos véget ért ez az eset. Péter Falvi Norbertnek mi marad meg ebből?
1: Ilyenkor látjuk azt, hogy mulandók vagyunk, tehát hogy van, amikor már nem tud az ember segíteni, mindig ez szokott a fejembe forogni, hogy mennyi idő van még vissza. Ez a kockás fülnyúló, ami őriz minket.
0: A szélvédő mögött.
1: Szerintem, hogy itt dolgozom, azóta ez már itt van. Tehát 2013 óta itt van, de szerintem hogy össze jobban el tudja mesélni a történetét, hogy a kockás fülnyúllal kapcsolatos ellátás az, hogy indult, és hogy került hozzánk ez a nyuszi, meg hogy ennek mi a sztoria.
2: Ez egy eredeti nyuszi. A mese írójától kaptuk. Nála voltunk kint, nem mi, de a központi roham, és az ellátás megköszönéséért kaptunk tőle egy igazi kockás fülnyúlat, amit azóta is őrzünk. És akárhányszor kapunk új autót, ez a nyuszi, ez átköltözik.
1: Nem tudna elviselni, ha nem lenne itt, nem ülne nekünk. Ez megszokás, amikor például átpakoltunk, és véletlenül nem volt kirakva, el volt rakva föntre, mert az, aki átpakolt, éppen nem tudta oda, mert sietni kellett, akkor egyből már keresem, hogy hol van, azt rakom ki, vagy ha éppen mosásomban ezért ki szoktuk mosni, akkor már keressük, hogy hol van.
2: Aki ismeri a mesét, az tudja, hogy a kockásfülő nyuszi megérkezik, és ő megoldja a problémát.
0: Zahár Gábort többféle helyzetben láttam már, de ilyenben még soha. Ültél egy ágyon, néztél magad elé, miközben a nénit kitolták a teraszra.
3: Ilyen szituációba csöppentünk bele, ahol egy idős nőbeteg, krónikus beteg, több éve ágyban fekvő, hívás elégtelenség, vérszegénység, súlyos mozgásszervi panaszok, mindkét alsó végtagja, tartós ágyban fekvéstől mind a csípő, mind a térdízülete is hajlított állapotban bemerevedett, súlyosan szívelégtelen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szívpumpa funkciója az minimális, már nem tudja biztosítani ugye a normál keringést a szervezetbe, tele volt ödémával, kötőszövetekben lévő folyadékkal, a mellüregébe folyadék volt, így erre a betegre ránézve sajnos azt kell mondani, hogy jelen tudásunk alapján ezt a beteget meggyógyítani nem lehet. Különben is már egy éve nem adnak neki semmiféle gyógyszert. Segélykocsiként voltunk kint, ami azt jelenti, hogy egy mentőgépkocsikért segítséget, hiszen a betegnek volt egy krónikus légzési elégtelensége, a véroxigén telítettsége 70% körül volt, ami egyértelmű, hogy valamilyen terápiát igényelt volna. Jelen esetben azt mondom, hogy szorunk neki egy vénát, hiszen ezeknek a betegeknek ugye tágnyaki vénái vannak, amit relatíve nem egy bonyolult dolog megszúrni. Perifériásra nem lehet, mert olyan teljesen ilyen tésztás, szivacsos volt a karja. Esetenként nem invazív lélegeztetést indítunk nála, adunk neki egy kis morfiumot, ami csökkenti a légzési mechanikáját. Talán adunk neki egy kis vízhajtót, de hát mondjuk a 70-es vérnyomásával a vízhajtóadás az alapvetően kontraindikált, és bevisszük a sürgősségi osztályra, és ettől a pillanattól kezdve ugye mi azt mondjuk, hogy kérem, mi megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. A beteg a sürgősségi osztályon készült volna róla egy labor, talán tovább folytatják ezt a nem invazív lélegeztetést, vagy leveszik róla ezt a speciális maszkot, és akkor kap egy 100-as maszkon keresztül oxigént viszonylag nagy áramlással, talán még kap egy kis morfiumot, lehet, hogy készül nála még egy mellkasröntgen, és akkor a beteg fölkerül a belgyógyászati osztályra, ahol bekerül egy korterembe, 4-1-es vagy egy hatályos korteremből, rajta kívül még hasonló állapotban vannak betegek, a család limitált időben lehet csak mellette, és gyakorlatilag lehet, hogy holnap reggel halva megtalálják, és ennyi. Rögtön az ember előtt végigfut ez az egész történet, szakmailag ez lett volna valójában a helyes döntés, de úgy gondolom, hogy egy ilyen szituációban nem csak a szakmának kell az ember fejébe megfordulnia, hiszen be tudtuk volna vinni jó eséllyel a bajcsíg, és nem lett volna idézőjelben semmi különösebb idézőjelben probléma ezzel, leírom az esetlapot, hello, és utána visszamegyünk az állomásra, vagy kapunk újabb feladatot. Ez egy abszolút rendezett körülmények között élő idősasszony volt, akit egy szerető család vett körbe, aki írta, hogy az egyik lánya elmondta, aki ott lakik vele, hogy nagyon komoly logisztika volt itt az elmúlt egy-két évben, ugye magának az ápolásnak, a gondozásnak a megszervezése, és ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, hogy nem szabad elvenni sem a családtól, sem pedig a betegtől azt, hogy amikor lehunja a szemét, és ugye eltávozik innen a földről, akkor azt ne egy olyan környezetbe tegye meg, ahol őt szeretik, ahol ott ülnek mellette, ahol fogják a kezét, akár az utolsó pillanatig is. Én elmondtam a variációkat a családnak, amit az előbb is mondtam, és a B variáció pedig az, hogy velük való megegyezés követően nekik kell kimondani azt, hogy őt hagyjuk szépen itthon. Megbeszélték, ott egy picit összeültek ott a család jelenlévő tagjai, és végül is azt a döntést hozták, hogy akkor a beteg maradjon itthon. Olyan közegbe üljön föl Káron Ladikjára, ahol őt szeretik, emberi szempontból talán ez volt itt a teljes döntés, amivel magam is emberi oldalról, és szakmailag is egyetértettem.
0: De még mindig nem tudom, hogy mi volt benned.
3: Én azt gondolom...
0: Ott ültél, én még ilyennek nem láttalak. Mint hogyha te is hozzátartozó lettél volna.
3: Alapvetően egyszer hoz az ember egy szakmai döntést, amit itt elmondtam, hogy ennek mi lett volna a sorsa, ami nem egy hihetetlen bonyolult történet, de az emberi döntés és annak az interpretálása a család felé az azért mindig egy kicsit nehezebb. A család abszolút jól döntött, magam is, ha ebbe a szituációba kerültem volna egy hozzátartozómmal, akkor én is ugyanezt a döntést hoztam volna. Csak ilyenkor az ember úgy elgondolkodik azon, hogy na most ezt a beteget tényleg itt hagyom. Lehet, hogy ez még szegény kémél egy fél napig, lehet, hogy másfél, lehet, hogy két napig még tulajdonképpen el fog tartani az ő haldoklása. Még talán az is megfordult bennem, hogy de az mondjuk nem érdekel, hogy itt a szolgálatnál esetleg lesz ennek valami következménye, hiszen segélykocsiként jöttünk ki, és majd most azt a visszajelzést fogjuk adni, hogy a helyszínen láttuk.
0: Hát a döntés felelőssége volt rajtad?
3: A döntés felelősség az mindig rajtam van, amikor kivonunk egy esethez. Ezt a döntést kórházba könnyebb meghozni, sokkal könnyebb, ahol elmondom a hozzátartozónak egy röntgen, egy labor után, hogy nézze, hogyha hazaviszi a férjét, feleségét, anyját, szülőjét, bárkiét, akkor ez és ez lesz, minthogyha fölkerülne, érted, a belgyógyászati osztályra. Így a helyszínen talán ez egy kicsit szokatlan, és nem gondolom, hogy ezt sokan megcsinálták volna.
0: Eddig tartott a mi világunk, amelyben a rohanmentők munkájának 2.0-ás fejezetét hallották. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
4: A segítő T-Rádió. A te hangod.
5: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Mobil Rádió. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Szivárvány. Szivárvány.
7: Szivárvány.
9: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallottak.

Oh,

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
6: Szia Cintia!
7: Zsolti, téged a Nonstop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
6: Így van.
7: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
6: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 10 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen. forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek wow. a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
7: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
6: Ezt bárki meg tudja tanulni.
7: Tényleg?
6: Lányok is, férfiak is. Úgy van, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
7: Wow.
6: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
7: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
6: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó is profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
7: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
6: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt. Tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
7: De. És Malek Miki volt a mentorod.
6: Így van.
7: Volt valami olyan, amit így átadott neked egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
6: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, hogy most kim van Dubajban, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
7: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
6: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
7: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
6: Igazából az első élő show, utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült, tehát az jó volt akkor.
7: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
6: Nagyon köszönöm.
7: Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
7: Műsorajánló.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora.
2: ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió! Rádió.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, megint... És akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az... Épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát egy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartsuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor, igen, szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5., így van.
0: 5., igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen. És egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor igen. Ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúban a beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, igen. Azáltal egy hirdetés által csatlakoztam igen. A csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató óta, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat
0: esküvő
1: csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fent van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Ubi Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meg gondolom az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát Igen. is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát Igen. az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, Igen. és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Így van-e van. Példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Yngwie J. Malmsteen, tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing Ala Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. és tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs tehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Igen. Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk, tehát hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper. Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
9: UK.
6: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
11: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
10: hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. A mikrofonnál Pillét hallják.
1: Vendégem Gombás Judit, a Látássérültek Szabadidő Sport Egyesületének elnöke. Hogyan és mikor jött létre a szervezet?
2: 2006-ban alakult az egyesület, és gyakorlatilag azért alakult, mert volt egy drága baráti körünk, és azt tapasztaltuk, hogy mindenkinek voltak szuper jó ötletei, hogy mit szeretne sportolni, mivel szeretné a szabad idejét tölteni, hogyan szeretne edzettebb lenni, de az egészből nem lett semmi, mert hogy nem volt rá lehetősége, vagy azzal szembesült, hogy nem engedik be egy edzőterembe, mert azt mondják, hogy nagyon veszélyes, hogy ő a futópadon fusson, vagy azzal szembesült, hogy nem volt mondjuk kivel elmenni a Margit-szigetre futni, vagy sétálni, vagy kirándulni.
1: Tényleg veszélyes egy futópadon egy vakembernek?
2: Hát szerintem nem. Igaziból megvannak az a, mondjuk, hogy trükkök. Tehát az ember, ha nem lát, akkor nyilván nem tudja azt megtenni, hogy elengedett kézzel fut a pad közepén. Mindig egy kézzel célszerű fogni a padot. Annál több veszélye nincsen, hogy az ember esetleg letolat róla. Úgyhogy én nem mondanám, hogy ez veszélyes.
1: Milyen sportágakat űzhetnek a látássérültek?
2: Én azt szoktam mondani, hogy szinte minden. Tehát ez kézenfekvő, hogy mondjuk nem lesz vak kosárcsapat, vagy nem lesz vak kézilabda csapat. Bár hál' Istennek sok labdajáték is van, amit csinálnak. Például külföldön már nagy divatja van a, mondjuk egyszerűen a vak focinak, amit egy csörgőlabdával játszanak, és még annyiban spéci, hogy folyamatosan beszélnek, kiabálnak a játékosok annak érdekében, hogy a többiek tudják, hogy ők hol vannak a pályán. De hogy nagyon sok mindent lehet csinálni. Mi az egyesület keretei között, azon túl, hogy vannak rendszeres, mondjuk, hogy ilyen hétköznapi sportedzéseink, hogy járunk futni, meg van ilyen torna, azon túl csinálunk extrémebb dolgokat, járunk falat mászni, voltunk már búvárkodni medencében, voltunk már síelni, lehet szörfözni.
1: Milyen élmény volt például búvárkodni?
2: Hú, hát én azzal nagyon elfogult vagyok, mert nekem a szívem tücske a búvárkodás. Én Olaszországba járok jó pár éve búvárkodni, mert az Olasz Vakok Szövetsége szervez látássérülteknek búvártáborokat, és az az egyik fő cél, remélhetőleg a közeli jövőre, hogy magyar látássérültek is eljussanak, ha más nem Horvátországba is egy kicsit lemehessenek a tengerbe. Nagyon klassz dolog.
1: Na de hát a búvárkodás az egy látványhoz kötött sport vagy szabadidős tevékenység.
2: Én azt gondolom, hogy ezt hiszi a nagy közönség, és aztán kiderül, hogy mégsem, mert egyrészt az, hogy az ember lent van a vízben, lent van a tengerben, már az egy nagy élmény, hogy jé, a fejem fölött egy csomó víz van, és én mégis kapok levegőt. Ez az első olyan furcsa tapasztalat, ami az embernek tényleg teljes mértékig újdonság. A másik nagyon mások a zajok. Tehát az ember hall valamit a víz alatt, ez teljes mértékig olyasmi, amit máshol nem tapasztal. És aztán ezen túl nyilván egy csomó dolgot meg lehet fogni a tengerben.
1: Gondolom, hogy ezeket nem ti viszitek végig, mondjuk például a falmászást vagy a búvárkodást, tehát szakemberek segítségét veszitek igénybe. Hogyan fogadták ezek a partnerek, akiket megkerestetek ezeket az extrém dolgokat? Gondolom, ők sem találkoztak még vakkal, főleg úgy, hogy segíteni kell őket ezekben a helyzetekben.
2: Nagyon-nagyon vegyes a fogadtatás. Vannak olyan szakemberek, akikkel évek óta együtt dolgozunk, sportolunk, és elsőre nagyon-nagyon nyitottak voltak, és azt mondták, hogy tényleg mindent meg lehet oldani. Nyilván az elsődleges és nagyon fontos szempont a résztvevő biztonsága. Voltak olyan szakemberek is, akik teljes mértékig elzárkóztak, és azt mondták, hogy az a sportág, amit ők üznek, az kizárt és lehetetlen, hogy egy látássérült gyakorolja. Tehát tényleg kapunk hideget, meleget. A legfontosabb dolog számunkra az az, hogy tényleg megtaláljuk, hogy kik azok az edzők, kik azok a szakemberek egy adott sportágban, akik tényleg teljes nyitottsággal fogadnak bármiféle fogyatékos sportolót, sportolni vágyót.
1: Jó pár év eltelt az egyesület megalakulása óta. Milyen nehézségekkel találkoztatok, hogyan sikerül ezt az egyesületet életben tartani?
2: Optimisták vagyunk teljes mértékig, mert azt tapasztaljuk azért, hogy a legtöbb programunk, nem mondom, hogy 100%-ig, de a legtöbb programunk, amit eltervezünk, az megvalósul és sikerül rá anyagi forrást találni. Amit nagyon nehéz elérni, az az, hogy forrásunk legyen arra, hogy legyen egy akár csak egy darab állandó alkalmazottunk, tehát pillanatnyilag az egyesületnél mindenki önkéntes, az elnöktől az elnökségi tagokon keresztül. Tényleg mindenki önkéntesen végzi a munkáját. Azért az lenne nagy könnyebbség számunkra, hogyha tényleg lenne legalább egy olyan ember, aki ezeket az adminisztratív feladatokat napi 6-8 órában csinálja, hiszen akkor az nem ránk maradna. Ez még egy nagy vágyunk, illetve ami most meg valós abszolút nagyon szerettünk volna egy közösségi helyiséget. Hát erre se volt könnyű pénzt találni, és ezért ez mindig, azt hiszem minden civil szervezet életében egy ilyen félelmetes dolog, hogy a jövőben, ha már megvan egy ilyen hely a jövőben, hogyan fogja tudni fenntartani, működtetni. Innentől kezdve ez lesz az új kihívás, hogy előteremtsük a helyiség fenntartásának a költségeit.
1: Hogyan sikerült ezt a helyiséget megszereznetek?
2: Hát volt egy pályázat, egy nagy telefonos cégnek a pályázata volt. Ezen kaptunk mi jelentős mennyiségű anyagi támogatást, úgyhogy most nagyjából egy évre biztosnak látszik a helyiség működése, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Mi az, amit terveztek ebben a helyiségben?
2: Nagyon sokrétű a felhasználás, vagy hát a tervek, ott van egy kicsi iroda, ami nyilván könnyíti a mi dolgunkat, mert adott esetben 2-3 ember le tud ülni oda a számítógépével, könnyebben össze tudunk dolgozni, ami azért úgy, hogy mindenki a város másik végein van, néha jó ez a személyes közös munka. Akkor vannak a helyiségben kardiogépek, nagyon fontos, hogy nem szeretnénk, nem tudom, fekvenyomó padot tartani, mert ugye a cél az tényleg az, hogy legyen egy futópad, legyen egy bicikli, amivel az ember egy alapvető kicséget tud szerezni, például télen, amikor azért a legtöbb embernek nincs kedve kimenni a hóba futni. Van a helyiségnek egy olyan része, ahol jógaórát tudunk tartani, akkor különböző összejövetelekre van hely. Úgyhogy igyekszünk minél több egyrészt szabadidős, másrészt sport programot tartani.
1: Hány tagot számlál most az Egyesület?
2: Most nagyjából 80 tagunk van, ők nem csak látássérültek, hanem az Egyesület látó önkéntesei, szimpatizásai. Nagyjából ilyen fele-fele arányban oszlik meg látók és látássérültek.
1: Egy látó ember miért lép be a látássérültek Egyesületébe? Csak azért, mert segíteni akar, vagy tényleg ők alapban is sportolnak?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én is mindig meg szoktam kérdezni az önkénteseinket, hogy miért jönnek. Nyilván segítőkész emberekről van szó, de nagyon sokan közülük azt mondják, hogy például egyedül futni baromi unalmas, de hát muszáj mozogni, és akkor már neki is sokkal jobb, hogy valakivel ketten fut, hogy legalább egy kicsit, amíg bírják szusszal, addig lehet beszélgetni. És nagyon fontos azt hiszem tényleg az, hogy egy közösség alakult ki nálunk. Nagyon sokféle ember van ebben a közösségben, nyilván mind az önkéntesek, mind a látássérültek részéről, de hogy egy olyan, tényleg azt hiszem, azt mondhatom, hogy egy olyan baráti társaság, amire számíthatnak a tagok. Ez biztosan motiváló.
1: Mik a közeli és távoli tervek, azt is figyelembe véve, hogy hát fönn kell tartani ezek szerint ezt a közösségi helyiséget is?
2: Hát igen, a távoli terv az egyrészt a fenntartás, másrészt az alkalmazott, ahogy említettem. Közeli nagy vágyunk az az, hogy lehessen egy valamilyen kis sítábor télen, nem feltétlenül vágyunk itt, nem tudom, egy hétre, két hétre, hiszen annak azért jelentős a költség igénye, de ha már egy 3-4 napra el tudunk valamelyik szomszédos országba menni síjelni, és egy kicsit jobban megtanulni, akkor ez már klassz. És hát remélhetőleg egy partner segítségével fogunk tudni búvártanfolyamot szervezni látássérülteknek, a kezdő búvártanfolyamot, ami még szintén egy nagy álom. Reméljük összejön.
1: Aki érdeklődik az Egyesület munkája után, az hol talál meg titeket?
2: Van honlapunk, ez a www.lassegyesület.hu. Ezen mindenféle kontaktunk, e-mail, telefonszám fönt van. Van egy csomó régebbi programról élménybeszámoló, meg fényképek, úgyhogy elég sok mindent lehet tudunk találni.
3: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei kedden 5-től.
0: Worldline.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
8: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáru raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutást.

0: Út, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Na induljon a banzáj, és a banzáj ezúttal úgy indul, hogy hát a Sherry 8-assal gurulunk egyet.
1: Beültem a Digo 8-asba, megkötöttem magam fék, és akkor megnyomjuk ugye a start-stop gombot szépen. El is indulhatunk. Elfejtettem mondani, de jobb később, mint soha. Maga a sebességváltó az ablaktörlő karnak a helyén van rajta, szépen, hogyha fölfelé húzzuk meg, ugye a kormánynak a jobb oldalán, akkor bekapcsol a tolatókamera, hiszen rükvercbe raktuk a tolatókamera, ezúttal is szétosztja ketté a középső érintőképernyős felületet, az egyiken mutatja, ezúttal a kormányhoz közelebbi része mutatja fölülről az autót 360 fokban, illetve egy elég széles kamera néz hátrafelé, segédvonalakkal elindulunk, azonnal felengedi a kéziféket, a segédvonal az szépen bekanyolódik abba az ívbe, mint amerre az autó megy, közben amit lehetett hallani, az már be is húzta a külső kilincset, és hogyha lehúzzuk ezt a gombot, illetve ezt a kart, akkor pedig D-be leszünk, és azonnal az első kamerát fogja mutatni, és ezúttal is a segédvonal az azonnal mutatja, hogy te merre mész, ráadásul egy kicsit így oldalazva is mutatja az autót, hogy te éppen merre mész. Ez nekem tetszik, az tetszik, hogy a kilincseket szépen behúzza, egyébként, hogy tolatásnál szinte azonnal, amikor előre gurulunk, akkor kb. 10-15 között valahol. Irányjelzésnél jó hangja van, és a középső érintőképernyős felületen egy kis kockában megjelenik az autó egy oldalról, és arról az oldalról, amerre te indexelsz, így hátulról mutatja, hogy ne zúzzál le semmit, ne menjél neki a járdaszigetnek, nehogy valami gyalogos ott legyen. Ez biztonság szempontjából nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon jó. Halljuk a belső égésű motort. Az autó most ugye eco-üzemmódban van. Egy sípolást hallhattuk, vagy egy kis zenét, ez azt jelentette, hogy egy 30-as táblát ismert fel, és most elkezd majd ez miatt 10-10, hiszen tovább, illetve többen gurulunk, mint 30. Eléggé tele van hordva egy sárral az út, ezen gurulunk most. Az úttartás egyébként nagyon jó az autónak, nagyon kényelmes, szerintem egyébként csendes, mondom, amit hallhatunk, ez a sebességre figyelmeztető, hiszen a 30-as táblát ismerte fel, az már rég fel lett oldva, de ugye sajnos még ezt nem tudják az autók. Egy dolog van, ami nekem nem tetszik az autóban, így vezetés közben, az az, hogy amikor megnyomom a tempomatot, akkor nagyon idegesen rángatja a kormányt, tényleg szó szerint idegesen rángatja a kormányt, és erőszakosan, hogy ő bent akarja tartani a sávban. Ez nekem nem tetszik, de ez nyilván egy jó kis software frissítésnél fog majd egy kicsit csiszolódni, hiszen a kínai márkák ezt még most tanulják, illetve nem csak a kínai, hanem az európai gyártók közül is sok van, amelyik még így viselkedik. Nyilván a legújabb frissítés, a legújabb szoftverrel ez ki lesz küszöbölve. Szépen kilátsz mindent, áhozlopunk elég markáns, de kezelhető. Ahogy mondtam, a belső visszapillantó tükör az egy kis keretet kapott, a külső visszapillantó tükröt nagyon jó beletáltani, mindent is látsz magad körül, és a sípolás vagy egy kis zenélés, csilingés, ez továbbra is a sebességre figyelmeztet, hogy ne menjek már 40-nel egy 30-as táblánál, miközben, ahogy említettem, már rég elhagytuk a 30-as táblát, ráadásul azóta már kijöttünk a lakóterületen kívül, pontosabban már megint visszaértünk, tehát akár lehetne 50-es is az a bizonyos tábla.

tempomatra visszatérve, tehát az nagyon nem tetszik, viszont az adaptív tempomat az nagyon szépen működik, finoman fékez, ha kell, akkor hirtelen fékez, de alapvetően egyébként finoman fékez, az jó, és egyébként 5 féle távolságot tudsz beállítani, hogy mennyire kövesd az előtted levőt, mennyire legyen hozzá közel vagy ne közel. Nyilván autópályán nagyobbat tartunk, lakott területen egy kicsit kisebbet. Az irányjelzőnek a hangja szerintem jó, az ülése nagyon kényelmes, a napfénytetőt imádom, az, hogy itt fönt zongol a fekete kezelőszerveket kapott itt a tetőn középen, az is jó pofa, ilyen kis eleganciát sugároz az egész autónak, és maga az autónak a hangulata, erről nem is beszéltem még, ezzel a különböző színben beállítható belső világítással tényleg olyan szinten tudod személyre szabni, hogy igazából teljesen otthonosan tudod magad érezni. Ugye említettük már, hogy 3 sor ülésünk hátulra, inkább bezavarjuk a gyerekeket, viszont ennek köszönhetően azért azt mondhatnánk, hogy elvileg 7-en kényelmesen elférünk benne, de szerintem inkább maradjunk annál, hogy akkor mondjuk 6-an, hiszen középre, a középső üléssor mondjuk nem ültetünk be senkit, viszont azért 6-an így el tudom férni, tehát elfér abba a gyerekek, meg a nagyszülők, egyik nagyszülő elfér benne, és hogyha leghátsó ülésort lehajtjuk, akkor egy 4 vagy 5 személyes családnak a csomagjai simán beleférnek, óriási hely van benne, és nagyon jó. A lengés csillapítása zseniális, nagyon szépen tompítja, nem pattog, nem hintázik, nem himbálózik, mint az amerikai autók. És a Tiggo 7-es után a Tiggo 8-as nyilván egy kicsit nagyobb, viszont nem lesz azért óriási a különbség, nyilván van a köztük különbség, hiszen itt azért már megvan a harmadik üléssor, annak kellett egy kis hely, viszont maga elől, ahogy érzed magad, az kb. Mint a Tiggo 7-es. És azért mondom a 7-est, mert nekem ideig a 4, 7, illetve a 8 közül, amiket próbáltattam itt a Tiggo-ból, nekem a 7-es állt hozzám legközelebb. Ott ugye a sávtartó automatika az nem hisztizett, illetve nem volt annyira ideges, mint akár a 4-esben, vagy a 8-asban. De most jött el az ideje annak, hogy akkor még nem búcsúzunk, viszont majd hamarosan következik valami kis információ mondjuk közlekedésről. Tehát jöjjön egy kis zene, viszont addig is keresetek rá nyugodtan a rádiónak a közösségi média felületeire, iratkozzatok fel mindenhova, kövessétek a rádiót, kövessetek be bennünket itt a Begumba podcastot, vagy Begumba csatornát.

0: Nincs megállás, folytatjuk is az autókkal, és a második autó ezúttal nem lesz más, mint a Fiat 500H, azaz hibrid, és hát természetesen, ha a múlt héten körbejártok kívül, akkor most viszont megnézzük, hogy mit kell tudni belül.
1: A Fiat 500-as hibridbe beleülve azt fogjuk észrevenni, hogy a kormányunk az majdnem teljesen kör alakú, természetesen alul egy kicsit le van tompítva, alul egy kicsit le van csapva. A közepe az viszont teljesen kör alakú, ott, ahol a légzsák van, és ennek a kör alakú közepének a belsejében van egy kör, ami zongorlag fekete, és azon belül pedig ott van az 500-as felirat. Ez ugye az 500-as felirat az egyébként egész érdekes, mert hogy így össze vannak folyva maguk a számok, és olyanok, mintha középen egy ketté vágták volna, és ugye az 500-asnál sem az 5-ösnek az íve, sem a nulláknak az ívei, azok nem teljesen kerekek, hanem olyan, mintha itt kivágtak volna belőle egy darabot, és így összenyomták volna az egészet, szerintem egyébként tök jó dizájnos. A két vízszintes küllő kapott krom keretet, a belső része az ugye egy kis krom keretet kapott, a belső része az zongorlag fekete, és a jobb oldalon ott a tempomatot fogod tudni állítani, míg a bal oldalon pedig azt fogod tudni kiválasztani, hogy egyrészt a menübe hova menjél, másrészt pedig, hogy telefon, illetve média. És nagyon érdekesség egyébként, illetve nagyon érdekes, nem érdekessége, hanem nagyon érdekes, hogy ennél az autónál úgy van megcsinálva, hogy a jobb oldali vízszintes küllőnek az alsó részén ott vannak olyan gombok, amivel fel tudod hangosítani, míg a bal oldalinak az alsó részén, ott pedig ugye ki tudod választani, hogy a médiában lépkedjél előre, akár a rádiót, hogyha a hallgatod, akkor a hullámsávokat ott tudod választani, vagy pedig, ha saját médiát hallgatsz, akkor ott tudod választani. Na figyeljetek, tök érdekes dolog. 500-as ugye kapott egy kör kialakítást maga a kormány, fölötte szintén majdnem olyan, mint egy kör lenne, maga az a rész, ami természetesen ugye a műszerfalunk lesz. És ez az egész kis rész, illetve az anyósülés előtti részünk kapott egy óriási nagy ilyen műanyag betétet, ami ugyanolyan színű, mint az autó, ebben a sárgás, aranysárgás színben pompázik, ez szerintem jó pofa. A középső kijelzőnk nem óriási méretű, egy kicsit talán itt is lentebb van, mint amit így mostanában megszokhattunk, de egyébként tök jó, jól átlátható, és tényleg jól viselkedik.

Na akkor adjunk rá gyújtást. A gyújtást azt a hűtő alatti szintén műanyag betéten fogod megtalálni, ez a műanyag betét, ez viszont szürke lesz majd, illetve szürke nem lesz, hiszen már az. Adtam rá gyújtást, az előttünk levő műszerfal, a vezető előtti műszerfal, az ilyen digitálisan jelez ki mindent, természetesen színes, mutatja, hogy éppen a fogyasztás mennyi, mutatja, hogy összesen mennyit tudsz még elmenni az autóval, mármint hogy mennyi az üzemanyag benne, mutatja ezúttal azt, hogy te éppen mit hallgatsz, megmutat egy csomó mindent, amit te akarsz, üzenetet be tudod állítani, magát a kijelzőt, magát az autót. Ha akarod, akkor egy középső kör alakú, ilyen félkör, sőt nem teljesen kör alakú műszeretséget fogsz ide kirajzolni, ott mutatja a fordulatszámot, illetve a közepén mutatja digitálisan, hogy te éppen mennyivel mész. Megtett utat fogja mutatni, a fogyasztás, az időt, stb. Szóval itt egy csomó mindent ki tudsz választani, ez szerintem jó pofa, illetve szépen, tehát hogy nagyon jól átlátható, na, csak sikerült ki makognom azt, amit akartam. A középső képernyő az egyébként ilyen zongorak fekete keretet kapott, és ahogy mondtam, nem óriási méretű, de egyébként szerintem viszonylag jó pofa, egyébként egészen jó pofa, be tud állítani akár még innen is a klímát, hogy hova fújja, hogy mennyit fújjon meg ilyesmi, de ami nagyon fontos, és ennél sokkal fontosabb az, hogy ha jövünk lefelé, akkor természetesen kapjuk a két középső légbömlőt, köztük az alkadás jelzőt, illetve a központi zárat, és alatta bizony fizikai gombokkal ott van a klíma, egyrészt, hogy hány fokot fújjon, másrészt, hogy mennyire fújja, harmadrészt, hogy hova fújjon, hogy AC, vagy autó, vagy első szélvédő, vagy hátsó szélvédő. Ezek alatt van egyetlen egy USB-C-s töltési lehetőségünk, sőt nem is USB-C-s, ha jól látom, hanem sima USB-s töltési lehetőségünk, igen, illetve van egy tálcánk, ahol természetesen fel tudod rakni a telefonodat, vezeték nélkül tölteni, és ennek a tálcának egyébként nagyon érdekes, amikor először ránézel, ez a tálca, ez előrefelé, kicsit lejtős, tehát hogy ne csúszson ki belőle a telefon. És egy gumi betétet kapott természetesen. És amikor először ránéztem, azt hittem, hogy ez a gumi betét ez így elszakadt, már kopik meg ilyesmi, de nem, hanem Torino városának ugye a kis profilja van ott kiharapva a kis gumi betétből, jó pofa. És ahogy említettem, ez alatt van egy műanyag betét, ami szintén az anyósülés előtt is szépen végfut a hűtő alatt, és nem mellesleg, itt ez a műanyag betét, ahogy említettem, ez bizony szürke lesz. Az autónak a műszerfalának a felső része az nem ilyen rossz csillogó műanyag, hanem egy kicsit ilyen bordázott, ezért nem tükröződik feleslegesen.

A belső visszapillantó tükrünk egy nagyon vékony keretet kapott, a külső visszapillantó tükrünket pedig tök jó be tudod állítani, és mindent is látsz belőle, ahogy te szeretnél. Az autó fölül, ugye már talán említettem, világos szürke és színű, nem teljesen fehér, inkább világos szürke és színű, ez jó pofa. Az ülésünk elől is ugyanúgy, mint ahogy hátul, a két széle a szürke, egy kicsit kiemelkedik, derékban sokkal jobban tart oldalra, mint mondjuk combnál, és itt is megvan ez a szürkés kis hálós betétje. A háttámlánál is, és a háttámlának a felétől fölfelé ilyen újrahasznosított bőr lesz, amiben ott van bizony az 500-as kis feliratunk. Ugye ez a Torino felszereltséget ott is szépen fölírtak rá, a fejtámlánk az szintén ilyen vegán, vagy újrahasznosított bőr, vagy ilyesmi. Az ajtó. Az ajtóban hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, semmi több. Szinte semmi több. És ami érdekessége, hogy egy gombbal fog nyílni az ajtónk, tehát egy elektromos gombbal tudod kinyitni az ajtót. És akkor most jössz majd te, és hozzászólsz, hogy Úristen Jézusom, elektromosan nyílik, jaj, mi lesz velem, hogyha nem erőlt az akkumulátor? Hát figyeljetek ide legalúra, a pohártartóhoz, oda raktak egy vízszorítót, tehát simán kilincsel is ki fogod tudni nyitni. Nem hülyék ezek. Na visszajövünk középre, manuális sebességváltót kapunk, ilyenben mostanában régen ültem, és érdekesség egyébként, hogy hibrid és manuális sebességváltó, ugye általában szoktuk meg a hibridről, hogy automata. Itt egy manuális sebességváltó, ami mondhatnánk azt is, hogy 8 sebességes, hiszen 6 megy előre, 1 megy hátra, illetve van egy nulla sebességünk is. Itt hátul, pontosabban a sebességváltónak a kis konzolja között van egy áttörés, hát itt azért nem fogsz átmenni, mert ahhoz vékony, de itt nincsen teljesen összekötve, hanem a középső könyöklő az hiányzik, viszont van itt egy ilyen kis dobozunk, aminek az elején ott van ilyen start-stopot ki tudod kapcsolni, valamint bele tudsz menni, hogy igen, a start-stopot ki tudod kapcsolni, vagy be tudod kapcsolni. Aztán van egy elektromos készifékünk, illetve van itt is egy hangerő gombunk, tehát fizikailag is fel tudod hangosítani a gombot, akár innen is, nem csak a kormányról, vagy az érintő képernyőről. Jövünk hátrafelé, akkor van ilyen kis dobozunk, amiben csomó mindent el tudsz helyezni, és ide bizony kapott azért még egy USB-s, illetve egy USB-C-s töltési lehetőséget, valamint egy szivargyújtós töltési lehetőséget, és van egy darab pohártartó, nem sok, de legalább a miénk.

0: kedves szíved.
1: És a harmadik autó a héten, ő pedig legyen mondjuk, mi, nem is tudom, talán legyen a Kia K4. Legyen. Üdvözlet, kedves emberek! Hát ismételten begurulva autó és kütyümustra, és mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Kia-nak a K4-es kóddal vagy névvel ellátott gépjárműve. Érdekesek ezek a kódoktól, de EV, meg K, meg B, meg szóval értitek. Mivel, hogy nem EV, hanem csak simán K, ezért már egyből látszik, hogy illetve hallani is talán, hogy nem elektromos autóról beszélgetünk most a Kia-nál, hanem belsőgési motorra van szerelve a K4-es. És amikor ránézel a K4-es, akkor azt mondod, hogy hát nem is tudod elsőre talán, hogy ő micsoda, hiszen egy elég lapos autót látunk, illetve egy elég lapos autóval találkozol, de ez a lapos autó, ez mégis, hát majdhogy nem, egyébként nem kombi, de mégis ilyen hosszított, hát nem, tehát nem szedán, hanem ilyen csapott, hát nem is annyira csapott egyébként, szóval érdekes az autó. De előről, amikor ránézel, mit fogsz észrevenni? Van hűtője a rendszámtábla fölött is, illetve természetesen a rendszámtábla alatt is. A rendszámtábla fölötti hűtőrész az a Kiától megszokott, hát én csak úgy hívom, ilyen kis csontos megoldás, olyan az egésznek a kialakítása, mint hogy ilyen kis csontot odaraktak volna egy keresztbe. Ráadásul a motorháztetőnek az elején van egy krómcsík, ami összeköti ugye a két első lámpát. A két első lámpánk az úgy néz ki, hogy van vízszintesen egy vonalunk, ami ugye a nappali menetfény, illetve természetesen ugyanez lesz az irányjelző is, igen, az irányjelző is, illetve van még olyanunk, hogy lefelé is elindul, de itt nem egy vonalban vannak ezek, mert hogy nem egy LED csík, hanem a vízszintesen elhelyezett nappali menetfény, illetve irányjelző alatt van egy kis megszakítás, és utána, hogyha előről nézed az autót, akkor teljesen függőlegesnek tűnik az a két vonal, ami van, viszont hogyha eljössz az autónak a széléhez, mondjuk így oldalról nézed már, akkor pedig ugye természetesen ilyen kis, hát a Kiától megszokott majd, hogy nem csillagképre hajazó vonal vezetése van ennek az egésznek. A LED lámpa alatt, mellett, befelé középen, illetve befelé középre irányba, ott van a világításunk, és alatta van 6 darab ledes kockánk, ez a 6 darab ledes kocka természetesen függőlegesen 3-3 oszlopban helyezkedik el, és az lesz a reflektorunk, tehát ledes reflektort kapott. Na akkor vissza a hűtőhöz, hiszen a rendszámtábla alatti részen ugye itt is megvan az a hűtő, természetesen ott van alatta a különböző radarok, meg ilyesmik, viszont itt ez a hűtőrész, ez nem olyan, mint amit az elektromos autótól megszokhatunk, hogy így kinyílik, meg becsukódik, meg ilyesmi, hanem itt folyamatosan nyitva van az a rész, ahol ömlik be a levegő. És legalul a műanyag betét az nem matt fekete, hanem egy ilyen ezüstös betétet kapott, nem is krom, hanem ezüstös betétet kapott. És ugyanez az ezüstös betét, ez megtalálható egyébként a visszapillantó, külső visszapillantó tükröknek az aljánál is, azon a részen, ahol ugye csatlakozik a karosszériához a külső visszapillantó tükör. Egyébként maga az autó az egy nagyon szép kis kék színben, sötétebb kék színben szerepel, de nem az a legsötétebb, hanem, hát szóval értitek, na.

Elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy az első lökhárító aljánál az a, amit említettem, hogy ezüstös színű, az szépen matt fekete lesz, a kerékjárat íveken szépen végfut elől is, meg hátul is, ezúttal a kerékjárati ív az teljesen leköveti az autónak, a kerekének a vonalát, az ívét, mind a közelebbi részen, mind a külső részen, és a lemezen sem elő, sem hátul nincsen semmilyen kitüremkedés plusz kerékjárati ív lekövetés. Alul végigfut a küszöbben ez a matt fekete, majd a hátsó kerékjárati íven is szépen átfut, és majd hátulra a hátsó lökhárítóhoz is oda fog érni. De miért elindulnánk hátulra, az ajtók mind a kettő alulra kapott egy ilyen kis befelé hullámzó, befelé vonalvezetett ilyen kis ívet, ilyen kis hullámot. Az első ajtónak kilincsünk az egy normál kilincs, nem rejtett semmi ilyesmi, ugyanolyan színűre van fújva, mint maga az autó, és egyébként a visszapillantó tükörnek a felső része is ugyanolyan színűre van fújva, valamint a cápa 20 antenna is. Míg a hátsó ajtónál, ott viszont az ablak mögé, az ablak vonala fölé, oda kapott egy függőlegesen elhelyezett rejtett kilincset, ez ugye légellenállás miatt lesz nagyon fontos. Az A oszlopunk az kék színű, a C oszlopunk az kék színű, csak meg van itt szakítva. Nem, bocsánat, a C oszlopunk az zongorlak fekete, mint a B oszlopunk is zongorlak fekete, és a C oszlopunk, mert ott hátul is van még ilyen kis ablak, ami lehet, hogy vakablak, majd megnézzük belülről, az pedig kék színű, kivéve azon a részen, ahol az ablak a legszűkebb része az ablaknak a keresztmetszete, ott kapott hátrafelé vízszintesen az angolak fekete csíkot, ami átfut egyébként a spoilerekbe, mármint nem a spoilerek, hanem a spoilerbe, és érdekessége az autónak, hogy ahhoz képest, hogy ilyen, hát majdhogy nem kombis kialakítású, a spoilere az egész markánsra sikerült. És igazából ez a majdhogy nem kombis, ez annyiból nem kombis, hogy függőleges az ablak alatti része a hátsó csomagtérnek, viszont az ablak az ilyen eléggé csapottan, majdnem ugyanolyan szögben van elhelyezve, mint az első szélvédő, annyira talán nem, de egészen csapott. És még egy fontos dolog, amit elfelejtettem majdnem, de itt rápillantottam és észrevettem, az az, hogy ez az ezüstös betét, ez az ajtón, ugye említettem, hogy a külső visszapillantó tükörnek az alján ott van ilyen ezüstös betét, és ez az ajtón, az ablaknak az alsó vonalvezetése, ez az ezüstös betét lesz egész végig, egy ilyen ezüst csík, és hátul, annál az utolsó ablaknál, egyébként az is ablak lesz, tehát a hátsó csomagtér ajtó, illetve az oldalsó hátsó ajtó közötti részen oda el van helyezve egy ablakocska, ami nem teljesen háromszög, nem is kocka, ilyen fura alakja van, de annak az alsó része, ott a kanyarodunk szépen fölfelé, oda jön az ezüstös rész. Van tetőablakunk, és a tető is egyébként kékszínű, mint ahogy említettem már, hogy a cápa 20 antenna is.

eljövünk hátulra, hiszen hátul még nem jártunk a Kia K4-esnél. Amikor eljövünk hátulra, akkor azt fogjuk látni, hogy hátul egészen szép vállat kapott, úgymond a kerékjárati ív ki van egy kicsit emelve, tehát itt a hátsó keréknél egész markánsan, nem is kicsit, egész markánsan ki van emelve, de nem a kerékjárati ív, hanem maga az egész lemez, az egész vonalvezetés az autónak, ez is a légellenállás miatt lesz fontos, hiszen úgy tekeri a levegőt, úgy tereli pontosabban a levegőt. És aztán, amit észre fogunk venni, hát egyrészt ez a nagy spoiler, amit mondtam, ami egyébként függőlegesen is elindul a hátsó csomagtérnek az ablakainak, illetve az ablakának a szélén. Aztán van egy kis fém dolgunk, vagy lehet, a maga borítása, és nem is fém, hanem műanyag, meg kellett kopogtatnom, éreztem én, hogy hülyeséget mondok. Na mindegy, itt elindul, de nem érdekes, hogy nem függőlegesen teljesen, hanem így elindul szépen függőlegesen, aztán van egy, van a lámpának a vonala, és alatta van egy elég markáns vízszintes vonal, egy vízszintes vonalvezetés, a Kia felirat alatt egyébként van egy zongorlag fekete kis csíkunk, ami a két hátsó lámpát köti össze, amikről majd mindjárt beszélünk a hátsó lámpákról, de ami fontosabb, az az, hogy a Kia felirat alatta a zongorlag fekete sáv, vagy inkább csík, vízszintesen, abban benne van a tolató kamera, a hátsó kamera, alatta van egy elég markáns, tényleg be tudsz nyúlni, ott fogod egyébként kinyitni magát a csomagtartót, tehát itt van egy ilyen 1-2-3-4-es vízszintes tagolásunk, nagyon jó pofa, aztán a hátsó csomagtér ajtó megint kijön, tehát hogy kiemelkedik, így hátulra, és aztán szépen lecsapódik, majd alul a lökhárító az megint egy kicsit kiemelkedik ebből az egész vonalvezetésből, illetve legalúra a lökhárítón alul ott is megvan ez a kromcsík, illetve ezüstcsík, bocsánat, nem is króm, hanem inkább ezüstcsík, vízszintes, és ez egész ilyen tényleg 1-2-3-4-5-6-szal sok ilyen vízszintes vonalat eredményez, és ezáltal még laposabbnak, még szélesebbnek tűnik az autó hátulról. A hátsó lámpánk természetesen itt is a maga, a világítás, a vörös fény. Ja nem, piros fény, igen, mert a vörös az csak a MÁV-nál van, tudjátok, ismeritek, jaj, a vasúton ott nincsen piros, ott csak vörös van, akkor az autónál meg nincsen vörös, ott csak piros van, na mindegy. Szóval a hátsó lámpa az ezúttal is ez a fura csillagkép alakú, elindul vízszintesen, aztán ott, ahol kiemelkedik az oldallemez, oldalra elmegy ugye az autónak a vonalvezetése, ott egy kicsit fölfelé kanyarodik, aztán elindul függőlegesen lefelé, majd szépen becsatlakozik belőle, ismételtem, visszakanyarodik az autó aljához közeledve, és alulra kapta ugye a prizmát, ami olyan, mintha össze lenne kötve az egész, de ott természetesen a lemez is, valamint a hátsó lökhárítónak a műanyag betétje, ami egész markánsra sikerült itt alul, és természetesen fekete, és az egészet ugye elrejti, hát nem elrejti, hanem tartja magát a rendszámtáblát. Alulra, középre itt is megkapta azt a bizonyos kis tolató lámpát, ami 5 darab függőlegesen elhelyezett, függőleges kis téglalap lesz, és a spoilerünk fölül azt természetesen középre megkapta a pótféklámpát, és ezen a részen egy kicsit így le is hajlik a közepénél, az autó közepénél ez a spoiler kicsit lefittye, de tényleg nagyon piciket, én szerintem 1 centivel lesz lejjebb.

Ha beszéltünk a csomagtérről, hogy itt nyílik ez a vízszintes tagolás alatt, akkor kinyitjuk, nem elektromosan nyílik. Ez egy fontos meghatározás. Természetesen ez a kis merev kalaptartót kapott, ezúttal is a szalag az nem gumis, ami tartja, illetve a kis kötél, de jó pofa. Gumibetét ebben az autóban is van. Hátul nem látok világítást a csomagtérnek, ez egy kicsit furcsa, viszont vannak akasztók mindkét oldalon, és az autónak a jobb oldalán, bocsánat, a bal oldalán, már megint össze-vissza beszélek, az autónak a bal oldalán van 12 voltos gyújtási lehetőség. A műanyag tárcát fölemelve kapunk egy kis zsebet, ahol van a kerékjavító, elakadási jelző, láthatósági mellé, meg ilyesmi. És ahogy hallottátok, ez a kis gumibetét, ez így bepattan. Nem tudom, figyeltetek-e, hogy emelem föl. Akkor így, szóval értitek, így szépen bepasszol az egészbe. Egyharmad, kétharmad arányban tudjuk magát, az üléseket, a hátsó üléseket lehajtani. Egyharmad ezúttal a vezető mögött van, a kettő harmad az pedig ugye az anyósülés mögött, és van síboxunk, tehát itt akár egy hosszabb dolgot is be tudsz rakni hátulra. És hogyha elektromosan nem nyílt, akkor nem is csukódik elektromosan, hanem te szépen becsukod, és akkor izé. És most sípolt, hiszen jár a motorra, a gyújtás rajta van, ugye, és ez miatt sípolt. Amiről még nem beszéltem, az a hátsó irányjelzőnk, az négy darab függőleges LED lesz, és nem teljesen vízszintesen vannak egymáshoz képest elhelyezve, tehát a függőleges vonalak azok befelé, az autónak a közepe felé, lefelé vannak így egymáshoz képest elcsúsztatva. Ez szerintem tényleg jó pofa, és maga a féklámpa, meg a ködlámpa, az pedig szintén befelé ilyen kis átlós vonalakból lesz kialakítva a lámpabúra alatt. Szép autó egyébként, nagyon lapos, és óriásit nyílik az első ajtaja, akkor hát nyílik, hogy ki kell hajolnod az autóból, de erről majd mindjárt egy kicsit később, amikor beleülünk. Viszont ez a laposság, ez ilyen fura, szóval számomra egy kicsit fura, hogy ennyire lapos egy ilyen kialakítású autó, de egyébként nem rossz, nyilván légrendel szempontjából sem rossz, hogy ennyire lapos, viszont vigyáznod kell, amikor ilyen fekvőrendőr meg ilyesmi, mert az elején az első lökhárítónak az alját azt akár oda is tudod verni, le tudod karcolni, vagy akár le is tudod ütni.

0: Nem, nem, megint nem azzal folytatjuk, amit ígértem, illetve ami a zene előtt volt, hanem mondjuk folytassuk ezúttal például a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro telefonnal, hiszen ezt már két hete ígérgettem, hogy jönnek. Hát figyeljetek, ugye itt van nálam a két telefon teszten, hamarosan viszem vissza, sajnos el kell tőlük búcsúznom. És hogy mi is a legnagyobb különbség a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro modellek között? Hát, ez egy kicsit érdekes dolog. Első ránézés egyébként azt mondanám, hogy nem sok különbséget fogsz észrevenni. Nyilván az optikájuk más lesz, az optika kialakítása más lesz, illetve talán az anyag használatban is lesz különbség. Természetesen a Pro lesz a profibb, a prémiumabb változat. Ha közelebbről megnézzük őket, már látszik azért egyébként, hogy a Honor Pro széle az egy kicsit ilyen íveltebb, kicsit jobban le van kerekítve, de ezt tényleg így alaposan meg kell nézned, hiszen első ránézésre nem fogod észrevenni. Azonban, amikor a hátlapját nézed, akkor azért tényleg a kamera modulnál érződik a különbség, hiszen a Pro hátlapja az olyan, mintha folyamatosan azt mondaná, hogy hát én vagyok a család kedvence. A kijelzőnél mindkét kijelző egyébként nagyon jól működik, nagyon jól érzékeny, nagyon szépen be lehet állítani rajta mindent, ugye szín mélységet, szín hűséget, stb. És nem mellesleg egyébként mind a kettő AMOLED panelt kapott. A Pro egy kicsit mégis másabb lesz, magasabb a fénye, és ezt leginkább akkor vettem észre, amikor egymás mellé raktam a két telefont, ugye a két kezemben, és autókról csináltam különböző videókat, és amikor ezeket a videókat készítettem, akkor azt láttam, hogy már így magán a kijelzőn is, a Pro-nál sokkal élénkebb, sokkal világosabb volt a kép, amit láttál, illetve amit én láttam ugye az autóról. Ez apróság, de mégis amikor videózol, akár napfényben, akár ellenfényben, akár egy kicsit félhomályban, akkor ez tök jól jön. Akkumulátorok azok nagyjából ugyanazok, mind a kettő nagyon gyorsan tölt, a Pro egy kicsit gyorsabban, hamarabb fel tudjuk ugye tölteni. Érdemes ilyenkor ez egy kicsit beszélgetni a teljesítményről, hát alapból ugye mindennapi használatban használsz te is egy csomó mindent, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, csetelés, böngészés, minden, stb. És mindkét telefonon ezek az alkalmazások nagyon jól pörögnek, nagyon jól futnak, ráadásul nem akadnak be egyébként a TikTok videók sem, abszolút sem a Facebookra, hogyha feltöltesz a Reels videót, azok sem, szóval ez teljesen tényleg teljesen jól csinálja a dolgát, mind a két telefon.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut eszedbe, akkor hallgass meg.

Aztán a kamerákkal kapcsolatban, ugye azt el is felejtettem az előbb mondani, hogy hát a hátlapnál a két kamera között azért van különbség, hiszen a Honor Pro modellnél ott egyel több optikánk lesz, ugyanis van valódi optikai zoomunk is. Ez azért egész jó előny lehet akár koncerteken, akár természetfotónál, vagy akár az autóknak a fotózásánál, videózásánál. Ráadásul a Pro modell éjszakai fotózásban is sokkal többet tud, kevesebb zaj, kevesebb ilyen kis szűrés, illetve több részletet megőriz majd. És videózásnál szintén ugyanez lesz, annyi a különbség, hogy a Pro-nál, ugye a 600 Pro-nál jobb a stabilizáció, nagyobb a stabilitása, mármint amikor fogod a kezedben, illetve a fókuszkövetés is sokkal finomabban, sokkal profiban, sokkal jobban működik, mint a sima 600-asnál. Most nem fogom itt felsorolni az összes izét, szoftvert, meg ilyesmit, hiszen fölösleges, mert ezt úgyis el tudjátok olvasni. Ez egy rövidke kis szösszenet volt most itt a két telefonnak, így a nagyon rövid összehasonlítása, itt a műsornak, a mai műsornak a végén. Azt kell mondanom egyébként, hogyha nekem kéne választanom, nagyon nehéz lenne a választás, hiszen a 600-as is már önmagában egy nagyon szép és nagyon profi telefon. Ráadásul ne felejtsük el, hogy az akkumulátor ideje az zseniális egyszer.

De a 600 Pro az viszont annyival tud többet, hát majdnem amennyivel drágább, ezt így bártra lehet mondani. A 600 es egy jó megbízható tényleg egy alaptelefon, a 600 Pro-val pedig egyszerűen nincs ellenfél. Te melyiket választanád? Írd meg nekünk, légy szíves, kommentben, Facebookon, hozzászólásban, Instán, TikTokon, bárhol is, de leginkább ne menjetek sehova, hiszen a rádióműsorok folytatódnak, jönnek zenék, remek zenék, nagyszerű zenék, stb. És hát egy hét múlva pedig találkozunk, addig pedig írjatok ránk bátran.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Apu, egy mesztelen férfi rohangál itt az erdőben.
6: Hogyan hagy, kislányom?
5: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anya medvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben

0: rendelt el kényszerintézkedést a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala, bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az 5 férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potenciálnövelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Jamman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánybene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 12-én a Villő nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A női név magyar eredetű, Kodály Zoltán gyermekkórus művének címe nyomán, lehetséges jelentése lomb. A villőzés régi magyar népszokás, főleg Nyitra környékén. Az iskolás lányok feldíszített fűzfaággal járják be a falut, és a házaknál énekelnek. A villők ünnepelnek még május 12-én és május 31-én is. Becézése ennek a névnek: Villőke, Villi, Villike, Vilcsés, Vilcsike. Jeles viselői pedig Siszár Villő, matematikus, Kormos Villő, műugró, és ön, kedves villő. Ezen a napon köszöntjük még Szinnia, Etelka, János, Leo nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 12-én. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1839-el kezdünk, június 12-én először játszottak baseballt Amerikában. Maradunk még a 19. század közepén, 1848. június 12-én Prágában a cseh radikálisok kirabbantották a pünkösdi felkelést, amely a Habsburg uralom ellen irányult. Prágában május 29-én ideiglenes kormány alakult, mely Csehország önállóságát követelte. Június 16-án a császári csapatok főparancsnoka Alfred Windischgrätz herceg, osztrák tábornagy vérbe folytotta a megmozdulásokat. Egy évet lépünk csak előre, 1849. június 12-én Louis Hazlitt szabadalmaztatta a gázmaszkot. Folytassuk a 20. századdal, 1924. június 12-én Miltonban, Massachusetts államban megszületett idősebb George Bush, az USA 41. elnöke. 1989. január 20-ától 1993. január 20-áig volt elnök, a republikánus politikus. Ugorjunk 5 évet, 1929. június 12-én megszületett a zsidó származású holland Anna Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. Egy évet lépünk csak előre, 1930. június 12-én született Barbara Harris, az első amerikai női püspök. Aztán lépjünk át a 20. század második felébe, 1964. június 12-én halálra ítélték Dél-Afrikában Nelson Mandela, Nobel békedíjas, fekete bőrű jogi aktivistát és államfőt. 3 évet lépünk előre, 1967. június 12-én Pécsett meghalt az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus, Kossuth díjas vegyész. És még mindig a 60-as évek, 1969. június 12-én meghalt Tersánszky Józsi Jenő író. Most már átmegyünk a 70-es évek elejére, 1972. június 12-én Washingtonban a Watergate irodaházban tetten értek 5 férfit, amint a Demokrata párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Innen indult a Watergate botrány. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: 2026. június 12-e péntek Jézus Szent Szívének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 11. fejezet 25-től 30. vers. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, itt tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Elmélkedés. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, mondja Jézus. Jézus szent szíve nem elvont jelkép, hanem az Úr valódi emberségének és isteni szeretetének középpontja. Szent szívének ünnepe arra hív, hogy átérezzük, Isten szeret bennünket. A megváltás nem pusztán igazság, hanem személyes szeretet. Egy szív dobbanása értünk. A mai evangéliumban Jézus nem a bölcsekhez vagy a hatalmasokhoz fordul, hanem a kicsinyekhez, azokhoz, akik nyitott szívvel tudják befogadni őt. Mert csak azt tudja megérteni Jézus szívét, aki nem ellenkezik, nem magamutogató, hanem elfogadja, hogy szüksége van szeretetre, irgalomra, gyógyulásra. A világ sokszor a szív gyengeségéről beszél. Jézus megmutatja, hogy a szívben rejlik a legnagyobb erő, ha szeretni tud. Jöjjetek hozzám mindnyájan, hív minket Jézus. Minket, a fáradtakat, a megsebzetteket, a csalódottakat, a küzdőket. Nem számon kérés tart, nem vizsgálja múltunkat, hanem meghív. Nyugodjatok meg bennem. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az édesanyja ölébe hajtja a fejét, és akkor megszűnik a zaj, a félelem, megtalálja a biztonságot. Jézus szívében is megmutatja önmagát, a hűséget és irgalmas szeretetet. A szent szív nem múltbéli ábrázolás, hanem élő jelenlét. Az oltári szentségben Jézus szíve ma is dobog értünk, és ma is vár minket. Ha engedjük, hogy ez a szív formáljon minket, mi magunk is irgalmasabbá, szelídebbé, igazabbá válunk, olyanná, mint Jézus. Jézusom, szent szívedben menedéket találok. Fáradt vagyok, gyakran sebezhető, és mégis újra meg újra megszólít szeretetet csendes ereje. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem magadhoz hívsz. Taníts engem szelídségre, alázatra, türelemre, hogy szívem egyre jobban hasonlítson a tiédre. Add, hogy ne csak kérjek, hanem viszonozzam is szeretetedet hűséggel, jósággal, mások iránti irgalommal. Rejts el szívedben, Jézusom, és formálj engem csendben, nap mint nap. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első, már az Amerikai Egyesült Államok feliratot viselő pénzérmét 1727-ben készítették? Ez egy egypenis volt, és a következő mottót is tartalmazta. Törődj a saját dolgoddal!
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom! Hatalom!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mi most pozsonyi mákos kiflit fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Omlós tésztát készítünk először. A hagyományos omlós tészta fő alapanyagé 3 rész finomliszt, 2 rész zsiradék, vagy vaj vagy margarin, és 1 rész porcukor. A lisztet és a porcukrot megszitáljuk. A zsiradékot szob a hőmérsékleten 18 Celsius fokon tároljuk felhasználásig, hogy az állománya ne legyen túlságosan kemény. Könnyedén a tésztába tudjuk dolgozni. A tészta gyúrását, egyneműsítését a mennyiségtől függően végezhetjük géppel vagy kézzel. Ha géppel készítjük el a tésztát, először a zsiradékot, a porcukrot és a tojást egynemisítjük. Ezután adjuk hozzá az ácitált lisztet és a többi járulékos anyagot. Mikor az omlós tészta már egynemű, kiemeljük a gépből, lisztezett munkaasztalon gömbölyítjük, majd nyújtófával téglalap alakúra formázzuk. Ezután elkészítjük a máktölteléket. A cukrot a vízben fölforraljuk. Az őrölt mákot keverőtában összekeverjük mazsolával és reszelt citromhéjjal. Állandóan kevergedve ráöntjük a forró cukrot, a vizet és a mézet, majd jól összekeverjük. Ezután hagyjuk kihűlni. Hűtött és pihentetett tésztából körülbelül 3-4 dekás darabokat gömbölyítünk, majd oválisra nyújtjuk, úgyhogy körülbelül 2 mm vastag legyen a tésztalap. A forrázott mágtölteléket szintén 3-4 dekás darabokra osztjuk. A tésztát és a tölteléket pontosan mérjük ki, figyeljünk rá, hogy a kiflik egyformák legyenek. Ezután tésztalapon szétkenjük a tölteléket, majd hosszant irányba párhuzamosan felgöngyöljük, úgyhogy a végei kissé csúcsosok maradjanak, és kifli patkó alakúra hajlíthatjuk, a sütőlemezre helyezzük ezután. Kifliket ezután tojássárgával bekenjük, langyos helyen leljük, majd tojás fehérjével is bekenjük. Hűvös helyen pihentetjük, amíg a felületükön a tojás meg nem szárad. A tojás sárgájával, majd a tojás fehérjével bekent kiflik felülete márványos lesz. A kifliket ezután megsütjük, majd kihűtjük és néhány napig érleljük. Porcukorral meghintve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szem.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte. Most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamureklám.
2: És akkor most szégyenszemre, ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
3: Megmondjuk a helyes választ.
2: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
3: helyesen.
2: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
3: Hányadikként végez.
2: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
3: Elcseszte.
2: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
3: Hányadikként végez.
2: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
3: Már megint elcseszte.
2: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
3: Nem megy a fejtörés.
2: Oké.
3: Oké.
2: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
3: Bunkó titulus.
2: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000-e. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetne, de a válasz sajnos helytelen.
3: Helytelen.
2: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
3: Nem vagyok az a fajta.
2: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
3: Figyeljen.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Első kak, második kek, harmadik kik, negyedik kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, kek, kik és kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
3: Emlékszik.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
3: Oklevelet.
2: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
3: Bunkó.
2: Ha tesszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
3: Véletlenül.
2: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
3: Elnézést.
2: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
3: Tehát bunkó vagyok.
2: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeret furdalásom.
3: Nincs lelkiismeret furdalásom.
0: Hamu reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
2: Kamu reklám.
3: Szia! Te is ezen a vonaton utazol?
2: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.